Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy el, mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Picivel már 2 óra után járunk, szóval halad az éjszaka előre, a reggel 6-os váltásig már csak 4 óra. Akkor jönnek egyébként Balázsik is, és indítják a vadi új játékot, erről még mesélek. Most viszont hozok egy kis extra lendületet mindenkinek, akinek melózni kell, és hozok vissza hétvégi élményeket, ha bulisztunk, vagy hétvégi hangulatot, ha már a következő hétvégét várjuk, mondjuk ez szerintem sokan vagyunk így. Két jön az igazi mai sláger, a Turn the Lights Off, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy és egy kis extra nyári érzést hozzád oda, és kell is, mert hogy június 1-e van, vagyis nyár! És a mai napon indul Balázsik vadió játék a nagy kapurarugás Balázsikkal, aminek a fődíja pénteken egy június 26-ai belépő a világbajnokságra Bostonba utazással, szállással, a napi díja pedig 65-szoros lettévék. Elég vagány. Ez pedig az igazi mai sláger, már is Joel Corey-től a Galantis-szal, Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk,
1: mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szeretnék mutatni most egy újdonságot. Attól az énekesnőtől, aki szerintem jelen pillanatban az egyik legnagyobb zenei világsztár, hihetetlen jó dalokat készít, egymás után hozza a listavezető felvételeket, tölti meg a koncerthelyszíneket, és hihetetlen rajongótábora van. Ő Taylor Swift, a legújabb igazi mai sláger, tőle pedig az Uplight, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, én vagyok a felelős azért, hogy a következő órában is a legnagyobb kedvencek szóljanak is. Szerintem jó munkát végeztem. Hozom majd Sam Feld és Ray újdonságát, egy nagy kedvencet bekészítettem Cookie-tól is, a kezdésben pedig Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, amit indítok. Nagy kedvencek, ahogy ígértem, pár percen belül indul az újabb zenei óra itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Helyzetjelentés. Gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden hatodik laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráramfertőzések. Különösen vészjósló, hogy két ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40, illetve 55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gond ott is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a Közel-Kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden harmadik vagy ötödik fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számíthattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. Így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni, ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy. Hey!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Cookie után Sam Felt, két olyan DJ egymás után, akik múlt héten zenéltek a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, viszont nagyon-nagyon fontos, ma reggel jönnek Balázsék, náluk pedig indul a Vadiú játék. Páros belépőt lehet nyerni a foci VB bostoni meccsére. A dátum június 26-a, és igen, Boston nem a szomszédban van, szóval el kell oda jutni. Intézzük, repülőjegy, szállás, belépő, minden benne van a csomagban. Ez a fődíj, amit meg lehet nyerni. A napi díjak meg 65 szolos LCD tévék. Azért ezt se csak úgy oda vetjük, mert hát azért nem így dolog. Na, ez viszont az igazi mai sláger, ahogy ígértem. Sam Feld jön Rosalinnel, Heart Like Mine, az igazi mai slágerek között itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ray a folytatásban, aki nemrég, múlt héten kétszer is megtöltötte az O2 Arénát Londonban, de hát ezt egy picit még tudjuk fokozni. Ezen a héten, június 6-án a Wembleyben lesz Londonban egy teltházas koncertje. Az menő, ez meg az igazi mai slágere. Ray és a Where Is My Husband a Rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, Attó ma is Balázsik, náluk pedig a játék, amivel a fődíjat, akár a páros VB belépőt is meg lehet nyerni. Bizony, jól mondtam, ho-ho! A napi díja pedig 65 szólos LCD TV-k. Nagyon vagány lesz, ahogy a fogyarás is az igazi mai slágerek között a Hörzalába Purple Disco Machine jön. A Wonderful Life 2025-ös verziója indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Inkább meghalok, mint hogy mesterséges intelligenciát használjak. Ezt mondta a legutóbbi filme kapcsán Guillermo del Toro. A kijelentés nem filmidézet, hanem a rendező valós mondata, amellyel az utóbbi napokban az egész filmes világot megmozgatta. Del Toro a Frankenstein új feldolgozásán dolgozik, és szerinte a történet nem is lehetne aktuálisabb. A klasszikus szörny ma nem húsból, hanem algoritmusból születik. A teremtő pedig nem őrült tudós, hanem fejlesztő, aki kódot ír és adatot táplál. A rendező szerint nem a gép a veszély, hanem az ember, aki nem tudja, mit szabad vele tenni. De miközben Del Toro az emberi kézvédelmében beszél, a filmipar egyre gyorsabban digitalizálódik. Az elmúlt egy évben Hollywoodban több mint 100 produkció használt mesterséges intelligenciát statiszták generálására, előzetes vágásokra vagy szinkronhangok javítására. Az egyik legnagyobb stúdió idén már tesztelte azt a rendszert, amely a forgatókönyvek korábbi sikereit elemzi, és előre kiszámolja, melyik történetből lehet kassza siker. A piackutatók szerint 2030-ra a vizuális effektusok több mint fele mesterséges intelligencia támogatással készül majd, a gép gyors, olcsó és egyre jobban utánozza az embert. A tavalyi sztrájkok után, amikor az írók és színészek az EMI használat korlátozásáért küzdöttek, mostanra a legtöbb szerződés már tartalmaz egy olyan záradékot, amely szerint a stúdiók engedély nélkül nem használhatják valakinek az arcát vagy hangját digitálisan. De a határvonal elmosódik. Egy friss kísérleti filmben például a rendező valós színészek mozgását keverte gép által generált mimikával, a nézők fele észre sem vette a különbséget. A filmkultúra most ebben a törésvonalban él. Del Toro attól fél, hogy a mozi elveszíti emberi értékét, amitől egy jelenet emberinek hat. A rendező elmondása szerint abban hisz, hogy a történet csak akkor él, ha valaki valóban el akarja mesélni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is kellemes éjszakát, jó munkát, ha dolgozni kell, és szép reggelt azoknak, akik nagyon korán kelnek. A mikrofonnál Király Tamás, picivel 4 óra után járunk, az igazi mai slágereket pedig. Na ná, hogy hozom ebben az órában is, most például. Kashmir, White Ride, az igazi mai slágerek között, ezzel kívánok kellemes éjszakát.

0: teszik.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Bled Alexa a fogyadásban, vagy ahogy mi ismerjük, Bibi Rexa. Bizony. Az igazi mai sláger pedig egy korábbi fétlesz dal teljes újragondolása. Hibátlan az eredmény. Bibi Rexa és a New Religion a rádió egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 3:45 lesz mindjárt, és arra gondoltam, hogy egy igazi újdonság most szerintem mindenkinek jól fog esni, igazi nyárérzettel, hát június 1-je van, na hogy egy ilyen dalt kell választanom. Alex Kenji érkezik már is, és a Bumble, egy szenzációs DJ pizzából Olaszországból, itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Oda-vissza gyorshajtáson kapták egy postás autósofőrét Mihály Gergén. A következő szezonban is az NB1B piros csoportjában játszik majd a Salgó Tarjáni KSE. Jönnek a részletek. Siető postást rögzített a Trafipax. Mihály Gergén oda-vissza gyorshajtáson kapták az autósofőrjét, közölte a rendőrség. Ismertetésük szerint az egyenruhások még múlt csütörtökön végeztek sebességellenőrzést Mihály Gergén, ahol az egyik irányban 66, majd fél óra múlva visszafelé 72 km/órás sebességgel rögzítették ugyanazt a postás autót azon az útszakaszon, ahol legfeljebb 50 km/óra a megengedett. A szabályszegő járművezető összesen 100 000 forint közigazgatási bírság és 8 büntető pontra számíthat. Sikeresen lezárult a Mintaiskola modellprogram Karantságon című fejlesztés a Karantsági Első István általános iskolában, amely az elmúlt időszak egyik legjelentősebb oktatási célú beruházása volt a térségben, írja a nol.hu. A Mintaiskola projekt a Salgó-Tarjáni Tankerületi Központ jóvoltából 329 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg. Megújultak az iskola vizes blokkjai, valamint két új csoportszobát is kialakítottak, amelyek modernebb és támogatóbb tanulási környezetet biztosítanak a diákok számára. A projekt keretében több partnerintézménnyel is együttműködés valósult meg, összesen 15 köznevelési és egy szakképző intézmény vett részt a modellprogram kipróbálásában és szakmai továbbadásában. Oda-vissza győzelmet aratott a Baja csapatával szemben az EBH Salgó-Tarján kosárlabda csapata az NB1B piros és zöld csoportja közötti osztályozón, így a következő szezonban is felsőbb csoportban játszhatnak majd. A salgó-tarjániak 13 pontos előnnyel várhatták a bajai visszavágót, melyet impozánsan kezdtek. Az első 10 percben 8 ponton tartották a hazaiakat, bár a második negyed a bajáé volt, a 3 pontos vendégelőnynél lepergett nagy szünet után már ismét megfelelően szigorúvá vált a salgó-tarjáni védelem. A záró etapban pedig már nem történt meglepetés. Végül Fudi Basket Baja SE EBH Salgó-Tarján 55-72. Dániel Péter vezetőedző értékelésében úgy fogalmazott, összességében csalódásként élték meg a szezont, hiszen nem sikerült elérni azt, amit szerettek volna, de legalább nem lett igazán csúfos vége. Néhány szó időjárásunkról. Ma is gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, emellett a nógrádi tájakon is többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Szeles időben lesz részünk, helyenként egy-egy heves zivatar sem kizárt, napközben 19-22 fok lesz, de a zivatarok környezetében átmenetileg több fokkal is csökkenhet majd a hőmérséklet. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk 21-24 fok mellett, majd szerdán és csütörtökön egy újabb hideg front fogja meghatározni időjárásunkat.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról
4: a
3: és a drogmegelőzésről.
4: Helyzetjelentés. Gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden hatodik laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráramfertőzések. Különösen vészjósló, hogy két ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40-55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gondot is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a Közel-Kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden harmadik vagy ötödik fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számíthattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. Így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni, ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat- és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy el mindenkinek is szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 1-je van, ez bizony már nyár. És ez a Tündék névnapja, a sok boldogságot nekik. Én pedig nyárias hangulatban egy igazi mai slágerrel folytatom, Teddy Swims-t vele. Aztán tényleg nem lehet tévedni, a nagy kedvenc célod Dora, amit már is indítok.

0: mit gondolják. Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel 6-tól jönnek Balázsik, náluk pedig startul a vadiú játék, amivel páros belépőt lehet nyerni a világbajnokság június 26-ai meccsére Bostonban. Lesz repülőjegy, szállás, belépő intézve, a fődíja ez a játéknak, amit pénteken valaki elvisz, addig viszont minden nap azért adunk egy 65-szoros tévét. Mindez Balázséknál, az igazi mai slágerek pedig addig is pörögnek, míg ők beérkeznek a stúdióba. Most Calvin Harris, John Newman és a Blame. Ezt jelítem a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert úgy tűnik, hogy a hét egy nagyon picit hűvösebben indul, mint a hétvége, olyan 24 fok lesz, és hát esőre is számítani kell, a következő három nap ilyen, aztán utána megint tökéletes napos idő, de addig is azért ilyen 24 fokok kipörögnek. Pár perc, és a legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, 6-tól indul a műsor, ez pedig a következő 30 percet indítja. Kamrád és a Hug Yourself, Balázséknál pedig ne feledjük, páros belépőt lehet nyerni a világbajnokságra. Attól indul a műsor, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Inkább meghalok, mint hogy mesterséges intelligenciát használjak. Ezt mondta a legutóbbi filme kapcsán Guillermo del Toro. A kijelentés nem filmidézet, hanem a rendező valós mondata, amellyel az utóbbi napokban az egész filmes világot megmozgatta. Del Toro a Frankenstein új feldolgozásán dolgozik, és szerinte a történet nem is lehetne aktuálisabb. A klasszikus szörny ma nem húsból, hanem algoritmusból születik. A teremtő pedig nem őrült tudós, hanem fejlesztő, aki kódot ír és adatot táplál. A rendező szerint nem a gép a veszély, hanem az ember, aki nem tudja, mit szabad vele tenni. De miközben Del Toro az emberi kézvédelmében beszél, a filmipar egyre gyorsabban digitalizálódik. Az elmúlt egy évben Hollywoodban több mint 100 produkció használt mesterséges intelligenciát statiszták generálására, előzetes vágásokra vagy szinkronhangok javítására. Az egyik legnagyobb stúdió idén már tesztelte azt a rendszert, amely a forgatókönyvek korábbi sikereit elemzi, és előre kiszámolja, melyik történetből lehet kassza siker. A piackutatók szerint 2030-ra a vizuális effektusok több mint fele mesterséges intelligencia támogatással készül majd, a gép gyors, olcsó és egyre jobban utánozza az embert. A tavalyi sztrájkok után, amikor az írók és színészek az EMI használat korlátozásáért küzdöttek, mostanra a legtöbb szerződés már tartalmaz egy olyan záradékot, amely szerint a stúdiók engedély nélkül nem használhatják valakinek az arcát vagy hangját digitálisan. De a határvonal elmosódik. Egy friss kísérleti filmben például a rendező valós színészek mozgását keverte gép által generált mimikával, a nézők fele észre sem vette a különbséget. A filmkultúra most ebben a törésvonalban él. Del Toro attól fél, hogy a mozi elveszíti emberi értékét, amitől egy jelenet emberinek hat. A rendező elmondása szerint abban hisz, hogy a történet csak akkor él, ha valaki valóban el akarja mesélni.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azonnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na, akarok beszélni egy jelenségről, mert most hát kétszer belefutottam, és nem tudok vele mit kezdeni, és csak kíváncsi vagyok, és remélem egy oldalon állunk, és ti is hasonlóan gondolkodtok, mint én. Mit szóltok azokhoz az emberekhez? Kettőjét láttam most, akik kiállnak forgalomba táblával, hogy jobb kedvre derítsenek minket. Kettő darabot láttam, egyet láttam most a Florián térnél, és egy bohócot láttam a Dómusznál, ami már nem Dómusz. Ott van az egyik kedvenc motorboltom, ahol kijössz a motorboltból, tovább mész egyenesen, ott van egy nagy kereszteződés, ez a Kacsó-Pongrác, Hungária, vagy mit tudom én, tudod ott a jobbra a hullámvasút. Ott áll egy bohóc, hogy jobb kedvre derítsen engem, lufikat hajtogat, műnevet hajolgat, és közben pénzt kér. És van egy másik, aki a Florián térnél áll, ő pedig sokat járok arra a harmadik kerületben, ott laknak, hogy nem mindegy, és az a lényeg, ő kiáll, és különböző szövegeket tesz föl táblára, és felmutatja.
2: És mi milyen szövegek vannak rajta?
1: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg, hogy...
2: Ja, ez figyelj, imádom. De most neked ezzel mi a... De miért? Mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
1: Büszke vagyok rád?
2: Igen!
1: Hát apám se volt. Te ne legyél.
2: Akkor ez a bajod.
1: Kispolgári jó embereskedés.
2: Nem. Ez egy szívből jövő.
1: Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugrait.
2: Jobbá teszi a világot.
1: Beengedést engedek, bepillantást engedek a feltörő gejzírbe. Én behalok ezektől.
2: Miért? Mi a bajod vele?
1: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motort.
2: és
1: birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamosíre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok
2: rá. Miért ne írná?
1: Ne írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen
2: jó,
1: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Meghalok.
2: De nem, vagy büszke, így nem lehet büszke magadra, hogy ilyen a lelked.
1: Kis polgári jó embereskedés.
2: Nem, ez egy tök aranyos dolog, gyerekek, tényleg.
1: Na most tegyétek a szívetekre a kezeteket, Zsül, Anna, Juli, ez csak engem irritál?
2: Hát nem.
1: Mármint úgy irítál, hogy oké, megnézem, ne csinál, ne is tovább megyek.
2: Hát nem most, nem mosolyodsz el.
1: Nem mosolyogok azt, azon a táblán, hogy egy vadidegen ember feltartsa nekem, jó, hogy vagy, ne legyek neki. Nem akarok az ő számában jó lenni. Nem akarom, hogy ő büszke legyen rám.
2: Ez a csávó, ez fel kell minden reggel. Megcsinálja.
1: Modoros, felesleges, öncélú, teljesen haszonszerző jópofáskodás.
2: Milyen haszna van belőle? Semmilyen
1: haszna
2: nincs.
1: Sokkal többet táplálkozik. Álszent ego magamutogatás.
2: Nem,
1: köszi, hogy felkeltél. Ne köszönd meg, hogy felkeltem.
2: Hát
1: majd a családom megköszöni, hogy felkeltem.
2: Ők nem köszönik meg. A gyerekeit se fognak soha semmit megköszönni. Ő föl kell azért.
1: Nem.
2: Megfesti a táblát, hogy szemléte...
1: Kispolgári szeretethiány. Borzasztóan smúzoló ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
2: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt tudom. Szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
1: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél.
2: Igen.
1: Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, attól... mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást. Neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
2: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
1: nem vagyok boldog emiatt.
2: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
1: Nem tudok velük mit kezdeni.
2: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik. De szerintem...
1: Miért áll oda egy ember, egy vadidegen ember, egy vadidegen kereszteződésében, vadidegen embereknek, hogy büszke vagyok rád? Mitől büszke rám? És ha én egy sorozatgyilkos vagyok, ha éppen megvertem a gyerekemet, ha éppen nem tudom, ne legyen rám büszke.
2: Mert akkor
1: büszkék azok az emberek, akik ismernek.
2: Mert akkor elgondolkozol rajta, hogy tényleg miért büszke rám, mikor megvertem a gyerekemet, holnap már nem vered meg. Hogy...
1: Zabarban vagyok, nem adok pénzt, modoroskodom, elfordítom a fejem, és kínosan érzem magam. kontraproduktív a dolog? Rosszul érzem magam nálad. A táblájától.
2: Szerintem csak nálad. Most miért a bohóccal mi bajod van, hogy ott áll lufit hajtóval?
1: Önző hatásvadászatnak tartom.
2: Nem, ezek ez egy jótékony emberek... dolog, odaadja egy nem, gyereknek.
1: Nem. Teljesen egyértelmű haszonszerzésből mennek ki, és ő akar tőlem kapni, hogy én elolvasom a táblát. Ő jön oda, hogy ad. Álszent hazugság. Kapni akar, hogy elolvasom. És azt mondom, hogy milyen jó ember. Miért? Hát, miért? Vagy... Nem adok.
2: Nem
1: olvasom el a tábládat.
2: Nem mosolygom.
1: Nem mosolygom.
2: Olyan aranyos az egész történet.
1: Borzasztóan nem érzem ezt kézzel.
2: Energiát tesz bele. Nem érted, hogy töltetet ad az embereknek a mocskos rohadvány az ilyen hétköznapoknak, mint amit most te hoztál.
1: Szerintem elvesz. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Hagyjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztelt, hogy megdicsérje.
2: Igen.
1: Ő
2: igen.
1: Akar tőlem elvenni, nem adni akar.
2: De
1: megfejtettem, az ő létezésük vacsorára. Maga az elvétel.
2: Nem, hát...
1: Száz autóstól veszel, míg én nekem kell odaadnom a figyelmemet. Ő jobban éhes a figyelemre.
2: Egy egált akar. Az is, aki a vacsorát megcsinálja neked, és utána elmondja, hogy milyen jó volt, és dicsérd meg te is. Egy egált akar. Mert
1: nincs
2: ő...
1: egál.
2: De kell,
1: nincs.
2: Hogy legyen. De.
1: Nincs.
2: Hát az az egál, hogy...
1: Ne legyen rám büszke. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá. De a Flórián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
3: Igen.
1: Igen?
3: Én szeretem.
1: Mit? Hogy büszke
3: jó érzést ad nekem.
1: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
3: Ne, igen.
1: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
3: Tök mindegy.
1: Ő se tudja, hogy te
3: tök mindegy.
2: Mi az, de nem kell, hogy tudja.
3: De miért kell tudnom, hogy ki az?
1: Hát ezt nem hiszem el.
3: Nem, magát egy jó érzést ad.
1: Igazából ő elvesz.
3: Nem.
1: De. Minden autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
2: táblával. Sokkal többet ad, mint te a mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy,
3: dolgozik ott tölti
1: vele. Tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké.
2: Hogy egyszer meg fog ölni.
1: Ma kijön egy büszke vagyok rá táblával, holnap viszont bemegy a Flórián térbe, és hamburgeres előtt mindenkit ügyére. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
4: Az ilyen szarkavaróktól ennyit gondolok róla.
1: Már nem rámondott konkrétan, ez
2: mi
1: egy
2: szám.
4: Ez csak így...
2: Mi a bajotok a bohóccal, aki...
4: Anyám nem volt rám
2: büszke. Na, ez a baj, látod? Hogy az anyádtól hiányzó büszkeséget rajtuk akarod leverni.
1: A bohóca domusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
2: És jó, de benned van egy bohóc gyűlölet.
1: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalul, és mindannyian ráfekszünk. És
4: szeretnék utána mellette ülni, Balázs apa az autóba.
1: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
2: Mindig érte? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, így hogy van. Majd mennyire nyomorodsz.
1: De ettől nem leszek jobb kedvű, hogy ott állt.
3: Egy
1: szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni. Ne álljál már itt azon a táblával. Hát normális vagy? Ne legyen.
2: Tök normális, hogy ezt a nyomoronc hozzáállást...
1: Mit akar ő ebből kapni? Gyanús?
2: Nem, adni akar. Nem. Képzeld, de vannak önzetlen emberek, aki
3: nem
2: minden
3: szeretett,
2: reggel megcsinálnak.
1: De ki? Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberegem, ő nem szeret. Hát
2: de ő mindenkit szeret.
1: Ti hülyék vagytok?
2: Nem.
4: Nagyon sok ráérő ideje van. Tegyük hasznosságot. Tegyük hasznosságot.
1: Érted? Na kérdezzük meg. Csaba, jó reggelt! Szia, Csaba!
5: Sziasztok, jó reggel, szervusz Balázs! Egyébként mi nagyon régről ismerjük különben egymást, képzeld el.
2: Hol találkoztatok?
1: Honnan?
5: Mi még gyerekkorunkban találkoztunk, amikor még általános iskolába jártál a Tímár utcába, képzeld el.
1: Alattam, fölöttem? Hova jártál?
5: Nem, képzeld el, a legjobb barátod, az Andris.
1: A Horváth András?
5: Én őnek vagyok a Horváth Andrisek vagyok, igen, én a barátja, és mi együtt jártunk veled így. Itt-ott egy párszor.
2: Csaba, te voltál az a srác, akinek mindig elvette a szendvicsét és megvert?
1: Nem.
5: Nem.
1: De te az általánosban nem jártál be, a Horváth András az osztálytársam volt 8-ig. Nagyon tudom. Jó barátom volt sokáig az András, és te az Andrásnak vagy a barátja.
5: Igen, és én a Mókus utcai suliba jártam, egy párszor, hogy megjelentünk itt-ott. Sőt, hogy legyen egy kicsit személyesebb a dolog, jó? Igazából én még az apukáddal is nagyon jóban vagyok, körülbelül egy hónapja beszélgettem vele legutoljára telefonon.
2: Na újra,
1: ha Jézus Isten, egyre gyanúsabb vagy, ismered a régi barátomat, jóban vagy az apámmal. Figyelj, és hogy van az öreg, jól van?
5: Én arról az apukádról beszélek, a nevelő apukádról, aki az anyukáddal él.
1: Ja, arról az apukádról, hogy tudom, hogy jól van, mert vele két naponta beszélek. Mondottam, valami hír van az igazi paterről, legalább mondd már, hogy hogy van. Ezek szerint érnek az öreg, jól van.
5: Na, nem az igaziről, hanem aki igazából igazi helyet szeret téged, okay. Szerintem.
1: Miért állsz ki egy táblával? Milyen mögötte szándék? De most egyszer tényleg légy őszinte, főleg, hogy régi a kapcsolatunk. Miért csinálod őszintén? Tényleg
5: teljesen őszinte leszek. Képzeld el, az utcán voltak ezek a műanyag táblák, amikor választás volt, és véget ért a választás, és akkor mondták, hogy ezek szemetek igazából ezek a táblák, és mivel hogy az előbb pont arról hallottam, hogy beszélgetettek, hogy jó lenne, hogy mondjuk szemetet szedne valaki az utcán, vagy ilyesmi, én leszettem ezeket a szemeteket az oszlopokra, oda mentem létrával, még ilyen, képzeld, ilyen videót is lehet találni rólam például a neten, hogy oda mentem létrával, és leszedegettem ezeket a szemeteket, és úgy gondoltam, hogy ez a sok műanyag hulladék, ami keletkezik, ezt valami hasznosra lehetne hasznosítani, de nem tudtam, hogy mit csináljak, és egy hétig gondolkodtam otthon, hogy mit csináljak egy műanyag hulladékból, ami végig is valami pluszot tudna adni, mert ugye kidobom a szemétbe, akkor még egy időben ez még tilos is volt, nem akkor szedtem le, hanem hogy véget ért a választás, és gondoltam, hogy akkor valami kéne valami hasznosat csinálni. És először azt találtam, hogy otthon elmondtam feleségemnek, hogy gyereknek, mert van feleségem, gyereken dolgozok, tehát nem munkanélkül, hanem munka előtt állok ki a táblával, és kitaláltam, hogy ráfestem azt, hogy szép napot, hogy hát van olyan, aki nem kapja ezt meg. És az volt a legdurvább, hogy amikor legelső nap kijártam a szép napot táblával, akkor oda jöttek emberek, én nem ingyen öleléssel kezdtem ezt az egészet.
1: Aha,
5: nem ez
1: te kiírtad, hogy szép napot, meg büszke szép vagyok napot, rád, meg itt vagy, ez is elég, meg ilyen borzalmak.
5: Amikor először kiírtam azt, hogy szép napot, akkor igazából oda jöttek az emberek, és volt, aki azt mondta, hogy képzeljem el, ő ezt hetek óta nem hallja senkitől. Nem hallja, mert ő egyedül él, és oda jött sírni a vállamra. Nem viccelek, ez az első napon.
2: És összeszedte a szemetet is, Andácska. Hoppá! Hát akkor...
1: Az jó. Tehát, hogy akkor ez... Akkor, aha, tehát, hogy van, aki benyalja. Érdekes. Igen.
2: Nem,
1: érdekes,
2: van, akinek erre szüksége van, Balázs.
1: Hogy meglát egy táblát, hogy oda meg is elsírja magát.
2: Ez az életének...
1: Köszönöm, én ezt nem hallottam.
2: Nem hallottam,
1: hát, hónapok óta. Baj van ezzel a világgal.
2: Hát, azért van a Csaba, nem, hogy az a baj, az ne legyen.
5: Vannak emberek, akik szerint én vagyok az utcai ilyen löketadó. Nem viccelek, én most nem egy reggeli műsort vezetek, tehát nem ezt csinálom, meg nem kávét főzök nekik, hanem vannak olyan emberek, hogy mennek mondjuk egyedül, csüggednek, és nagyon rossz kedvük van, mert mondjuk egyedül élem, mondjuk egy nyugdíjasnél, én most nem 20 évesekről beszélek, van, aki 78 éves, igen. És olyan rajongó, hogy naponta odajön a megállóba, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy vagy, mert
1: igen,
5: így,
1: hát
5: így valaki
1: épp,
5: így foglalkozik.
1: Ő se épp, igen.
2: Nem, ezt így nem mondhatjuk, hogy nem épp, csak hiányzik egy kis kedvesség az életében, amit Csabától kap meg.
1: Mik vannak a táblán? Jó, hogy vagy, büszke vagyok rád, csak sorolj még egy-két táblát, hadd borzongjak, hogy mi van még.
5: Annak, aki ma tartja, mosolyog, ingyen van. Na? Büszke vagyok rád. Na. Hogy például mit a mai napon például viszek ki egy olyat is, hogy a holnapi éned drukkol neked.
1: Úristen, borzongok.
2: Új, de jó, gyönyörű.
1: Ez kemény.
5: Itt vagyok, ez elég. Bocsánat, rosszul mondtam, itt vagy, ez
1: de
5: elég.
1: Azért, az itt vagyok, az ez elég. Hátulról megérkezik, hogy egy török kamionos, itt vagyok, az elég.
5: Nem, itt vagy, ez elég. Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Zavarba volt, mint egy kicsit.
1: Hol állsz ma ki, Csaba, csak hogy nehogy arra menjek, hogy merre vagy ma, hol leszel?
5: Én mindig a Flórián térnél állok ki, körülbelül 7.40-től 8.25-ig, ott van egy busz megálló, igazából azért is meg van egy zebra, és most már arra is kell figyelni, merre tartom a táblát, vagy rossz irányba tartom a táblát, akkor általában dudálnak, hogy nem látjuk, stb. De az érettséggel azt például egy olyan erőt adtam a gyerekeknek, mondjuk a május 4-re, mert ez nem számít reklámnak, az a Star Wars nap, mindenki tudja, május 4, az erő legyen veled.
1: Igen,
5: és az érettségizők azok mindenkit, az érettségi hete alatt például, hát nem is hete, hanem két hét alatt, minden nap, majdnem minden nap, akkor igazából olyan témát dobtam föl, mondjuk, Te plusz matek egyenlő siker, ez a matek érettségi napján. Ezek olyan löketet adtak, hogy a gyerekek jöttek arra, és igazából úgy ők mentek, mondjuk matek érettségére, ez egy löket adott, de például tegnap is jött ide egy srác, aki mondta, hogy mit tudom, múlt héten valamit, ebben egy érettségi tematikájú nap volt, és olyan táblát tartottam ki, mondta, hogy az nem ment érettségizni, és ez neki nagyon nagy volt, mert igazából...
2: Csaba, beszólás igen. volt már? Tehát akinek nem tetszett, és beszólt, mondjuk, vagy...
5: Beszóláshoz elmondom, hogy én mondom, ezt minden munkanapon csinálom, ahhoz képest kb. Hetente egy ilyen van. Például voltak olyan munkások, akik elmentek mellettem, és azt mondták, hogy miért nem mész el inkább dolgozni? És mondtam, hogy oda megyek 9-re, csak én ott 9-re megyek, nem 8-ra, bocs.
1: De nem lehet, hogy igazából... összekevered, és azért dudálnak, hogy lépjél már arra, mert nem tudnak elmenni? Tehát, hogy...
5: nem keverem össze, például ott volt egy internetes oldalnak, egy újságíró, aki pár órával később megjelentett egy elég összeszedett cikket rólam, lehetséges, hogy azt is olvastátok, hogy például, amikor ott állt mellettem, ugye emlékszem, akkor is volt egy teherautó, aki sofőr, aki elkezdett kikiabálni, hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, és mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a táblátban, és mondtam neki, hogy hát ez körülbelül egy hete volt a kirakva.
1: Igen, büszke vagyok, tudja, rád, igen. Nem lehet, hogy ma kiállsz, hogy szeretlek Balázs táblával? Nem lehet egy fél órát? Nem lehet kérni holnap?
2: Nem érdemled meg.
1: Na jól van, Csaba, hát nem fejtettük meg a mögöttes szándékot, de tudom, hogy vagy, úgyhogy továbbra is gyanús vagy. De jó, örülünk, hogy vagy, meg nagyon sokan szeretnek.
2: Mi a zsüllel, köszönjük.
1: Nem tudom ezt a jelenséget hova tenni, de. Figyelj, ha beszélsz az Andrással, mondd már meg, hogy üdvözlöm. Meg úgyis találkozunk vele nyáron, mert jönnek Otira, de hogy csókoltatom az Andrist.
5: Persze.
1: Jó.
2: Nem úgy, mint te, aki ilyen bunkó, hogy föl se hívja.
1: 96-ban ért véget a barátságunk, hát sajnos. Sajnos véget ért, András nagyon jó barátom volt egyébként tényleg. Vigyázz magadra!
2: Köszönjük, Csaba, mi köszönjük a Zsüllel.
1: Jó, gyerekek,
2: vége a rádiónak.
1: Baromozzuk a kormány, ne húzzuk, kerüljünk, dudáljunk, visszamosoljunk, mit csináljuk?
2: Pár év eltelt, vége a rádiónak, Annácska 10-től egy kávézóban dolgozik, te pedig, hát nem tudom, parlamenti képviselő vagy, te is 10-re jársz be dolgozni, és úgy döntötök, elérkezik a pillanat, hogy ti is táblás emberek lesztek 7-től 9-ig.
1: Igen.
2: Viszont ellenkező előjelű üzeneteket kell felírjatok a táblára. Mit fogtok rá fölírni?
1: Ja, hogy ki kell állnom egy táblával, toxikusnak kell lennem.
2: Így van, tehát nem ez, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy itt vagy, meg legyen szép napod, meg ilyenek. Mi az, amit szívetek szerint mostani lelkiállapototokban erre a táblára ráírnátok?
1: De nem az, hogy büszke vagyok rád, hogy nem, jó, hogy vagy,
2: nem, pont,
1: hogy mosolyog ingyen van. Hát miért az ellenkezőjét.
2: Tönkre kell tenned az embereket,
1: jó,
2: a társadalmat.
1: Várj. Nekem is Annának van egy mondatom, vagy mert
2: külön.
1: Ti tudjuk, de úgy értem, vagy Lacinak is van. De nektek a szép vagy, mosolyog, ingyen van.
2: Szív.
1: De jó, hogy vagy, büszke vagyok
2: így
1: rád.
2: Így van.
1: Finger nincs, hogy ki vagyok, de büszke rám, nagyon jó.
2: Igen. És ti vagytok azok, akik a következő
1: Zseni.
2: Kereszteződésnél
1: Zseni.
2: Várjátok az embereket, mit írtok föl a táblára, amivel minden
1: jó.
2: érvényét veszti, amivel okay. mi Zsüllel mosolyogva álltunk.
1: Mondom. De te ott állsz, jó.
2: Igen,
1: jó.
2: Tehát mi ott állunk Zsüllel ebben a kereszteződésben, de a következőn ti direkt ezt az egészet szeretnétek.
1: Jó, Laci már elmondta az ő táblájának, kérj tőlem bocsánatot.
2: Háj, de jó vagy.
1: Az én táblámban az lenne, hogy senki nem szeret.
2: Érezd magad szarul.
1: Igen, írja valaki, haladj tovább, te bánat. Anna, mi lenne a tábládon, milyen mondatod?
4: Ahol az álom véget ér, ott kezdődik a valóság.
1: Én fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Tehát a nagyon nagy mondatomat fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Zsül, tarts fel a tábládat. Zsül, mit ír? De Zsül, legyen szép napod, meg a jó, hogy vagy.
2: Tessék.
1: A büszke vagyok rád. Mindjárt ányom magam. Büszke vagyok rád, érted?
2: Én tudod, mit írok föl?
1: Anna,
2: tudod,
1: mit írok föl? Az ilyen szarkavarók miatt rohad a világ. Fölírta Zsül, hogy büszke vagyok rád.
2: Tudod, mit írok föl?
1: Most öklendezek.
2: Tudod, mit írok fel?
1: Mit?
2: Ma miattad szebb a nap. Érted? Ezt adom át.
4: Nem, Balázs, engedd el, ezt nem figyelj.
1: Igen, az én táblámon csak annyi lenne, elhitted, mi?
2: Vagy szaktanári.
1: Szaktanári. Igen, jó, hogy jöttél, mikor mész?
4: Ez is jó.
1: Igen, ez érdekes jelenség. Mondom, a Domusnál bohóc van. Bohóc.
4: Hát, nem láttam őt még, de talán jobb is.
1: Ott már bohóc, igen. Szóval, ja, egyébként azon tudnék röhögni. Tehát, hogy valaki az álszent jópofáskodásáért és kispolgári jótékonykodásáért kitalálna a ma is egy szar darab vagy táblából, szerint, na azon hangosan fölröhögnék. Ez bátor. Igen, ez nagyon bátor. Igen. Higgy magadba, te hitvány szar. Azt írta a Zsula táblájára, hogy mosolyog a nap.
2: Jaj, de
4: és rajzolt
2: Zsula.
4: Egy napot.
1: És rajzolt egy napot. Értitek, hogy miért tart itt ez a világ?
4: Hát
1: érted, hogy azt írja, hogy igen. A legjobb tábla megjön, figyeld. Dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Ez az, csak ilyen táblákat gyerekek. Csak ilyen táblát nekünk annak. Igen, minek örülsz, magyar vagy, te fos.
2: Na, hát.
1: Ja, Istenem, nagyon szórakoztató. Igen, a szegény Csaba és a szegény jó, hogy vagy, jó, hogy itt vagy, ha süssör rád a nap, mosolyogj, az ingyen van táblát, hogy tudunk ebből egy ilyen szemét, aljas, toxikus témát csinálni, így reggel 3-4-8-kor, és de szeretem. És de jól esik. Igen, na jó, hát egyébként az a jó ezekben a jelenségekben, és azért jó ilyenekről beszélni, Mert valójában ott van. Belemászik az aurádba, az arcodba, és mindenkinek van róla véleménye. Nem tudsz mellett elmenni. Vagy borzongsz, vagy elfordulsz, vagy szereted, vagy megölelnéd. Vagy egy apró, hülye kis, banális dolog, hogy ott áll egy csávó, egy teljesen hazug táblával, hogy büszke vagyok rád, és azonnal kivált belőled valamit. Azonnal tudod hova tenni, hogy te melyik kivel értesz egyet? Vagy kinek az oldalán állsz? Hova billen a mérleg?
2: Amilyen a lelkünk, odaállunk, ugye?
4: Nagyon világos a szinte fényes az aurám, szinte elvakít a fénye.
1: Mosolyogj, míg van fogad. Jaj, nagyon jók vannak. Na jó, a gyerekek, oké, köszönjük
4: fel
1: szépen.
4: Felkelt a nap, és ma se lettél jobb ember.
1: Igen, felkelt a nap, de vagy ronda vagy. Nagy számot húzzál tovább. Remélem, jó vagy, majd elmúlik. Ja, Istenem, nagyon jó. Belőled is csak egy van. Szerencsére.
0: Volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szentmisével emlékeztek a magyar hősökre a megyeszékhelyen, hegyi kerékpáros pályával bővült a salgótarjáni Extrém Park. A friss helyi híreket Novák Esztertől hallják. Az Acélgyári úti Szent József plébánia templomban tartott szentmisével, majd ezt követően a Millet centenáriumi emlékműnél virágok elhelyezésével emlékeztek a magyar hősökre. A magyar hősök emlékünnepét minden évben május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. A misét celebráló Sánta János atya úgy fogalmazott, ahogyan a múltban változtak a szellemi irányzatok, aszerint változott ennek az emlékünnepnek a formája és megítélése. A lényeg azonban sosem változott, minden jó érzésű, magyarságában és Isten hitében bízó ember tudta és tudja, hogy hőseinkre meg kell emlékezni. Sánta János azt is hozzátette, hőseink életüket adták a magyar hazáért, a szabadság eszményért, egy jó értelemben vett jobb világért. Senki nem születik hősnek, de mindenki, aki kellő következetességgel, bátorsággal és lelkierővel végigviszi az eszményét a jó érdekében, az képes rá, hogy azzá váljon, fogalmazta meg, hozzátéve, hogy a Szentlélek minden nemes lelkű, igaz, a szeretteiért, honfitársaiért és embertársaiért tenni akaró emberben jelen van. Átadták a salgótarjáni Tóstrandon található Extrém Park újabb elemét egy technikai és élményelemekkel, többek között ugratókkal és döntött kanyarokkal kialakított erdei kerékpáros pályát. Krejcsi Bálint polgármester hangsúlyozta, az Extrém Park és környezete a fiatalok kedvelt helyszíne, leginkább erre tekintettel döntöttek amellett, hogy tovább kell bővíteni az itteni lehetőségeket. A helyszín az eddigi BMX és görkorcsolya pályák, továbbá kerékpáros pumpapálya mellé bővült most az erdei útvonallal. A városvezető kiemelte, ez egy olyan nyomvonal, melynek elemei a gyakorlott kerékpáros számára is élményt tudnak nyújtani, ugyanakkor ezek a technikai elemek mindegyike kikerülhető, így akár a megfelelő hegyi kerékpárral rendelkező iskolások is bejárhatják, segítve azt, hogy megismerkedjenek ezzel a sportággal és gyakorlatot szerezzenek az erdei kerékpározásban. A több mint 800 méter hosszú, jelentős földmunkával kialakított single trail pálya létrehozásához az Aktív Magyarország állam titkárság biztosított mintegy 20 millió forintos támogatást, amit az önkormányzat közel 5 millió forinttal egészített ki. Újabb munkaterületeket nyitnak meg a Rákóczi úton ezen a héten, közölte Salgótarján önkormányzata. A kivitelezéssel kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgótarján.hu oldalon szöveges és térképes formában is. Az itt megjelentek szerint mától elkezdik lezárni az egykori második Rákóczi Ferenc általános iskola előtti és azzal szembeni parkolókat. Az önkormányzata az egykori öblös üveggyár területén biztosít ideiglenes parkolóhelyeket, melynek bejárata az üvegfúvók szobor mellett található.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok, 6 óra 15 perc van, Eszter és Juli.
2: Jó reggelt!
3: Na, erre vagyatok gombot.
1: Na, milyen?
2: Jó
1: milyen?
2: Lesz,
1: szevasztok. Igen, már pénteken jeleztük, ugye, hogy Balázs nem lesz ma, mert sürgős forgatási dolgai vannak. Igen, én kértem rá, mert én utálom azt, hogy úgy megy el, hogy nem szól, tudod? Mert akkor így legalább el tudjuk mondani ilyenkor, amikor majd felháborodott tömegek vonulnak ki a rádió elé, hogy mi ezt jeleztük. Tehát ilyenkor, aki annyira Balázs van, hogy nem bírja nélküle a műsort, az egy nap szabadságot kivesz, meghallgat más rádió műsort, akármit csinál, de legalább tudja, ugye, hogy ő ilyenkor nincsen. És akkor én kértem, hogy ezt legyen olyan kedves közölje a hallgató, és közölte is.
2: Adás vége előtt 5 perccel?
1: Igen, persze, hát szokásos.
2: Fel tudtak rá készülni.
1: Szokásos módon legalább mindenki el tudta.
3: De most figyelj már, ide, most ez egy sokkal durább szituáció, mint amire gondoltunk valaha is, mert most azok az emberek, akik keverik a Julit velem, Na most mi újság van?
2: Két csaj van, te ezt tudtam.
1: Most de, akkor
3: nem,
1: melyik
3: most
1: a
3: azt
1: melyik?
3: Mondják hinni, hogy csak egy csaj van, csak én nem tudják, hogy melyik. Folyamatos beszéd. Én monológban fog kommunikálni végig.
2: Te elkezded a mondatot, én meg befejezem.
3: Köszönöm.
1: Vagy legalábbis majd megpróbáljuk. Illetve még egy tippem van, hogy átküldtem neki az 50 ezer forintját, amivel tartoztam, mert már látom, hallgatók ugrálnak rajta. Gyerekek, hát én egy úr vagyok, tehát hogyha az ember bukja ezt a pénzt, akkor azt természetesen át kell küldeni, ugye?
2: Néztétek, láttátok egyáltalán, ez ilyen unalmas ötlet.
1: Na most nagyon vigyázz, mert én is ezzel próbálkoztam. Annácska egyből eltörte a kezemet, hogy lett volna unalmas, hiszen nyert a PSG.
2: Ja,
1: ugye?
2: Hát végül is lett 11-esekkel.
3: Hogy van Ogli ilyenkor vajon?
1: Mi kicsoda?
3: A PSG Ogli.
1: A PSG ja. Ogli nagyon jó, szerintem még mindig valami transzba fekszik. Szerintem is unalmas volt a meccs, és nem azért, mert én elbuktam ezt az 50 ezrest. Ugye volt egy Arzenál gól, aztán lett egy egyébként teljesen jogos 11-es. Az Istennek kell azt a drága gyereket értett fölrúgni, és akkor utána a 11-esekkel a végén meg elbukta az Arzenál ezt a meccset. De a szakik, mert én szakikkal néztem természetesen, a velencei tó partján egy kis képernyő színes televízión kicsit próbáltuk megnézni.
3: Nem vesz meg az embereidet, nem elég nekünk ez a szakik, tehát karaktereket akarunk tudni.
1: Igen. Szilárd?
2: Na hát ő aztán szaki. Szaki egyébként.
3: Doktor Jegenye.
1: A Jegenye volt az egyes számú szaki.
3: De ugye... most már a Siamikre, tehát ő nem a barátod, hanem ő gyakorlatilag egy testben él
1: veled. Egy kicsit igen, összefortunk igen. Vele. Ő ugye Arzenál szurkoló, de egyébként tök visszafogottan csinálta a szurkolást. Ott volt a Dagó.
2: Uh-huh. A Dagó.
1: Igen, a Dagóról annyit kell tudni, hogy...
3: De a Dagobertnek a rövidítése, vagy pedig valami teljesen?
1: Egyébként igen, de nem a gazdagság miatt, sajnos.
3: Kicsit spur?
1: Hát nem, de hogy is, nagyon, nagyon rendes ember, tehát ott volt a Dagó, aki nagyon nagy darab, és annyi köze van a focihoz, mint nekem.
2: Na, uh-huh, akkor ez egy uh-huh. Ütőképes csapat. Miért a Szilárdnak egyébként van bármi köze a focihoz?
1: Hát egyrészt ő focista volt, képzeld el.
3: Ja. Igen, hát az a szilajtest, az nem magától.
1: Mit gondolsz? Honnan jött az? Honnan
2: hát
1: jött
2: inkább nézném ki kosarasnak egyébként a maga kérdés.
3: Látod, ez a baj ezzel a világgal, Júli, ez a baj.
2: A
1: sztereotípiai.
3: Azért, mert valaki 3 méter 5 centi, attól még nem kell neki kosárlabdáznia, jó?
1: Igen, még meg is biztos, hogy tud meg. Hát tudod, Szabolcsi. Szabolcsban pedig a kosaras...
3: Megyetszed. Tehát nálunk ez van. Az, aki elég magas ahhoz, hogy kosaras legyen, azt megy és cseresznyeszedésre használják. Igen, nem engedik oda a pályák közelébe, mert...
1: Hát fontos nem. Funkcióját keresik meg
3: hát
1: az embereknek.
3: Hát nem fogod eltékozolni a tehetségedet.
1: Úgy van. Még ott azt eltöröd a kezed, lábad, így aztán inkább mennyi megyet meg cseresznyét szedni. De szóval, hogy ő egyrészt ugye Arzenál szurkoló, ebből már tudjuk, hogy ő mi a köze a focihoz, másrészt meg valaha ő focista volt, és még kispályán még mindig állítok. Nagyon jó a Szilárd.
2: Ha nem motorozgat, ha nem vérlovag, akkor focizgat.
1: Igen, vagy menni. Ha nem igazgat.
3: Ja, hogy a vérlovag, ez a vérlovag kifejezés az annyira jó, mert kicsit olyan, nem tudom, hogy egy ilyen vérszívó lenne inkább, tudod, nem? Tehát, hogy jön, és...
2: Nekem egy ilyen kifejezetted ilyen középkori lovag jut az eszembe, aki a sisakrostiát így felhajtja, és nagyon véres az.
1: Nem, ők nagyon szép munkát végeznek, úgyhogy Szilárd is becsatlakozott ebbe, és akkor hordja a véreket, ilyen 24 órát kell talpon lenni. Azt mondja, hogy olyan riasztások vannak hajnalban, na de mindegy, ne kanyarodjunk el
3: a dologtól. De most mondom őszintén, hogyha ha mondjuk Dracula valahogy el kéne, hogy helyezkedjen valahol most 2026-ban, akkor mit dolgozna? A McDonald's-ban lenne, vagy vérlovag lenne?
2: Vagy az OVS-nél.
3: Szerintem, nagyon durva, nagyon fáradt vagyok. Értettük
1: így is.
3: Szerintem ez egy nagyon durva fedősztori, és szerintem azon mindig eltűnik egy-egy egységvér, azt meg a telszipók ez a helyzében.
2: Az senkinek nem tűnne föl. Figyeljetek nekünk, na, beszélgetünk arról, hogy egyébként kinek hogy sült el a hétvége.
1: Ugye itt hát érintettek vagyunk a vendéglátásban, Juliék is, meg mi is.
3: Na,
1: és hát egy picit ugye izgultunk, hogy mi lesz a belvárosban végigvonuló tömeggel.
2: Hát nekünk ugye a Stefániám van egy sörkertünk a Tücsök, illetve nem a miénk, de hát a Miró igazgatja, és az a lényeg, hogy hát 3 nap tömény gyomorgölcs. Tehát nyilván készültünk arra, hogy micsoda irgalmatlan durva tömeg lesz, árut kell rendelni, hogy azok az emberek, akik majd oda betérnek, azok majd hogy fognak viselkedni, szóval ez egy ilyen tömény.
3: De a székeket leragasztottátok a padlóra, vagy új intézkedések megvoltak?
2: Rohadtsuk, alkalmazott, mindenki be volt rendelve, és úgy képzeljétek el, hogy hát erről csak a Stefánia útiakat felejtették el tájékoztatni. Délben lezárták a Stefánia utat, de úgy, hogy hermetikusan, se ki, se be, csak is lakcímkártyával. Tehát az...
1: De már ti ott ültetek egy üres kocsmába.
2: És így, ciri, ciri.
3: Hát ezért hívják Tücsöknek.
1: Ciri. Végre jó névválasztás.
3: Végre.
2: Aki délnél előbb becsusszant, de erre a napra még foglalásokat, semmit nyilván nem veszel föl, mert arra a káoszra készülsz, ami egyébként normál körülmények
3: között. Ki kellett volna menned a lakcímkártyákat kiosztanod a szurkolók között, és akkor becsalogatod.
1: Ő mától maga itt lakik, jöjjön be.
2: Szóval, hogy az, aki nem ott lakott, az nem mehetett be. Azok, akik még a zárás előtt be tudtak csusszanni, azok bemehettek, úgyhogy volt így mondjuk, nem tudom, 20-30.
1: Viszont ők nem mehettek ki.
2: De ők meg nem mehettek ki. Képzeld, de volt olyan ismerősünk, akinek a gyereke lakcímkártya nélkül indult el edzésre, lemerült a telefonja, és ő a meccs végéig kint állt a kordon mellett, és hiába mondta, hogy na de én csókolom, bácsi, kérem, ott lakok, nem engedték be. Úgyhogy na, nekünk ennek jegyében telt megjelent az Arzenál csapat, tudod, felvonultak a szurkolók, na akkor ezek így bekészültek, hogy na akkor ezek most jönnek inni, a nagy túrót be. Jöttek, és ásványvizet, úgyhogy kávé, mindenki felvágta az erét. Miró szerintem este 6 óra környékén már otthon volt, és otthonról nézte a meccset, tehát ilyen még soha a büdös életben nem volt.
1: Na, hát akkor ti húztátok meg jobban nálunk, ugye a téren, a Liszt-Ferenc téren nagyon sok vendéglátóipari üzletegység van, ezért összefogás történt, hogy biztonsági őröket szerezzünk, hát hogyha bármi...
3: Miért nem szólták, ki mentem a segítőjére?
1: Igen, jó lett volna, bármi támadás történik, ugye a tér ellen, volt három ilyen közepes korú fiatal ember, aki majd megvédi a teret, de nem
3: mit
1: volt...
3: Mit jelent a közepes korúban?
1: Így 50 fölött.
3: De amúgy azok a legkegyetlenebbek.
1: Igen, ilyen vérbiztonsági őrök voltak.
2: Ez az Aldiból igazolták át őket? Vagy
1: lehet, hogy a pénzt
2: azért vannak komoly arcok.
1: Szóval nem készültünk rá nagyon, mert hogy mi úgyis kiesünk a dolog elől, és hát beült hozzánk egy 10 fős francia brigád, akik értelemszerűen ugye PSG szurkolók voltak, de ez még a meccs előtt. Nagyon korrektül megebédeltek, italokat ittak, fizettek, majd elmentek, majd az üzletvezetőm bement a férfi WC-be, ahol a következőt találta a WC falán. Hát ez egy PSG-s felirat, ugye, és 2 darab svasztika, azaz horogkereszt van elhelyezve.
2: Jézusom,
1: én azon gondolkoztam, hogy nekik nem szóltak, hogy kik játszanak a csapatukban.
2: Figyelj, ez az, amit legegyszerűbb bele tudtak rajzolni. De... Akkor azt mondtad, hogy WC falán, én attól féltem, hogy valami más.
3: De látod, hogy a horogkeresztet fordítva rajzoltam?
1: Igen. Szóval lehet, hogy ennek van valami jelentősége, nem ástam bele magam ennyire.
2: Szerintem nincs.
1: Nincs.
2: Szerintem egyszerűen csak így hozta.
3: Szerintem lehet, hogy kicsit ilyen tanulási nehézségekkel küzdött az illető, aki ezt bevállalta, és az, jó, mindegy, csak nézzen ki, de szélkerik, na csapasod oda, öreg.
1: Rakjad oda, haver.
2: Jól oda vágtál.
1: És ezt valami ilyen alkoholos filccel rakta
3: de
1: föl
3: természetesen.
1: De megvan a bankkártya
3: adata ezeknek az embereknek?
1: Hát megvan a bankkártya adata, de most mit csinálsz? Utána mész, hogy jaj, összefirkáltad.
3: Én egy levelet, hogy kedves XY, önök voltak az egyetlen külföldi nácik, akik nálunk ették a somlói galuskát.
2: Remélem, hogy hogy akadna a bankodon.
1: És nagyon sajnáljuk, hogy nem számláztunk túl az eseményt követően. Szóval ez van, és akkor a fiúk megpróbálták levakarni, természetesen nem lehet, úgyhogy itt ezt
3: rám van szükség, Ferenc.
1: Miért
3: rám,
1: te tudsz ilyet eltüntetni?
3: Rám van szükség. Én ugye egy 6 éves gyermeknek a graffitivel küzdök minden nap, úgyhogy majd átmegkozzátok és elintézem.
2: Megvannak az eszközeid?
3: Megvannak az eszközeid. Nem azt mondom, hogy ugyanilyen színű lesz, nem is mondom, hogy hasonló, de hogy nem lesz az, azt sem mondom, hogy szép lesz. Lehet, hogy Hello Kitty-s maticákkal fogom eltüntetni, de ettől függetlenül nem lesz ott egy... Így van.
2: Figyelj, néztem a felvételeket, ugye, hát pénteken került ki, ami a Király utcában volt, ez a kis csetepati, az a... és tudod, hogy eszembe jutottál, hogy atya úristen, mondom, ha ezek felé indulnak, azok ott kőkövön nem marad, de akkor ezek szerint ott nem.
1: A pénteket valamiért, az ugye volt egy ilyen autótetőn ugrálás.
2: Megúsztátok.
1: Azt mi megúsztuk, igazából nagyon sajnálom szegény autóst, és akkor azon gondolkodtam, hogy ez mennyire normális ez a fajta, igen, hogy egyrészt kaszkós, de hogy mennyire normális ez a fajta szurkolói túltengés. Tehát, hogy én tökre értem, hogy a csapatod, értem a izét, azt is, hogy megiszunk egy piát, értek mindent, de aztán miért, ami tegnap este meg Párizsban történt?
2: Figyelj, te láttátok azt a felvételt, hogy az Eiffel torony előtt volt egy mini, amit konkrétan félbevágtak. Tehát levágták a tetejét.
3: De az milyen, amikor flexel mész el szurkolni?
1: Na,
3: azt, hogy azt, hogy minden nálad van? Nem, akkor Nyíregyházan van egy ilyen B-közepes szparidrukker, Pali, aki így is jön, Pali, és a lényeg, hogy ő minden meccsre baltával ment. Aztán volt egy kicsit a rendőrségen, utána meg a börtönben, de minden meccsre, nem tudjuk, hogy miért, lehet, hogy hazafelé tűzifát
1: kell szerezni. Nem mondta el?
3: Igen, hát az a gondolom fenyegetőzött, de nekem nagyon tetszik, és amúgy például ti, amikor azt gondoltatok, hogy a három középkor biztonságőr megvéd benneteket, hogy mi volt a stratégia pontosan?
1: Ez összefogás volt, érted?
3: Élő lánc?
1: Igen, élő lánc, tehát hogy sok étterem van, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez elég lesz.
3: Tehát, elővettétek az egyhetes aranygaluskákat is, hogy azzal fogjátok dobálni őket? Fortyogott az üstben
1: a gulyás leves?
2: Az egri nők majd kiborítjátok. De hogy az volt a terv, hogy ez a három ember majd összekapaszkodik, és hogyha mondjuk elindul egy ilyen 20 fős PSG csoport, akkor odaáll elég, és azt mondjuk, hogy stop!
1: A magyar biztonsági őr egy biztonsági őr legalább 12 PSG szurkolóval ér fel. Ez volt a stratégia, plusz nálunk ugye a tér az egy ilyen hosszú, keskeny tér, tehát majdnem az egészet le tudják fogni, ha hárman összekapaszkodnak. Tehát, hogy lezárják.
3: Én amúgy annyit csináltam, hogy egyetlen egy nagyon dühös nőt küldtem volna ki, mert ezt mindenki tudja, hogy nem a három ilyen kedélyes öreg ember kell oda, hanem egy darab vagy menopauza előtt álló nő, vagy közben lévő nő, vagy pedig valaki, akit félreértettek, de nő.
1: Nő, hát, hogy, és akkor az mindent.
3: Az az indulat, amivel tudjuk kezelni az ilyen tömegrendezvényeket.
2: Egyébként észrevetted, vagy voltál már olyan helyzetben, hogyha tehát, ha egy nő tényleg úgy odarobban, akkor így ettől a férfiak így sokkot kapnak, tehát egy pillanatra így lemerevednek, hogyha egy nő így tényleg így oda kiált, vagy így ráüküvölt, így teljes eufóriában, akkor ettől egy pillanatra pont két másodpercre így megáll a levegő, és az pont elég arra, hogy mondjuk három markos legény a biztonsági őrök odálljanak és széthúzzák a tömeget. Úgyhogy igen.
1: Jó,
3: Nagyobb álmaim vannak. Én vittem volna ki a sörösre, kezdtem a felálltam, és széttéptem volna a mellkasomon a pólót, miközben azt üvöltem, hogy
2: mi van az
1: Isztán? Még mindig van!
3: És utána pedig fogtam volna, és nem tudom, egy iszonyatos merőkanállal mindenkit kupán húzok.
2: Kérjük vissza a területeinket!
1: Így van, szerintem igazságot! Szerintem ők ezt nem tanulták, ahogy el tudom képzelni. Egyébként megjött a megoldás.
3: A horogkeresen ment akkor
1: ezt, hogy megjött a megoldás, hogy látta valahol ezt a horogkeresztes Paris Saint-Germain feliratot, és csinált előtte egy selfit.
3: Oké.
1: Hogy hátul van a horogkereszt, de az már fotóban ugye fordítva lesz. És arról másolta.
3: Diszlexiás vagyok, és fordítva írom a horogkeresztet. Ennyi, ettől még teljes értékű életet élek.
1: Na, lassan fél hét van, lehet, hogy jelentkezzetek a fekete-fehér igen-nemre. Ma elindítjuk a nagy góllövő Hisense játékunkat. Úgy minden nap adunk egy nagy színes televíziót. Jó? Ki kell választani, hogy ki védjen. Mert kapura lövés van.
3: De mi az, hogy véd? Hogy kell védeni?
1: Hát véd, te vagy a kapus például. Ha azt mondják, hogy Eszterrel szeretnék játszani, akkor Eszter lesz a kapus. Ha
3: én lényegesen jobb kapus vagyok, mint Júli, azért lássuk
1: be. Hát sokkal nagyobbat takarsz.
2: Te nagyobbat takarsz, én fürgébb vagyok.
3: Igen. De várj, nem mennék erre még azért. Meg egy bokendistál.
2: Vettünk föl effekteket erre, hogy... Meg ilyen ugrál.
1: Nem ezt majd élőbe kérdésének, mondd még egyszer.
2: Éppen ki.
1: Szerintem egy csomó
3: ember. Ez egy Ogli G a visszatérése után.
2: Most tört el a portál.
1: Na, jövünk vissza mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
6: Persze, már az előbb is

0: támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
12: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Oda-vissza gyorshajtáson kapták egy postás autósofőrét Mihály Gergén. A következő szezonban is az NB1B piros csoportjában játszik majd a salgótarjáni KSE. Jönnek a részletek. Siető postást rögzített a Trafipax. Mihály Gergén oda-vissza gyorshajtáson kapták az autó sofőrjét, közölte a rendőrség. Ismertetésük szerint az egyenruhások még múlt csütörtökön végeztek sebességellenőrzést Mihály Gergén, ahol az egyik irányban 66, majd fél óra múlva visszafelé 72 km/h sebességgel rögzítették ugyanazt a postás autót azon az útszakaszon, ahol legfeljebb 50 km/h a megengedett. A szabályszegő járművezető összesen 100 000 forint közigazgatási bírságra és 8 büntető pontra számíthat. Sikeresen lezárult a Mintaiskola modellprogram Karantságon című fejlesztés a Karantsági Első István Általános Iskolában, amely az elmúlt időszak egyik legjelentősebb oktatási célú beruházása volt a térségben, írja a nol.hu. A Mintaiskola projekt a Salgótarjáni Tankerületi Központ jóvoltából 329 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg. Megújultak az iskola vizes blokkjai, valamint két új csoportszobát is kialakítottak, amelyek modernebb és támogatóbb tanulási környezetet biztosítanak a diákok számára. A projekt keretében több partnerintézménnyel is együttműködés valósult meg, összesen 15 köznevelési és egy szakképző intézmény vett részt a modellprogram kipróbálásában és szakmai továbbadásában. Oda-vissza győzelmet aratott a Baja csapatával szemben az EBH Salgótarján kosárlabda csapata az NB1B piros és zöld csoportja közötti osztályozón, így a következő szezonban is felsőbb csoportban játszhatnak majd. A salgótarjániak 13 pontos előnnyel várhatták a bajai visszavágót, melyet impozánsan kezdtek. Az első 10 percben 8 ponton tartották a hazaiakat, bár a második negyed a bajáé volt, a 3 pontos vendégelőnynél lepergett nagy szünet után már ismét megfelelően szigorúvá vált a salgótarjáni védekezés. A záróetapban pedig már nem történt meglepetés. Végül Fudi Basket Baja Ese EBH Salgótarján 55-72. Dániel Péter vezetőedző értékelésében úgy fogalmazott, összességében csalódásként élték meg a szezont, hiszen nem sikerült elérni azt, amit szerettek volna, de legalább nem lett igazán csúfos vége. Néhány szó időjárásunkról. Ma is gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, emellett a nógrádi tájakon is többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Szeles időben lesz részünk, helyenként egy-egy heves zivatar sem kizárt, napközben 19-22 fok lesz, de a zivatarok környezetében átmenetileg több fokkal is csökkenhet majd a hőmérséklet. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk 21-24 fok mellett, majd szerdán és csütörtökön egy újabb hideg front fogja meghatározni időjárásunkat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3:47 lesz 3 perc múlva. Szevasztok, jó reggelt. Ugye jeleztük már pénteken, meg ma is, hogy Balázsban nem lesz, forgatáson van. Úgyhogy a két csajjal ülök itt, régi álmom valósult meg. Meg a hallgatóknak is egyébként imádják, hogy ketten vagytok.
2: Jó reggelt.
1: Tök jó. Tök
2: majd
1: jó
2: megbuszuljuk ezt is. Ez egy édes hármas.
1: Felé. Ami viszont fontos, ugye sokan kérdezték a nyári szünetes SMS-t. Srácok, az van, hogy ez privilégium. Én azzal én nem ékeskedhetem. Egyikünk sem teheti ezt, az a Balázsé, jó? Tehát az ma nincs. Elküldte egyébként az emberünk az SMS-t, úgyhogy köszönjük szépen. Holnap fogjátok megtudni. Tehát aki égető vágyjal ébredt ma reggel, hogy hány nap van még a nyári szünetig, az ezt holnap fogja megtudni. Oké?
2: Okay? Hát most erre mit mondjak?
1: Hát az, hogy az Balázshoz kötődik, mi azzal nem fogunk ékeskedni. A másik fontos dolog, ezt többen megírták, hogy ugye horogkeresztes sztoriba elmeséltem, hogy a korhely WC-jére valaki fölfestette, illetve egy francia csapat volt, hogy nem vagyunk túl kiműveltek, mert hogy a fordított az egy ilyen nagyon pozitív jelentése, több ezer éves jelkép, amely számos ázsiai vallásban benne van. Na most, ha ez egy pozitív dolog, akkor mi az Istenért kellett nálunk ezt fölfesteni?
2: Mert ez egy üzenet volt neked. Igen? Jól érezték magukat, finom volt a kaja.
1: Ja, köszönjük
2: igen,
1: szépen.
2: Erre lerajzolták a szalvétára is, de azt a pincét kidobta, úgyhogy gondolták, észre. Hogy akkor ennek legyen maradandó nyoma.
3: Lehet, hogy az volt, hogy összekeverte a yin-yang-gal. Az is így forró,
1: hogy
3: van benne a halacska? Igen, a paprikás csirke úgy megy a nokedlihez, mint a... Na jó, így egy holokkerestes.
1: Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük szépen, bum, tetszik.
3: Így van. Amúgy elmondanám, hogy nem csak nektek volt szörnyű hétvégétek, mert az én lányomnak például lemondták utolsó pillanatban a versenyét, ahol készültünk. Táblát csináltunk, szurkolói táblát, csipeszeket díszítettünk, mondták, az a szokás, hogy összecsipkedik egymást csipeszekkel.
2: Mit csinálnak?
3: Azt csinálják a lányok, ez ilyen cheer bajnokság, hogy fa ruhacsipeszt ki kell díszíteni, rá kell, hogy melyik csapatnak vagy a tagja, és akkor a másik csapatból nem figyel valaki, akkor a szoknyája aljára rácsiptetik, és akkor azok meg megörülnek neki, tudod, hogy hajrá, mit tudom én, és akkor, akkor összegyűjtögetik, tudod, sokfajta csipeszeket, és akkor otthon van ilyen emlék marad.
1: Tök jó, meg megfrenkeled vele a másikat,
2: azt
1: tudod.
2: Micsoda bulingolás ez.
3: Az az a legjobb, hogy a férjem úgy szokott tud állni ott a büfében ilyenkor, mint aki elhagyta teljesen a testét, tehát ő csak gyakorlatilag fizikailag van jelen, és ezt kifigyelték meg a pompom lányok, úgyhogy a pulóvere hátulról végig volt csiptetve.
1: Tehát, és nem vette észre.
3: Igen,
2: ezt tök respektálom, hogy egyáltalán elmegy ezekre a fellépésekre.
3: Mint egy döntés helyzetben lenne.
2: Ja, hogy
3: nem értem, hogy mire beszélsz.
1: Hát, hello.
3: Egyetlen gyermek.
1: Ott kell lenni. Egyébként az egy jó téma, ezt majd megcsináljuk egyszer, hogy apukák, akik ugyan járnak ilyen eseményekre, de látod, hogy testen kívül él.
3: Igen, abszolút, és ráadásul mind a ketten borzasztóan szenzorosak vagyunk a hangos dolgokkal kapcsolatban, és üvöltenek, sikítoznak. Úgyhogy mindegy, kibírjuk. És az a lényeg, hogy nagyon felkészültünk, rengeteg csipeszünk volt, megcsináltuk a szurkoló táblát, és indulás előtt 2 órával szóltak, hogy...
2: Miért törölték a járatot?
3: Hát az volt a baj, hogy előttől nem készültek a koreóval, meg az egyik kislány ajdászkódást kapott, ami hát... Oh. Lássuk be, azért nem kifogás.
2: Azért.
3: Jó, hát hagyjuk már így, azért. Igen, és akkor ugye nem mentünk, de felajánlottak, hogy elmentünk anélkül, hogy versenyeznénk, mondom, nem magasztam
2: azért. Magam is hálott.
3: Na mindegy, ezt el kell tenni a gyereknek, utána azért elmentünk Gyöngyös, ahol lett volna ez a dolog, mert ott már volt egy szoba foglalva, ugye hajnába kellett volna kelni, úgyhogy cserébe átadtuk magunkat a
2: wellnessnek,
3: így van.
2: Jó, tehát
3: mi bajunk lehet?
2: Figyelj, ide képzeld el, hogy szombaton este a fiam bejelentette, ugye meccs után, hogy ő bemegy a városba egy kicsit bulikázni. Mm. Ennek alapjáraton sem annyira örültem, mert nem tudtam, hogy mi lesz majd bent a városban, mennyi lesznek. Tehát felbőszülve a PSG vagy az Arsenal szurkolók, este 11-kor kilépett a lakás ajtón, olyan éjjeli 1:30 környékén így rádobtam egy SMS-t, hogy nagyjából merre jársz, hogy hol keressünk.
3: Ne felejts el felrajzolni egy szvasztikát.
2: Valahogy a vécére. Adta, hogy most voltam a kórhelyben és rajzolgattam. Akkor a Margit szigeten volt, mondom, szuper, nagyon jó, a legjobb helyen vagy. És hajnali 4-kor rácsörögtem, hogy mégis merre jársz, mondta, hogy semmi probléma, itt vagyok a kökin. Majd 10 perccel később, ilyen fél álomban
3: csörögtem. Fizika, mi baj van?
1: Hogy ugrott át?
2: Nem, hát éjjeli 1-kor, aztán hajnali 4-kor már a kökinél volt, indult hazafelé, és rá 10 perccel később én visszafeküdtem, hogy a gyerek úton van hazafelé. A mondat, amit nem nagyon akarsz hallani, ami azzal kezdődött, hogy anya, ne ijedj meg. De tudod, egy kicsit így, akkor így ébredsz, és a következő az, hogy történt egy késelés, akkor így tudod így kipattani a szemet, hogy mi az Isten. És nekem kellett kihívnom a rendőrt meg a mentőket, úgyhogy egy kicsit várnom kell. Az kezdődött, hogy oda lépett hozzá egy hapsi azzal, hogy hogy őt egy sörös üveggel itt összevágdosták, és akkor ő legyen kedves, hívjon már neki mentőt, meg rendőrt.
1: De tökös a gyerek, mit akarsz? Hát ezt hívta, lehozta 18 évesen.
2: Lehozta, persze, nem erről van szó, csak amikor ezzel hív, egy mondatban nem szeretnéd hallani. Igen, azt, hogy itt vagyok, késeltek, és valami történik. Úgyhogy, na ez
3: elindult. Látszik, hogy nem Nyíregyházi ez a gyerek amúgy.
2: Hát ezzel kell se ezzel
1: fekszni. Nem, akkor ő késelt volna.
3: Nem hívunk is senkit, ellátjuk a sebbet, aztán valamit, hogy semmi, nem is értem azt.
2: És tudod, itt tegnap mutogatta a relikviákat, mert hogy a srác mondta neki, hogy fotózz le nyugodtan. És így,
1: a megkéselt csávó.
2: Megkéselt
1: csávó. Akkor neki ez már nem az első ilyen.
3: Aztán elszabolcsi gyerekhez.
2: Kicsit furi arc volt, és akkor felhúzta egy pólóját, és hallod, hát az agyon volt vagdosva. Nagyon durván nézett ki.
3: De nem magát vagdosta össze?
2: Nem, mert ott volt mindenféle, és aztán
3: senki
2: el is kapták.
3: Senki se figyel rám!
2: el is kapták az elkövetőt, de pont azon gondolkodtam, hogy úgy lépett oda a Milánhoz, hogy felhúzta a pólóját, és így megmutatta neki, hogy ez történt vele.
3: Milánnál ez nem először fordult elő?
2: Tűnik, hogy nem, ha a lányomhoz lépett volna oda ezzel, a lányom elvágódik, és soha az életben nem kell fel, tehát hogy erre olyan rosszul reagál. Milán fogta a telefonját, elővette 112-t.
1: Intézem.
2: Csinálom, jó.
1: Fia, kést elhozta legalább?
2: Nem, sörös üveg volt.
1: Jó, sörös üveget csinálta, azt meg minek.
3: Apropó kés, nem tudom, hogy ti megkaptátok-e, de nekem az egyik előadásom után Vácon egy fickó hozott egy 30 centis pengét, hogy...
2: és mit írt rá?
3: Rá volt, az személy szerint nekem készült, kígyós nyele van, és kérdeztem tőle, hogy ez így oké, elmondta, simán oké, aztán kifelé vagyok, mondták, hogy ne tarts magadnál.
2: Beleállítva?
3: Mert ez börtönbüntetés.
2: 30 centis, mert hogy mi kaptunk egyébként.
1: Volt benne,
3: igen, persze. Én nem voltam pont itt, úgyhogy eljött egy előadásomra.
2: Nagyon kaptál? Mert milyen kis pengéset, ami igen, pont jól elfér
1: a kis táskában. Egyébként, hogy téged szeret a legjobban.
3: Komolyan?
1: Tehát aki a legnagyobb pengét kapja, amíg nem gyomorba megy, addig szerintem
3: de nem volt szalonnázós, és a másik pedig, hogy adni kell valami cserébe, azt tudod?
2: Adtam.
3: Mit adtál? Engem meg se kérdezem.
1: Nem
3: se nézül én, ismerem, mert
2: hálás voltam is.
3: Azért van, a felesége kicsit olyan meggyötört nekünk. Láttam rajta, hogy ez
2: adtam, mit aprót, ugye azt illik, vagy azt kell.
1: Igen, egy pár forintot, és akkor már nem lesz baj. Na, itt van velünk Adri. Jo. Hello, Adri, jó reggel.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Honnan jelentkeztél a játékra?
4: Abonyból.
1: Abony.
2: És mit csinálsz,
4: Abim? Szegény melletti kisvár.
1: Igen, az pont ezt akartam mondani, csak mindig keverem Abony, meg Adony, de ott vagy mellettünk, Velence mellett.
4: Igen, még újdonsült kis Abony vagyok. Igen. Tavaly költöztünk ide. Három
1: és
4: gyerekes
1: még utálnak
4: vagyok
1: a faluban, vagy már szeretnek?
4: Hát már kezdenek bevenni, még nem.
1: Tudod, ez mindig az van, hogy beköltözöl valahova, akkor majd a te gyereked lesz esetleg igazi odavalósi.
3: Akkor migráns?
4: Így van.
1: Igen,
4: bevándorló vagyok Abonyban, így szoktam mondani.
2: De körbejártál egy tárca süteménnyel, vagy volt valami nyitás a szomszédok felé?
4: Igen, ropit hittem körbe itt a szomszédoknak.
3: Ropit? Hát figyelj, az egy elég olcsó.
1: Sokat nem tettél vele.
3: Egy zacskó ropival körbe kínáltad? Én egyszer volt egy esküvőn, ez volt a kaja, csak mondom nektek.
2: Tehát ropi?
3: Aha.
2: Az milyen fapados
3: volt. Eljöttek egy esküvőn, és egy kocsmában volt megtartva a buli, ahol ennyi volt a két erénk, hogy ropi volt egy tálban.
2: Én ismerem ezt a fajta szervezést, ahol azt mondják, hogy ha hoztok lesztek, igen, és akkor ezek szerint a ropi mellé nem volt kiadva, hogy mindenki hozzon magának kaját.
3: Más volt a büdzsé.
2: Más.
3: Igen.
2: Új Jézus.
3: Na, és akkor nincs egy barátod se ott arrafelé?
4: De szerencsére alakulóban van egy szemben, aki szomszéd össze nem lesz. Jó kis barát, nem?
2: Egy szemben a szomszéd akkor... fiúval egészen. Igen. Ezt nem elegettem.
1: Most olvasom, itt írja Andácska, hogy van egy csomó gyereked.
4: Így, csomó, igen, így hívja a barátnőm is, hogy mintha 20 lenne, úgy mondja. Három kisfiam van, igen, 4,5, 3, és egy másfél éves, úgyhogy nincs megállja.
2: Termokonálba
4: iszom a kávét.
1: Na most azért érdekes, mert ugye van egy külön nyereménye a fekete-fehér igennemnek, ez pedig páros belépő a MotoGP-re, a hazai futamra a Balatonparkba.
3: Végre valami elnyom egy gyerekeid hangját.
1: Ugye?
4: Igen, ennek nagyon örülnék, már de három oda... kis motorosom van, és a fő motoros az apa, aki most éppen vezet. Csak
1: most autót.
4: Ez négy kerekű. Hát busz.
1: Vagy buszos.
4: Hát, ha hallja. Igen.
1: De téged is érdekel a MotoGP, vagy akkor ezt apának adod, hogy egy ízével, egy haverral menjen
4: engem
1: el?
4: Engem is érdekel, kötelezően. Tehát.
1: Jó, igen. Mi az, amit szerez, de azért, mert menekül apa azt mondta.
2: Muszáj, hogy érdekeljen.
1: Oké, Adri, hát akkor ez az ajándék tulajdonképpen megvan, de a játék az kötelező. Gondolom, hogy valamelyik lányt választottad.
4: Így van, helyette most veled játszani.
1: Ne szórakozz már!
3: A legnagyobb brillant helyes. Nagyon. A legnagyobb ribancot választott, és én ennek örülök.
1: Ugye, az van ilyenkor, hogy ugye, ha a Balázs nincs, nekem ide kell ülni a pulthoz. Ezen van egy csomó bizgentyű, amit nekem nyomkodnom kell. Hát most még ezt is rám teszed, hogy én játszom.
4: Nehéz egy kicsit?
3: Nem nehéz neki. Nem.
2: Kéreti magátem.
4: Majd mutatja Eszter, hogy akkor mit kell nyomni, és így hát van. Akkor
1: könnyebb leszünk.
2: Eszter, mondja, én megcsinálom a hangefeket.
1: Mondjuk egy multitalentum vagyok, úgyhogy megpróbálom lehozni a dolgot. Jó, akkor Eszter, igen, számolj vissza,
3: létszeres. Ilyen szomorút nem láttam, mint ahogy Feri egyik kezét felteszi, már az a mentesíti magát.
1: Nem, mert már
3: begyomtam. Nem fogom rontani,
1: nem fogom elrontani, hanem hogy nehogy ráessen véletlenül. Tudod, idős bácsi már nem bírja tartani a kezét, ráessek a pultra, az beindul itt valami.
3: Megint egy fingás kicsúszik.
4: Ha véletlen elejtem ezt a szót, a bűvös szavakat, akkor ez a gyereknek ment, jó? Mert kint van, és kiszöktem a teraszt.
2: Persze, hogy nem.
4: Jó?
1: Igen. Okay. Na,
3: hadd szóljon.
1: Számolj vissza, vagy ez a hadd szóljon, ezzel indulunk.
3: Csak azért megszagoltam a kezemet, hogy mi az.
1: És büdös?
3: Nem. De van nagyon jó illatom, de nem tudom, hogy mitől. Miért van jó illatom?
1: Én voltam. Megsimogattál, hogy bejöttél és átragadt.
3: Általában disznózsíros szokott lenne a pult, és az is egy nagyon más.
2: Mi ez? Nem csúszik.
3: Nem mindegy.
1: Na jó van, akkor kezdünk, figyelj!
4: Rendben.
1: Ki a kedvenc? Mark Márquez?
4: Hú, nem hallom, nagyon recseg a vonal.
1: Meg is vagyunk, szívem.
3: Harsányi leventem, megirigyeltem volna ezt az önünnepést.
4: Nagyon sokan nevetnek, igen.
2: De Adri, ez mi volt? Hát ez még a gyerekre se lehet ráfogni.
4: Ezt nem.
3: Figyelj, Adri. De teljesen őszinte ezek. Három gyereket nevelsz. Ne legyenek irracionális elvárásai saját magaddal szemben.
4: Most már biztos utálnak a bontbeszedni.
2: De miért utálnál? Azért, mert bekerültél.
3: Felébredtél?
2: Nem.
3: A gyerekek is ébren vannak. Intézed, füstököltek.
1: Ja, meg tulajdonképpen az, amiért jöttél.
4: 5 éve is így jártam, de nem
1: volt. Figyelj, Adri, az, ami megvan, vagy amiért jöttél, az megvan. Mutatom, hogy mit nyertél.
5: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a MotoGP hazai futamára a Balatonparkba.
1: Na!
4: Nagyon szépen köszönjük!
1: Adri, nagyon
3: szépen. Ha azért jöttél, hogy megalázd a Ferit, ezt majd mi meg fogjuk ma tenni helyetted. Mi nem tudjuk, hogy az adás melyik pontján, de meg fogjuk tenni.
4: Ez rendezett volt, remélem úgy tűnik.
1: Szerintem ez az megalázás már elkezdődött.
3: Már ez már érkezdődött.
1: Tovább. Puszi, Adri!
3: Szia!
1: 5 év múlva találkozunk, jó?
4: Oké.
1: 5 évente visszatérő vendég. Na! Milyen voltam? Egy kérdés is kész.
2: Azóta is cipeli ezt. Gondolta,
1: lesz ma még egy játékunk, az ennél még sokkal bonyolultabb. Tudjátok, hogy mi minden energiát beleteszünk az értekezleteken abba, hogy igazán jó és kemény játék szülessen, úgyhogy mert választanotok kell egy kapust négyünk közül, meg kell határozni, hogy bal alsó, bal felső, jobb alsó, jobb felső, és hogyha a szerencsétek van, akkor nem fogjuk kivédeni ezt a lövést, és ezzel lehet majd egy színes televíziót nyerni, egy Hisense TV-t.
2: Nagyon csúnyán arcorúghattok minket egy labdával.
3: Jó, ezért ne tegyünk ilyen kijelentéseket, szerintem nem. A Julit, hogyha szeretné felem, oké.
1: Igen, jó. Bárkit azért nem engedünk.
3: Engem csípőtől lefelé lehet bántani, ennyit kérek. Az összes többi az tabu.
1: Na, a következő órában pedig utána járunk annak a dolognak, ami nagy port kavart fel a hétvégén, ugye itt azért nagy események történtek, akár a Bajnokok Ligája a mérkőzésről már beszéltünk, de hogy meghirdettek egy Travis Scott koncertet.
2: Igen.
1: Ez nem tudom, megvan-e nektek, ismeritek-e.
3: Igen,
1: de
3: én
1: az
3: Travis,
1: előadót?
3: Amikor azt mondják, hogy jön Travis, nagyon sokszor jön Travis, én azt hittem, hogy tudod, a gitáros... Sing. Nem, nincs meg? A Travis, az énekes. A Travis. A Travis.
1: Ja, hogy
3: Travis,
1: simán Travis.
3: A Travis. Én mindenki örültem, és hogy ez ilyen jó ízlésű banda. Aztán utána mondták, hogy valami mocskosszájú rapper gyerek.
2: Az.
1: Bizonyám, aki körül már elég sok botrány volt, ugye volt önkoncertje, ahol haláleset történt, meg mindig van vele valami. Hát rapper az ugye, ők általában ezt próbálják így a legvégsőkig kitolni ezeket a határokat, és megérkezett Magyarországra is, már alapból nem nagyon értettük a sztorit, hogy miért kell őt egy ilyen 3000-es helyre betenni, mert hogy ennél sokkal nagyobb lenne az érdeklődés, az én gyerekem is például jelezte, hogy mindenféleképpen menne erre a bulira, mondtam, hogy nem fogsz, ennek az oka egyszerű, mert ez ugye egy ilyen zárt körű, 50 ezer egy jegy, meg 18 éven alatti aluliakat nem engednek
3: be. Melyik volt a problémád?
1: Az összes.
2: Hogyan jut
1: oda? Az összes, mert az az 50 ezer, amit a jegyre kifizettem volna, az kiket fizessen Balázsnak. Tudod, elbuktam, úgyhogy ezt neki utaltam át, meg egyébként is én ezeket próbálom tartani, hogy nem akarom bejuttatni a gyerekemet olyan helyre, ami 18 éven aluljaknak nem való.
3: Igen?
1: Igen. Én nézze, nekem vannak. Tudod, mi régi módi vidéki emberek ezt azért így megpróbáljuk tartani. És hát egyes beszámolók szerint ezen a koncerten elszabadult a pokol, és halálfélelem volt. Egyes beszámolók szerint, meg egyébként ez egy tök normális buli volt.
3: Kinek hiszünk?
1: Hát igen, igen. Azoknak, ugye, ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés, na,
3: jó, Zsű, milyen volt ez a buli, mondd el?
1: Zsű rollerezett Velence környékén. Hát micsoda, nem, ő nem jár ilyen helyekre.
3: Pedig látom, hogy a kapusznit a fejébe húzza.
1: Jó! Gyerünk, adjunk neki! Úgyhogy megpróbáljuk majd kibogozni a szálakat, és akkor hét után ezzel jövünk vissza.
0: És akkor egy rövid szünet! Anna Julika Sülike Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
12: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
13: Ez itt Texas, drágám.
12: Új föld.
14: Jó lesz itt élni, nem igaz?
13: Majd teszünk róla.
12: Új ellenfelek.
15: A magáé az Edwards Ranch.
16: Már Dutton Ranch.
12: Új szabályok.
17: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
18: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
19: A béke még odébb van.
12: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
20: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
21: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
20: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
4: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
16: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
22: Megnyílt a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum új állandó kiállítása. A Nógrádi ember az évszázadok sodrában. A Salgótarjáni Iparmedence története című tárlat 360 négyzetméteren mutatja be a mindenkor az itt éltek és élők munkájának eredményét. Éld át közös történetünket a Salgói Vár kályha csempéjétől, a bányászat megjelenését követő iparosodás, majd a Hilt díjas városközpont kialakulásának korszakain át egészen a napjainkig. Fényképek, kisfilmek, dokumentumok, képzőművészeti alkotások, emberi örök és műtárgyak, minden, ami figyelemre méltó Salgótarján történetében. Érték, ismeret, kikapcsolódás. A Salgótarjáni Tornyai Béla Múzeumban.
0: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Munkaidőben is. Kettő között Justin Orsi várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgótarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 6-kor indulunk. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
23: Reklámot hallottál.
0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: 329 millió forintos fejlesztés valósult meg a Karancsági iskolában. Lezárult a bajnokság a labdarúgó Nógrádi élvonalban. Kedden kap osztályozós ellenfelet az SBTC. Hozom a részleteket. Sikeresen lezárult a Mintaiskola modellprogram Karantságon című fejlesztés a Karantsági első István általános iskolában, amely az elmúlt időszak egyik legjelentősebb oktatási célú beruházása volt a térségben, írja a nol.hu. A Mintaiskola projekt a Salgótarjáni tankerületi központ jóvoltából, 329 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg. Megújultak az iskola vizes blokkjai, valamint két új csoportszobát is kialakítottak, amelyek modernebb és támogatóbb tanulási környezetet biztosítanak a diákok számára. A projekt különlegessége volt az építési és pedagógiai fejlesztésen túl, hogy az iskola az elmúlt időszakban a helyi közösségi élet egyik fontos színterévé vált. A diákok tavasszal olyan ismert előadókkal találkozhattak, mint például Mező Misi vagy Kökény Attila. Berki Gabriella igazgató és szakmai vezető korábban hangsúlyozta, a program egyik legfontosabb célja az volt, hogy az iskola ne csak oktatási intézmény legyen, hanem olyan közeg, ahol a gyerekek motivációt, élményeket és kapaszkodókat is kapnak a mindennapokhoz. A kisállatkereskedéseket és a horgászboltokat ellenőrzik kiemelten a revizorok ezen a héten Nógrád vármegyében. A NAV Nógrád vármegyei adó- és vámigazgatósága munkatársainak megjelenésére jó eséllyel számíthatnak az érintett vállalkozók a mai napon Balassagyarmaton és környékén, holnap Bátony terenyén és térségében, szerdán a Salgótarjáni járás településein, csütörtökön Pásztón és környékén, pénteken pedig Széchenyben és térségében. Az adóhatóság ezúttal is felhívja rá figyelmet, hogy az ellenőrök a hét valamennyi napján Nyírbátorban, a vármegye egyéb településein is végezhetnek vizsgálatokat. A mögöttünk hagyott hétvégén lezárult a labdarúgó Nógrádi élvonal aktuális idénye. Gólgazdag volt a zárókör, csak két olyan forduló volt a bajnokság során, amikor a mostanitól több találatot jegyeztek fel. Eredmények: SBTC Karancslapújtő 6-2, Mohora Pásztó 0-1, Karancsberény Vizslás 1-3, Bátony Terenye Héhalom 3-1, Somos Berkenye 7-4, Szügy Széchenyi 3-0. A Magyar Labdarúgó Szövetség kedden 11 órakor tartja majd az osztályozók sorsolását, az NB3-ba jutásért harcba szálló csapatok között az SBTC is ott lesz. Közlekedés. Munkálatok miatt az M3-as autópálya több szakaszán is forgalomkorlátozásra kell számítani a Nógrádból ingázóknak. Az Útinform szerint Bakk térségében új terelést építettek ki, a 48-as és a 39-es kilométerek között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Ugyanitt a 60 felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv járható. A Miskolc felé tartók Gyöngyös térségében is sávelhúzásos terelésre számíthatnak a 65-ös és a 75-ös kilométerek között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt, szevasztok mindenkinek, 7 óra 12 van, Eszter és Juli és Feri a stúdióban, igazoltan távol a főnök, forgatása van.
2: Ki kell találnunk magunknak egy új formációt, mert egy nevet.
1: Jó, és mi legyen? Eszterék.
3: Juliék. Csajokék.
1: Csajokék. Jó. Csajokék. Jó.
4: Feko és a picsák.
1: Az ősz? Jó, szerintem erős. Ráadásul pont most írta a hallgató, hogy mivel ma nincs Balázs, mi lenne, ha akkor összeszednénk egy 20 milliós bűtét. Szerintem elindultunk.
3: Jó, kapaszkodjatok, lesz olyan.
5: Az egyik hallgató kérdezi, hogy Balázs bögréjét nem pocsékoljuk meg egy kicsit, most, hogy nincs itt.
2: De van neki bögréje.
1: Nincs neki, váltott poharakkal megy. Pont egyébként most a kitelepülésen, ahogy voltunk, most kérdeztem, hogy mi van a izével, a bögrével, mert odaarra mindig bejelentkezett egy hallgató az első sorból, vagy a tömegből, hogy Balázs a bögréd az enyém, és akkor ő mindig kiadta a végén a bögrét. Na már most ott tartunk, hogy nem volt bögréje se.
5: Klónozni akar magának egy Balást? Vajon azért kell neki a DNS-e?
1: Ja ne, hát csak
2: szerintem
1: azt külön
2: érték. Csinálni.
1: Igen, az valahogy már. Azt így kell csinálni.
2: Hogy hívják azt a focistát, akit elkaptak egyszer a WC-ben, és abból lett a gyerek?
5: Nem. Mbappé? Nem, nem ő volt?
1: Nem, de hogy
2: az
1: is.
2: Az egy Henson sem.
5: Kicabó, ne aggódj, már elintéztem a golyós dezodorát.
1: Kinek?
2: Ja, hogy fújós használ ráadásul.
1: Mi van? Ezt nem értem.
5: Semmi, hogy pocsékoljuk meg a cuccait. És
1: ja.
5: Most átnéztem a szerkesztőséget, hogy mi az, amiben kár tudnánk tenni.
1: Na, itt Budapesten, igen, az nincs. Itt Pesten esik az eső. Esik az eső. Ez lesz most, a mai napon, aztán holnap megint visszajön majd a napsütés. Akkor hétvége. Kibeszéltük ugye a BL döntőt, a foci meccset, kibeszéltük a szurkolókat, de hát más esemény, több esemény is zajlott a hétvégén. Egyrészt a Babóti Fesztivál,
2: ezt nem is
1: gyerekek.
2: Értem. Én ezt nem is értem, hát hogy beszélhetünk eddig ezekről a jelentéktelen eseményekről. Amikor
3: a BL döntő.
2: A BL döntő, senkit nem érdekel a BL döntő, senkit semmi nem érdekel. Mi történt Babóton?
5: Mikor? Csütörtökön felhívtuk egyébként a Polgit. Megkérdeztük tőle, hogy mi a helyzet.
2: Most kell megkérdezni, hogy milyen volt, és hogy igaz-e, hogy helikopterrel vitték át Beethovent a Travisnek az ölébe.
1: Képzeld el, hogy igaz. De nem csak oda, hanem már a Babóti Fesztiválra is helikopterrel érkezett.
2: Én nem tudom, hogy Babóton mi a költségvetés, de hogy én, ha úgy van, akkor át tudok igazolni Babótra.
5: Van egy pont, ahol el kell adni mindent, és el kell költözni Babótra. Már nem felcsútra ide-oda költözünk, hanem
2: mit
5: Babótra.
2: Főztél?
1: Na, Babót. Aki volt a Babóti Fesztiválon, az is írhat, de aki volt a Travis Scott, hát fesztiválnak nem nevezzük, csepeli koncertnek lehetne nevezni, de ez se igaz, szerintem önmagában még az is jelentkezhet. Ugyanis a következő történt, ugye meghirdették, hogy egy amolyan BL záró buli lesz majd a Barba Negra benti zárt terében, ott ugye lehet kint is koncertet tartani, az nagyobb, meg lehet bent is koncertet tartani. Gyerekek, ki volt az a, hát nem akarom nagy jelzőkkel illetni, de akinek eszébe jutott, hogy három olyan sztárt, akik egyébként is önmagukban meg tudnak tölteni.
5: Egy MVM domot.
1: Hát MVM domot simán, de én még egy Puskást is betudnék.
2: De ezt nem ők kérték, hogy így legyen?
1: Na most... Hogy most ne legyenek sokan, mert zavarja őket a közönség.
2: Azt mondtam, hogy viccelet tréfálkozok, de múltkor például ugye volt Dave Chappelle, nagyon híres humorista, aki bármi meg tudna tölteni, őt beraktak egy 600 fős helyre Kőbányára.
1: És ő kérte?
2: És ő kérte, mert próbálta még az anyagát. Lehet, hogy Travis is új nótákat akart itt lepróbálni kis gitárjával.
5: Na most a szervező az nem sokára megszólal, mert hogy ő is bejelentkezett, mert ugye mi beszéltünk erről, hogy szeretnénk ezzel kapcsolatosan valakivel interjút készíteni, és ők is bejelentkeztek, úgyhogy majd elmondják, hogy ez egyébként hogy nézett ki valójában ez az egész történet. azért vannak ilyen mentesítő...
1: Mentesítő dolgok? Igen. Jó. Mert igen. Alapból arra gondolsz, amikor én ezt láttam, ezt az eseményt meghirdetve, egyrészt ugye a fiam az rögtön jelezte, hogy neki ott a helye, ezt később lebeszéltük róla, de hogy arra gondolt, tehát hogy megláttad a fellépőket, látsz egy pogány indulót, aki tudod, aha, hogy nem egy MVM-et, hanem hármat rak tele, látsz egy Betonhoffit, aki szintúgy, és látsz egy Travis Scottot, aki meg tényleg gyakorlatilag ezermilliós megtekintéssel van, mindenki oda van a pasiért, megőrülnek tőle a fiatalok, mindenki megőrül tőle, hogy amikor például meghirdették a jegyeket, akkor azt nem tudom, hogy figyeltétek-e, az első pillanattól kezdve a 3500 jegyre körülbelül 20 000-en álltak sorba.
5: Igen, tehát volt egy várólista is utána. Igen. Ugye a Travis Scott az az előadó, akinek 5 évvel ezelőtt volt Houstonban egy koncertje, ahol elszabadult a pokol, és 9 ember halt meg, mert hogy agyontaposták őket. Tehát hogy azért arra lehetett számítani, hogy ez az előadó, erre nem pied. Nem tudom, tehát, hogy ilyen...
1: De amikor szervezek például egy házi bulit, akkor fordítsuk meg a dolgot, egy kicsit most beszéljünk a másik oldalról. Szervezel egy házi bulit, és egyébként azt mondod, hogy oda 15 embert hívsz meg, akkor hiába akar bejönni 100 ember, se meghívójuk nincs ott, nyilván nem kell belépőjegy, de a hely kapacitása sincs benne. Tehát, hogy én tulajdonképpen azt értem, hogy valaki azt mondja, hogy a 3500 férőhelyes helyemet exkluzív fogom. Egy exkluzív partival, ennek megfelelően a jegyárak
2: is olyanok. Hát a gangsta is csak azért szokott fellépni, mert ő is akarja szétszedjék a közönséget.
5: Mert ő is exkluzív, igen.
2: Igen.
5: Na de a 3500, tehát 3500 fős volt a hely. Ennél több ember került oda be?
1: Nem került be több, teltházra rakták a dolgot, és akkor volt egy csúszás, gondolom, hogy, vagy nem tudom, hogy Travis Scott kint volt-e a meccsen, megnézte azt, de ő ugye késett egy órát. Hamarabbra hozták a pogány indulót, ő lenyomta tisztességgel a fél óráját, akkor volt egy csomó DJ, akik nyugtatták a közönséget, adták a zenéket, egy óra múlva megérkezett Travis Scott, aki föllépett, gyakorlatilag 12 percet töltött a színpadon az elméletileg kialkudott fél óra helyett, és ott azt mondta, vagy azt mondták az ő emberei, hogy nem érzik így biztonságban magukat, lejött a Travis Scott, majd megint volt egy kis szünet, és jött a Betonhoffi, aki irgalmatlan nagy bulit csinált. Hogy most ezzel baj van, vagy nincs baj? Veszel valamit, 50 000 forintért veszel egy ilyen jegyet, ami nem olcsó, de a három előadót adja, tehát hogy nincsenek ilyen kétségeim, 50 000 forintos jegy adja a három előadót, és nem azt kapod, amit
2: igen,
1: vársz.
2: Igen, de szerintem nagyon sokszor az van amúgy, hogy ezek a külföldi előadók fogalmatlanok azzal kapcsolatban, Magyarországon milyen a közbiztonság, Magyarországon milyen a biztonságérzet.
5: Na de várj,
2: és amikor megérkezett, bocsáss meg, amikor megérkezett repülővel, akkor is már voltak ilyen nagyon furcsa, kicsit ilyen extrém aggodalmasnak gondolt cselekedetei. Például megkérte, volt ott 6 ilyen néző, vagy nem tudom, várták ugye a focistákat.
1: Aha.
2: És ugye ő meglátta, hogy ott várnak rá emberek, vagy ott várnak emberek, de nem rá vártak, hanem a focistákra, és ezért a biztonsági őröket megkérte, hogy forduljanak el. Tehát amíg ő elmegy mellettük, annak a 6 emberek el kell fordulni.
5: Ne szórakozz.
2: Tehát, hogy ő innen indulunk, tehát szerintem ő egy kicsit nagyobb ilyen neurózisban volt, mint amit szerintem mi el tudunk képzelni, amit meg is értek, mert Amerikában egyszer egy rossz folyosón mész be, és rögtön lelőnek, megszúrnak, megkéselnek, és szerintem az, hogy Magyarországnak valószínűleg van egy ilyen híre az ő kulturális köreikben, tehát ahol gondolom nem annyira politikailag tájékozottak, hogy mi a szitu, és szerintem ő ezt egy kicsit szerintem túl parázta, nem?
5: Szerintem ezeknek meg olyan túrmenedzsereik vannak, akik olyan szinten térképezik fel azt, hogy hova megy az az előadó, hogy milyen körülmények közé megy előadni, hogy kik fogják megnézni, hogy várhatóan hány ember lesz azon a koncerten, hogy itt szerintem nincsenek nagyon meglepetések.
1: Az biztos, hogy tudta a csávó, hogy egy 3500 fős helyre jön.
2: De azt mondod, hogy nem érzi magát biztonságban, nem? Nem
5: akkor miért jött?
1: Mert ilyenkor ugye nem a hely mérete nem adja a biztonságot, hanem a kordon, a biztonsági őrök száma, a közönségnek a hogyan kezelik, mennyire mehet közel a színpadhoz. Tehát én azt is megértem, ha valaki azt mondja, hogy ebbe ő nem érzi jól magát, de egyes beszámolók szerint a csávó meg nagyon jól érezte magát, tehát az egyik dalánál például fönt állt a DJ pulton, és tök normálisan viselkedett.
2: Ezt már csak az életrajzi filmében fogjuk megtudni, mi volt a valódi háttér szál, amit ugye nem mondhatnak el nekünk, de szerintem, aki miatta ment, az annak is örült, hogy 12 percnek keresztül nézhette őt, és hát a Betonfi azért lényegesen jobb előadó szerintem, de mindegy. Hát így.
5: Aki az elsősorban volt, ez kevésbé.
2: Abban bízom, hogy a Betonfi megkapta ebből az időarányos részesedését, ebből az 50 000 forintos jegyekből.
5: A Gázsinak egy jelentős részét, mert tulajdonképpen ő vitte el a sót.
1: Na most gyerekek, például a három előadóból szerintem egyet se tudsz kifizetni. Jó, mondjuk egyet lehet, hogy ki tudsz fizetni 3500 belépőből.
5: Mi volt a díl? Szeretném tudni, hát, mi volt a díl.
1: Itt volt egy fő szponzora ennek az eseménynek, akkor ő ennyire zsebbe nyúlt, hogy ki tudta fizetni a három előadót? Ne. Mert az 50 ezeres jegyekből Travis Scottnak a repülőjegye nem jön ki.
5: Eleve hogy került Travis Scott a Barbanegrába?
2: Szerintem alapból az van, hogy kapott a Travis Scott egy szemmel jól látható összeget azért, hogy meglátogatta ezt a BL döntőt, és a többit azt meg már csak ilyen. Az íze vége.
5: Grátis?
2: Hát eljött ide, és akkor tudod, amikor itt turnéznak a zenészek, hogy akkor még azért kicsit itt pengetek egyet. De amúgy itt volt Mick Jagger is, amiről ugye senki nem beszél. Azt lehet, hogy Mick Jagger meg a Dérinébe húzta. De, érted? Mit lehet tudni? Érted?
5: Itt volt Mick Jagger is.
2: Itt volt Mick Jagger. No. Ez a durva. Itt volt Rossz a barátok közben. Ők nézték Beckhammel a...
5: Ne őríts! Rossz is!
2: Itt volt,
5: David Schwimmer.
1: Hát csak ők ugye nem mentek utána after partyra, és nem lett belőle botrány.
2: Nem lehet a tücsökben pisilni a rossz?
5: Na hát...
2: Az akkor ott el lett volna kapva, úgy látom az arcodra.
5: Volt állítólag egy szupersztár, aki, ha ezt senki nem mert oda lépni, mert azt hitték, hogy nem ő az, egy focista, aki bement pisilni a tücsökbe, és utána a híradásokból derült ki, hogy de ő volt, ez most nem tudom megmondani, melyik focista volt, de besétált, pisilt egyet.
1: Húzzatok rá egy erős marketinget, hogy itt pisilt 2026. Na, menjünk vissza erre a rendezvényre, itt van velünk Ádám, aki ott volt, szevasz Ádám.
6: Szervusztok, jó reggel, sziasztok!
1: Na hát mi próbáltuk elmondani ugye úgy, hogy egyikünk sem volt ott ezen a dolgon, én hallottam ilyet is, olyat is, olvastam ilyet is, olyat is, te viszont ott voltál. Mi volt a baj, ha volt baj?
6: Abszolút, ott voltam, igen. A VIP-ból élvezhettem ezt az egész show-t, és ezért nagyon közel voltam a normál, a normál kategóriához, és direkt videófelvételeket is tudtam készíteni arról, amikor a káosz kitört. Leginkább szerintem akkor kezdődött a legnagyobb probléma, amikor egy ilyen kerti bútort, egy kerti kanapét hozott a közönség egészen az elejére a Travis Scotthoz elég közel. Nem tudom, mi volt az a terv, hogy éppen hozzávágják, vagy nem tudom, mi lesz. És folyamatosan nyomult előre a közönség, tehát hogy valószínűleg elég ember volt, tehát hogy nem vállalták túl magukat szerintem, csak egyszerűen mindenki őt akarta látni. Ugye ez a DJ pulton volt a Travis Scott végig, illetve a DJ pultnál, és ez nem volt egy ilyen hatalmas emelvényre emelve, és mindenki őt akarta látni, és a zeneire megőrülni tulajdonképpen. Amint bejött egy új zene, egyből mindenki megőrült, tehát taposták agyon egymást.
1: De most mind csodálkozunk, azért egy elsősoros bulin, hogy ez előfordul, még akkor is, ha ezt most elítéljük, vagy nem ítéljük el, de azért, amikor egy nagy koncerten az előadó legsikeresebb dala beindul, akkor azt mindenki elkezd közelebb lépni, nem?
6: Abszolút, neked lehet is tudni alapvetően szerintem a Travis Scott stílusáról, hogy ő ilyen. Tehát, hogy egy kicsit agresszívabb stílus képvisel, és szerintem ez lehetett az egyik olyan, hogy mindenki próbált előre nyomulni, mert ehhez szoktak hozzá, hogy Travis Scott, akkor ezt most mindenkinek látni kell.
1: Oké, tehát mindenki előre nyomult, sokan voltak, plusz egy kanapé elindult a tömegen keresztül. Ettől azért Igen. még nem szarom össze magam, hogy mekkora botrány van.
6: Igen, ettől még nem, de viszont annyira nyomultak előre, hogy a kordon szétnyomta az embereket, tehát az előlévő kordon. És szerencsére már, nem tudom, kb. A 8. percnél, mivel ugye Travis koncertje tényleg 12-13 percig tartott, jöttek be a biztonsági emberek, szedték ki a kanapét nyilván, és iszonyat erőfeszítésekkel szedték ki az embereket. Látszott, hogy némelyiknek szerintem jobban fájt a kiszedés, mint az ottlevés. Tényleg annyira próbálták menteni a helyzetet, ami szerintem jó volt, tehát hogy abszolút jól próbálták menteni, csak utána, ahogy véget ért a koncert, nem nagyon akart a közönség hátrébb menni, ezért volt egy csomó tolódás szerintem az egészbe, vagy akár vissza is lehetett volna hozni a Travist, ugye ő se érezte biztonságban magát, de valahogy a közönség nem nagyon volt erre.
1: Ez bemondta a Travis Scottot, hogy ő nem érzi biztonságban magát, ezért vége a koncertnek, vagy ezt te is így utólag olvastad, mert ezt egyébként én is olvastam a beszámolókban.
6: Alapvetően már ott azonnal gondoltam, hogy nem érzi magát biztonságban, és ezért vonult le, de nem, semmi megszólalás nem volt, hogy sziasztok srácok, akkor nekem itt ennyi elég. Tök szimplán levonult. Ennyi.
5: Volt egy olyan pont, ahol egyébként fennállt annak a lehetősége, hogy ez a tömeg feljut a színpadra? Tehát, hogy mondjuk megjelentek ott a biztonságiak, vagy bárki, akik menekítették a Travist?
6: Igen, igen. Tehát őt vitték ki elsőnek, de szerintem inkább nem is a biztonságiak, tehát, hanem a stábja. Stábja érezte azt, hogy jó, akkor menjünk. Konkrétan a szám közepénél. Ugye a legnagyobb jelenlegi szám, ez a Find, ez volt a legnagyobb megőrülés középpontjában, és pont ekkor szakadt meg igazából az egész, amikor ő fölment, tehát fölállt a DJ pultra, és onnantól kezdve még jobban tömörült előre a közönség, és utána lejött a színpad, vagy lejött a DJ pultról, és nem tudom, szerintem egy perc se telt el, és akkor kapucni föl, mint ahogy a fellépése felénél, és ment le.
2: És eltűnt. Azt kérdezik a hallgatók, hogy esetleg Gordon Ramsay nem lett volna egy megoldás erre a helyzetre.
1: Volt Gordon Ramsay, de sok hasznunk nem volt belőle. Azt is írták ugye, hogy mentő volt a helyszínen. Na most csak szeretném rendezni, vagy szólni, hogy egy ekkora rendezvényen kell, hogy legyen mentő. Lett valaki annyira rosszul, hogy a mentőknek be kellett avatkozni? Talán egy ember, ugye?
6: Én oldalt láttam, vagyis hátul tulajdonképpen, hogy alapból sok mindenkit ellátottak, igen. Tehát, hogy ellátásra szorultak, mentői ellátásra.
2: De azok, akik ott sérültek meg, vagy pedig csak akik várólistások így a kórházokban, és ezért kiasználtak a lehetőséget.
1: Gyorsan megoldják ezt a dolgot.
5: Vakfél műtétet szeretnék, ha lehet.
6: Szerintem igen, voltak ott is olyanok, például hölgyek, akiknek szerintem rosszabbul esett, mint a fiúknak, erősebb alkatú fiúknak, akiket kirángattak szintén a lányokat, nem is tudom, hogy élték túl jó formán, tehát ez tényleg nagyon durva volt, ilyen könnyű testű lányoknak ott nem tudtak érvényesülni.
5: Ugye azt írják, hogy nem csak Kerti Bortor volt a tömegben, hanem volt egy asztal is üveglappal, az már a Pogány indulónál ripityára tört, mikor egy srác mellettem ráesett pogó közben. Tehát, hogy valószínűleg hogy ott azért már az elejétől kezdve úgy voltak ilyen villongások, és igen, egy ponton azt attól féltek, hogy ebből nagyobb balhé lesz. Egyszerűen nagyon megérták, igen.
1: Jó, de a két magyar előadó akkor azért jó bulit nyomot kitettek tisztességgel. Maguké, Travis Scott meg így járt. Egyébként itt írja valaki, hogy lemondta az olaszországi fellépését is biztonsági okokból. Fél ez a fiú.
2: Hát fél a fiú, meg az olaszok azért tudjuk milyenek.
1: Nem? Kemények. Ádám, köszönjük szépen, hogy elmondtad így a közönség részéről a dolgot. Mi mindjárt fölhívjuk Horváth Rolandot a szervezők részéről, mert egy kiegyensúlyozott műsor vagyunk, ugye? És akkor ő is elmondhatja a véleményét.
2: Én is hoztam szakértőt, amúgy csak mondanám neked.
1: Akkor majd őt is fölhívjuk. Fel. Jó, úgyhogy köszönjük felhívjuk. Ádám, köszönjük.
6: Nagyon szívesen, sziasztok.
1: Hello. Na, egy perc múlva lesz 7:30, jövünk vissza, akkor a hírek után, és akkor jöjjön az esemény szervezője, mondja el ő is, hogy látja a dolgot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbort jobban ment.

0: csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
1: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
2: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
1: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
3: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szupersok kártyával. Csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu, Spar. Jó döntés, már 35 éve.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
8: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Csalgó-Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szentmisével emlékeztek a magyar hősökre a megyeszékhelyen, hegyi kerékpáros pályával bővült a Salgó-Tarjáni Extrém Park. A friss helyi híreket Novák Esztertől hallják. Az Acélgyári úti Szent József plébánia templomban tartott szentmisével, majd ezt követően a Millet centenáriumi emlékműnél virágok elhelyezésével emlékeztek a magyar hősökre. A magyar hősök emlékünnepét minden évben május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. A misét celebráló Sánta János atya úgy fogalmazott, ahogyan a múltban változtak a szellemi irányzatok, aszerint változott ennek az emlékünnepnek a formája és megítélése. A lényeg azonban sosem változott, minden jó érzésű, magyarságában és Isten hitében bízó ember tudta és tudja, hogy hőseinkre meg kell emlékezni. Sánta János azt is hozzátette, hőseink életüket adták a magyar hazáért, a szabadság eszményért, egy jó értelemben vett jobb világért. Senki nem születik hősnek, de mindenki, aki kellő következetességgel, bátorsággal és lelkierővel végigviszi az eszményét a jó érdekében, az képes rá, hogy azzá váljon, fogalmazta meg, hozzátéve, hogy a Szentlélek minden nemes lelkű, igaz, a szeretteiért, honfitársaiért és embertársaiért tenni akaró emberben jelen van. Átadták a Salgó-Tarjáni tóstrandon található Extrém Park újabb elemét egy technikai és élményelemekkel, többek között ugratókkal és döntött kanyarokkal kialakított erdei kerékpáros pályát. Krejcsi Bálint polgármester hangsúlyozta, az Extrém Park és környezete a fiatalok kedvelt helyszíne, leginkább erre tekintettel döntöttek amellett, hogy tovább kell bővíteni az itteni lehetőségeket. A helyszín az eddigi BMX és görkorcsolya pályák, továbbá kerékpáros pumpapálya mellé bővült most az erdei útvonallal. A városvezető kiemelte, ez egy olyan nyomvonal, melynek elemei a gyakorlott kerékpáros számára is élményt tudnak nyújtani, ugyanakkor ezek a technikai elemek mindegyike kikerülhető, így akár a megfelelő hegyi kerékpárral rendelkező iskolások is bejárhatják, segítve azt, hogy megismerkedjenek ezzel a sportággal és gyakorlatot szerezzenek az erdei kerékpározásban. A több mint 800 méter hosszú, jelentős földmunkával kialakított single trail pálya létrehozásához az Aktív Magyarország állam titkárság biztosított mintegy 20 millió forintos támogatást, amit az önkormányzat közel 5 millió forinttal egészített ki. Újabb munkaterületeket nyitnak meg a Rákóczi úton ezen a héten, közölte Salgó-Tarján önkormányzata. A kivitelezéssel kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgotarjan.hu oldalon szöveges és térképes formában is. Az itt megjelentek szerint mától elkezdik lezárni az egykori második Rákóczi Ferenc általános iskola előtti és azzal szembeni parkolókat. Az önkormányzata az egykori öblös üveggyár területén biztosít ideiglenes parkolóhelyeket, melynek bejárata az üvegfúvók szobor mellett található.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1!
3: 3:48 lesz, 5 perc múlva. Jó reggelt! Sziasztok!
4: Jó reggelt.
3: Sziasztok, lányok! Hellóka! Hellóka! Na, minden oké?
5: Okay? Hello! Hello. Nem tanul meg egy dalt a végére, egy subidubizunk meg Feri magát. Feri, de lesz a blúzos.
3: Meg jó, én hozom a mélyet, jó? És ti pedig nyomjátok. Vannak kötelezettségeink, az egyik az például az időjárás jelentés. De mivel most én ülök a pult mögött, te jössz, Júli.
6: Hétfőn sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a napot érségben.
3: Léci, hallottál már, hallottál már időjárna, jó, elég.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Fie, annál jobban ne zavarjuk meg a hallgatókat.
5: Ezt akartam mondani, hogy információt tudunk.
3: Igen, ez nagyon veszélyes.
5: Irracionális elvárások a szponzorok számára. Tehát most elmondtad, hogy mondatokban tudunk beszélni.
6: Nekik teljesen mindegy, hogy mi megy előtt. Az a lényeg, hogy lemenjen a szignál.
3: Ennyi, sőt, ezért szeretik. Ezt már szerintem így akarják megvenni. Tehát ha mi rendeset mondunk, ez ennek vége ennek a rovatnak.
6: Minden időjárás jelentésben a legnagyobb alibi dugma az, hogy időnként meg-meg élénkül a szél. Mi az, hogy időnként
5: meg.
3: Hát az, az
5: ebben bármi jelenti, lehet.
3: Na, pontosan ezért mondják.
5: Én azt szeretem, hogy sokkal több érzelmi töltete van egy ilyen dolognak, mint időjárásent is. Halálos kimenetű viharok várhatóak. Pokoljárás.
3: Mindenek fogtok halni.
5: Igeső zivat. A giliszták furcsa viselkednek. Viharos széllökések.
3: Veszélyes giliszták támadnak.
5: Így van. Amúgy minden giliszta veszélyes, mondom nektek. Földet esznek.
3: Vissza akkor az ennél veszélyesebb Travis Scott koncertre. Ugye az elmúlt fél órában már beszéltünk róla, hogy megzavarta a budapesti közéletet, vagy legalábbis azt a 3500 embert, aki ugye jegyet tudott szerezni erre a bulira, és az előbb Ádám elmondta már, aki vendég volt ezen a koncerten, vagy hát koncertlátogató volt, hogy tulajdonképpen hát szervezési problémákat érzékeltek, kevés volt az őr, sok volt a füst, kevés volt a Travis Scott, veszélyes nek lett ítélve ez a helyzet, de hát mivel mi egy kiegyensúlyozott műsor vagyunk, itt van velünk Horváth Roland, a koncertpromótól. Hello Roland, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Akihez van néhány kérdésünk. Na, hát egyrészt az, hogy gondoltátok, hogy ezen az estén egy ilyen 3500 fős helyre rakjátok ezt a három óriási előadót?
4: Először is a helyszín az 8000 fő, és a Barbanegra kapacitása 8000, nem pedig 3500. Mi 3500 évet adtunk el, pont a biztonsági előírások miatt, mivel ismerjük az előadót, és tudjuk, hogy milyen szituációk szoktak kialakulni a koncertjén.
3: De
4: biztonság volt a fő szempont számunkra.
3: Nem az van, hogy a kinti helyszínnel együtt, tehát a kinti...
4: De ki volt nyitva kompletten az egész helyszín.
3: Na
4: a sátor eleje.
3: Na jó, de már ki az Isten akar kint lenni egy koncerten, amikor az előadó meg benn van?
4: Hát persze, de amikor elnéz egy Travis Scott koncertre, nézd meg, mi történt az Astroworldön pár évvel ezelőtt, ahol 50 ezer ember volt jelen, és 10 ember halt meg egy Travis Scott koncerten, és ezért vált híressé a médiában, és több jogi ügy van ellene a nemzetközi promóterek által, és szerintem ezek még nincsenek is tisztázva, és több olyan eset volt, amikor letartóztatták a Travis az elmúlt 10 évben.
3: Aha, igen,
4: azért, mert milyen vibe-ot generált a partiain.
3: Jó, tehát akkor...
4: nem egy sima koncert volt, ez egy Hosted by Travis Scott eseményként lett meghirdetve, és hogy egyébként nagyon sokan bele fognak futni a mai nap folyamán. Tegnap este Isztambulban ugyanezt a partit letolta, ugyanilyen vibe-bal, 2500 ember volt jelen, és egy török minimálbérrel egyenértékű török liráért adták a normál belépőjegyeket, és 1 millió forinttal egyenértékű liráért a VIP jegyeket. Mi ennek a negyede, ötödéért árultuk a jegyeket, ott 50 ezeren regisztráltak be, és 2500-an lehettek ott. Figyeljetek, ha egy horrorfilmre vesz egyet, akkor ne egy farkasházirékra és a tintanyúra számítsunk már.
3: Ami jó, ugye, csak nem ez. Igen.
4: Figyelj, abszolút.
3: Én ezt elmondtam az elején, hogy én nem gondolom, hogy az 50 ezer forint egy három ilyen előadóért sok lenne.
5: Én meg nem gondolom, hogy a farkasházirékra nem kevésbé veszélyes.
6: Nem voltál még tintanyúr koncerten, jó?
5: Nem voltál,
6: amikor elszabadulnak az ovisok, jó?
3: Nevében is benne van, hogy farkasházi, hát érted? Már csak veszélyes lehet. Tehát én nem gondolom, hogy az 50 ezer forinton fog bárki kiakadni, de akkor ezek szerintem már kaptál ilyen visszajelzést, sok volt, drága volt a belépő.
4: Abszolút, nagyon sok visszajelzés érkezett, illetve arra is, hogy az MC Kemon miért dumált bele a DJ szettekbe, mivel megkértük, hogy tájékoztassa a közönséget, hogy a Travis alatt is mindenki maradjon a lehető legnyugodtabb, hogy ne alakulhasson ki olyan szituáció, ami már máshol megtörtént. Rómában 1,3-es magnitúdújú földrengés generált az 50 ezer ember, aki ugrált 2023-ban. Napokon keresztül 18-as karika miatt panaszkodtak nekünk az érdeklődők, pontosan ezért terveztük a 18-as karikát.
3: Tehát nem engedtétek be a 18-as karikát.
4: És dupla biztonsági szolgálattal és dupla mentőszolgálattal készültünk az eseményre.
3: Oké, Roland, dehogy megvert bennünket, nyugi, mi csak beszélgetünk.
5: De. Roland, ezt megállapodban aztán hallgatunk.
3: Egy picit bekerült.
4: Tudjátok, olyan rossz nézni, hogy másnap reggel felébredsz, és elárasztja a social médiát a töménytelen mennyiségű pozitív komment, aztán lejön a sajtóba azt, hogy mi nem úgy volt, pedig úgy volt.
3: Aha, na az összetört üvegasztal, a bekerült kerti bútor, a töménytelen füst, ami miatt nem lehetett látni rendesen, ezek se validak?
4: A füst valid, a sötét környezet valid, és ez mind a Travis Scott menedzsmentjének a kérésére történt. Megérkeztek a helyszínre, tourmenedzser körbejárt, kiúzta a hűtőket, lekapcsolta a fényeket, a VIP-ba kiúzta még a pénztárgépet is, úgyhogy fél óráig le kellett állítanunk a VIP-t, mire helyre tudott állni a rendszer, és tudták az italszolgáltatást folytatni. Szóval... Ez a környezet, amit ott tapasztaltak az emberek, ez mind a Travis saját kreatív koncepciója. És ha megnézitek az isztambuli tegnap esti bulit, pontosan ugyanez a vibe.
3: Aha.
6: Általában le voltak kapcsolva a LED falak, hogy közelebb lett hozva a
4: Igen,
6: bordon.
4: Így van. A színpadra terveztük a DJ pultot, elküldtük az összes tervrajzot, AI-jal legeneráltattuk nekik, hogy hogy fog ezt kinézni. Közölték, hogy no, mindent le a közönségbe, azt szeretnék, hogy karnyújtásnyira tudjon lenni a rajongóktól, meg tudja érinteni őket.
3: Ezután meg azt mondta a csávó, hogy ő nem érezte magát biztosabban, plusz a közönség biztonságát se érezte.
4: Nem tudom, hogy kinek mondta ezt, hogy ilyen nem volt.
3: Ez nem hangzott el.
4: De hogyha ilyen nem hangzott el. Egyet beismerünk, hogy a line-up, ahogy kommunikáltuk a line-upot, azt teljes mértékben felborították, és nagyon köszönjük a Beton Hoffinak, a Pogány Marcinak és az összes DJ-nek a rugalmasságát és a flexibilitását az egész este folyamán, mert random kellett őket mozgatnunk a megbeszélt line-uphoz képest, mert azt mondta a Travis, hogy ha éppen énekes lesz a színpadon, addig ő nem jön be a klubba, csak akkor, hogyha DJ zenél.
3: Aha.
5: És nem próbáltad meg a Mága Zoltán belántani még egy ilyen köztesre? Se nem énekes, se nem DJ, csak hogy...
3: Hát így olyan nagy sikerű koncerteket adott az elmúlt időszakban.
4: Nem vagyunk jóban, nem vagyunk most jóban.
3: Figyelj csak, meddig engedhet egy szervező ebben, amikor ugye te megrajzoltatok mindent, kitaláltatok mindent, és a Travis Scott meg a menedzsmentje azt mondta, hogy ez így nem jó. Ilyenkor neked ezt mindet el kell fogadnod? Nem mondhatod azt, hogy figyelj haver, ezt nem lehet megcsinálni.
4: Hát ilyenkor általában azt szokott lenni a válasz, hogy move it, otherwise no show.
3: Aha, igen, tehát meg kell csinálni, hogy egyébként nem jövünk, kapjátok be. Ez egy szabad fordítás volt.
4: És ez többször elhangzott a nap folyamán.
6: Travis Scottot hogyan lehet, hogy is mondjam, becsápítani egy ilyen koncertre? Tehát, hogy mi volt a deal?
4: Ez úgy volt, hogy múlt héten, pénteken reggel az egyik ügynök barátom, akivel szoktunk együtt dolgozni, írt, hogy jön a Travis a BL-nek a BL döntőt megnézni, nincs a kedvünk neki megszervezni a partiját, mert most éppen haknizik itt Európában, meg Törökországban, és szeretne a meccs után lemenni bulizni egyet magának, meg gondolom felvenni egy kis plusz extra gázsit. Aztán mondtuk, hogy miért is, nem igazán a mi műfajunk, mert nem ehhez a műfajba vagyunk szokva.
6: Tintanyúlhoz,
4: meg Sarah Brightman-től kezdve André Rion át szervezünk általában crossover koncerteket, ez a műfaj tőlem is igazán távol áll, de a csapat azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ötlet, ugorjunk rá, csináljuk meg, elkezdtük szervezni, elsőnek az MTK sportkomplexumba akartuk szervezni a rendezvényt pénteken, közölték, hogy a PSG szurkolók miatt nem lesz elérhető a helyszín számunkra, de ez vasárnap érkezett meg ez az információ. Hétfőn dőlt el, hogy ez a Barba Negrába fog tudni megvalósulni. És kedden kijöttünk a bejelentése, és szerdán elindítottuk a jegyértékesítést. És volt rá 3 napunk.
3: Tehát, hogy viszonylag gyorsan kellett lezavarni ezt az egészet.
4: Nagyon gyorsan. Aha. Nagyon-nagyon gyorsan. És a csapat, amit mögé tett, az eszméletlen munka volt az elmúlt hét.
3: Tehát te úgy ítéled meg szervezőként, hogy ez nem volt veszélyesebb semmivel, mint egy másik ilyen jellegű rendezvény.
4: Mi felkészültünk. A mi részünkről biztonságtechnikailag minden szabálynak megfelelően, mi felkészültünk. Ez Travis Scott. Erről szól. Bárki felmegy a social médiájára, beüdöd a TikTokon, ugyanilyen videókat fogsz látni. A fesztiváljain is, ami sima koncert, ez egy más koncert. Most ugyanezt megcsinálja ma este Izmirben, kíváncsi leszek, hogy a ma esti parti hogy fog kinézni az előző kettőhöz képest, sajnos, de garantálom, hogy ugyanígy.
5: Sajnos, mert egy Natalia Imbruglia koncerten leszünk a többiekkel, úgyhogy nem tudjuk
3: elvenni. Nem tudunk Izmirbe menni.
5: Így.
3: Jó, Roland, hát valószínűleg ez az a fajta rendezvény, amiben soha nem lesz konszenzus, és soha nem lesz senkinek igaza, mert aki nem tudott elmenni, az azért mérges, aki elment 50 ezerért, de mit odaszorították a kordonhoz, az azért mérges, te azért vagy mérges, mert valótlanságokat állítanak, szóval, hogy azért reméljük, hogy aki ott volt, az jól érezte magát.
6: Az fel sem merült, hogy esetleg visszajön? Miután helyreáll a rend?
4: Ez volt a szerződésben megállapodott. Ugyanezt csinálta. Diszemból 12 percet adott elő tegnap este. 12-t.
6: De hogy elvileg fél órás lett volna a koncert, vagy ez volt.
5: Juli, ez így alakult.
3: Így van, így volt fél órás, csak a backstage-ben.
6: Hajlomagoljak már
5: 12 perc. Ennél sokkal rosszabb dolgok is történtek már 12 perc alatt. Maradjunk ennyire.
4: Igen, viszont ahogy én láttam, hogy a Magyarország legismertebb előadói influencerei mind jól érezték magukat a posztjaik alapján.
5: Ezt most ki fogjuk meríteni, ne aggódjál, mindjárt Hugh Dennis, aki ott volt szintén a VIP-ban, azt majd megmondja nekünk.
4: Na, nagyon kíváncsi vagyok, mit mondanak.
5: Láttad őt esetleg üvöltve, hány csak még miért felhívjuk? Volt valami, amire kitérhetünk?
4: Sajnos nem.
5: Na jó, mindegy, akkor ezt most ki kell nyomozzuk. Ez van. Roland,
3: okay. Roland köszönjük szépen, hogy szervezőként megszólaltál. Van vehemencia benned, haver, az biztos.
5: Egy citromfűteát javaslok, és kevésbé monyókás előadókat.
3: Köszönjük, szevasz!
4: Köszönjük szépen, köszönjük, sziasztok!
3: Mit is mondhatott volna, ugye ilyenkor ez szokott jönni, hogy szervezőként, igen, hogy mindent megcsináltak.
5: Nem gondoltuk annyira.
3: Nézd, abban igaza van, hogy ez a csávó, ez a botrányaitól hangos, tehát ezt azért lehetett tudni, hogy ez ilyen lesz.
5: Az igazi botrányokra vagyunk kíváncsiak, Feri.
3: És azt szerinted az az ember, aki már itt várakozik.
5: Így van, a szakértőnket kapcsoljuk. Bejutott egyáltalán? A 11. kerületbe, egyenesen.
3: Denis, hello, hey! Jó reggelt!
7: A szép jó reggel, gyerekek. Mi a helyzet?
3: Képzeld el, hogy nem UFO-val kapcsolatosan hívunk, pedig azt tudjuk, hogy az nagyon megy az a rész. De állítólag te ott voltál a Barbanegrában ezen a koncerten.
7: Ott voltam. Figyelj, elmondom nektek, nagyon nagy, a legnagyobb probléma az volt, hogy a gintonikos pohárban 4 étkocka helyett 3-at adtak. Én a VIP-ben voltam, onnan fentről semmit nem éreztünk, nem érzékeltünk. A rákfarokhoz nem volt annyi szósz, ennyi, tehát ezek voltak ide a legnagyobb problémák.
5: Igen, már is a 12 perc azért az jó volt? Élete 12 perce volt, Denis?
7: Én megmondom össze, hogy nagyon nagy Travisszal vagyok, és az volt, hogy eleve órákat késett, ahogy így a időérzékem kicsit elcsúszott, de úgy próbáltam felmérni.
5: Ez a 3-7 napok miatt tűntek.
7: Igen, az mivel furcsa volt, de hogy utána az volt, hogy egyszer csak megjelent a színpadon, és tele nyomták füsttel az egészet, egy kapusztiba érkezett, tehát akár még lehet, hogy más is lehetett volna.
5: Nem lehet, hogy
7: ez te voltál? De hogy nagyon nem is látszott, hátulról látszott az ember, de amikor eltolt, nem tudom, 4 számot, akkor tényleg úgy ott teljesen felrobbant a hely. Tehát azt, hát elnyomott, eltátogta szerintem a saját számaira tulajdonképpen, és akkor ilyen, hát ilyen 10-11 perc után el is tűntem.
5: Tehát aki elment pisilni mondjuk az elején, akkor annak annyi volt, nem?
7: Az konkrét az igen. Tehát, hogy ez tényleg 10 perc
3: volt. Én akartam kérdezni, hogy kerültél te a VIP-ba, de itt a hallgatók megírták, hogy banánpárlatot kóstoltattál.
7: Ja, ilyen, itt egy kis rómos.
5: Mini szoknyában. Ugye már, Denis, térjünk a lényegre, milyen mocskos dolgok voltak a VIP-ban, kikkel bulisztál, mik történt?
7: Ezen a távon előfizetően nem kapcsolatban.
5: Mindent tudni akar.
7: Teljesen kultúrált brigád volt, figyelj, zenészek, sportolók, tök jó el voltunk.
5: Csókolóztál valakivel?
7: Nem, hát a feleségemmel, de aznap délután, de ő most nem volt.
3: Mert azért estére nem vitted magaddal, mi?
7: Estére nem. Sikerült egy 4:30-re hazaérnem, igen, és akkor 7:30-kor már mehettem amúgy gyereknapra a körhintás ülszönyét, én igazából tegnap voltak nagyobb problémáim, de hogy teljesen jó volt, és meg ahogy mondta ez a srác, most hallottam azt a szervezőt, hogy ez tényleg egy ilyen iszonyat botrányom is, és hogy ez mindenhol ezt tolja. Igen, ez nehéz lehetett lentről, ugye, hogy tényleg ott várják a nagy formát, és akkor nem sokat szerepelt, de igen,
5: akkor téged nem ért ez csalódásként? Fel voltál készülve arra, hogy csalódás fog neked okozni?
3: Hát meg a rákfarok érment, az meg volt.
7: Koncertje volt.
5: Betettek nekik egy Travis Scott CD-t, és akkor elbújszkodt.
7: Igen. Én nagyon éltem, én nagyon jól éreztem ott magam, és az a 10 perc azt oda tettem. Nem lehet mondani. Meg azon gondolkoztam, hogy utána akkor nem tudok kiszámlázni egy pár százezer dollárt a csávó, tehát hogy így...
5: Megkapta az.
3: De én próbáltam számolgatni egyébként a belépőjegyekből a 3 előadó, biztos, hogy nem jön ki. Tehát ott még de valakinek nem. Nagyon oda kellett
5: te állnia. Pótoltad ki?
7: Mondjad?
5: Te pótoltad ki?
7: Ja, hát én nem vagyok az a fajta pótolgatós.
5: Ezt talán tudom írni. Itt komoly elszámolásokat meg.
3: Jó, akkor most beszéljünk a spurceredekről.
5: Denis, azt mondja nekem, hogy a Beethoven szerinted ezt barterba csinálta, vagy van valami? Én együttműködés.
3: De ő helikopterezesért csináltak.
5: Ez annyira durva, hogy helikopterre hozták, de oda szállt le oda a kocsit mellé, vagy nem, hol tették le?
7: Mi később érkeztünk, de hát a Hofi nagyban van, ő is nagyban van. Meg nyilván nekik ez nagyon nagy lesz lehetett a fogánya, hogy azért a Travisszel egy színpadon, épp hogyha nem is ugyanabban az időben. De figyelj, maga szerintem a hangulat az tényleg jó volt. Ők letolták, kimaxolták, szépen megcsinálták, aztán igen, Travis meg egy nettó 9,5 perc után hazament.
3: Hát, a másik két koncert az jó volt, nem?
7: Igen. A Pogánynak csak a végére értünk oda, de Betófi, meg végig ott voltunk, és jót adott, meg szerették. Úgyhogy igazán összességében tényleg gyerekek, én nem tudok rosszat mondani ez a helyzet.
5: Vannak egy kompromitáló felvételek a telefonodon, amire másnap reggel csodálkoztál rá?
7: Hát vannak, de régről inkább.
5: Ezek inkább a Parácsosvári Dumafüred Fesztiválon vannak. Vannak-e kompromitáló felvételek Eszterről?
3: Igen, de azt nem lehet megmutatni. Jó, Denis, tehát azt most már akkor tudjuk, hogy a VIP-ban az élet szép. Köszönjük szépen.
7: És a pogácsák el lehet az éveget ágatni. El lehet,
3: nagy lehezen. Jó van. Na, békén hagyunk, pihengessé szépen. Jó?
5: Feküdj vissza saját magad, köszönj, hello.
3: Feküdj vissza, mert még baj van, szevasz, hello. Egy igazi jó szemtanú, látod, az mindig
5: tudod,
3: fontos egy műsorban.
5: Igen, egy jó szemtanú, de hogy ugye ott volt vele a Szoboszlai Dominik is, semmit nem kérdeztünk róla, és a másik meg ennél is durrább, hogy a Döndi Dúó akkor miért nem volt ott?
3: Azért, mert nem akart beszélni róla, hát kérdezte a Júli, hogy a többi sztárról mi a helyzet, és mi volt.
5: Semmi, lezárt. Hallgatás.
3: Az a baj, hogy a VIP-sek, így van, a VIP-sek összetartanak, látod? Rögtön ez van belőle.
5: A Denisse jó bulizni? Jó arc? Elmondom a fázisait, ha szeretnéd a Denisnek a evolúcióját. Igen. Denis úgy szokott bulizni, megérkezik, és kicsit zavartan viselkedik. Látszik, hogy nagyon nehéz számára a szocializáció, tehát, hogy lesütött tekintettel próbálja először a széléről bekeríteni az embereket, akik itt ilyen szakadárokként vannak jelen, és utána minél többet iszik, annál jobban benne van. A végén pedig, tehát a teljes átalakulásra az, amikor már üveghangon röhög, és egy pohár a kezében, mindig van egy pohár a kezében, ő a legnagyobb oltogatógép a fesztiválon.
6: Oltogatós, ölelgetős.
3: Denis, te mit szólsz ehhez?
5: Oltogatós, ölelgetős.
7: Ja, az azt hittem, hogy már letettétek. Hát van, nagyjából van egy ilyen. Egyet tegyünk hozzá, én láttam már Ásfó ezt itt amúgy fel rúgni, egy ilyen pörgő rúgással.
6: Ez lett volna a következő kérdés, amely Ásfó ezt milyen, amikor ugye kicsit lelazul.
3: Hát emlékezni vissza sebestél újra.
7: Láttam egyes mást, én is azért.
3: Igen, na jó, van. Most már leteheted, jó?
5: Az a legszállamosabb, amikor elmegyünk Parácsosvárra, és van egy darab, hát nem mondanám csak úgy, ez egy ilyen fa, mi az?
3: A fa,
5: dézsa. Több fotó kész, hogy 14-en ülünk, összesen van 40 liter víz abban a szarba, érted így, és ott ülünk benne fürdőruhába éjszaka, mindenféle vadállatok lesnek ránk a bokrokból, de nem engedjük el, hogy ez most egy vízes buli, de mindegy, szóval voltak már itt utca dolgok.
3: Na jó, van, köszönjük a kompromittáló információkat.
5: Arról vannak.
3: Jó, van. Jó, küld át nekem, Denis, hogy tudjam zsarolni az Esztert, jó? Köszi, szevasz, hello. Na, megyünk tovább, 8 óra után lesz egy vendégünk, méghozzá Törteli Eszter, akinek megjelent egy könyve Szemtől szemben a halállal, az a címe, és azt érdemes...
5: A hétköznapjaim.
3: Igen, írhatsz belőle könyvet, ő bűnügyi helyszínelő, és gyerekek, olyan történetei vannak, már most előzetesen megígérhetem, hogy sokkal izgalmasabb lesz, mint Mr. Ninna.
5: Hát azért.
3: Na, nem biztos.
5: Na, azért, várjuk a végét.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Factory. És a Master Blaster. Valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
14: I'm doing it.
0: Csak ma is láger megy. Radio 1.

0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Oda-vissza gyorshajtáson kapták egy postás autósofőrét Mihály Gergén. A következő szezonban is az NB1B piros csoportjában játszik majd a Salgótarjáni KSE. Jönnek a részletek. Siető postást rögzített a Trafipax. Mihály Gergén oda-vissza gyorshajtáson kapták az autósofőrjét, közölte a rendőrség. Ismertetésük szerint az egyenruhások még múlt csütörtökön végeztek sebességellenőrzést Mihály Gergén, ahol az egyik irányban 66, majd fél óra múlva visszafelé 72 km/órás sebességgel rögzítették ugyanazt a postás autót azon az útszakaszon, ahol legfeljebb 50 km/óra a megengedett. A szabályszegő járművezető összesen 100 000 forint közigazgatási bírság és 8 büntető pontra számíthat. Sikeresen lezárult a Mintaiskola modellprogram Karantságon című fejlesztés a Karantsági Első István Általános Iskolában, amely az elmúlt időszak egyik legjelentősebb oktatási célú beruházása volt a térségben, írja a nol.hu. A Mintaiskola projekt a Salgótarjáni Tankerületi Központ jóvoltából 329 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg. Megújultak az iskola vizes blokkjai, valamint két új csoportszobát is kialakítottak, amelyek modernebb és támogatóbb tanulási környezetet biztosítanak a diákok számára. A projekt keretében több partnerintézménnyel is együttműködés valósult meg, összesen 15 köznevelési és egy szakképző intézmény vett részt a modellprogram kipróbálásában és szakmai továbbadásában. Oda-vissza győzelmet aratott a Baja csapatával szemben az EBH Salgótarján kosárlabda csapata az NB1B piros és zöld csoportja közötti osztályozón, így a következő szezonban is felsőbb csoportban játszhatnak majd. A salgótarjániak 13 pontos előnnyel várhatták a bajai visszavágót, melyet impozánsan kezdtek. Az első 10 percben 8 ponton tartották a hazaiakat, bár a második negyed a bajáé volt, a 3 pontos vendégelőnynél lepergett nagy szünet után már ismét megfelelően szigorúvá vált a salgótarjáni védekezés, a záróetapban pedig már nem történt meglepetés. Végül Fudi Basket Baja SE EBH Salgótarján 55-72. Dániel Péter vezetőedző értékelésében úgy fogalmazott, összességében csalódásként élték meg a szezont, hiszen nem sikerült elérni azt, amit szerettek volna, de legalább nem lett igazán csúfos vége. Néhány szó időjárásunkról. Ma is gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, emellett a nógrádi tájakon is többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Szeles időben lesz részünk, helyenként egy-egy heves zivatar sem kizárt, napközben 19-22 fok lesz, de a zivatarok környezetében átmenetileg több fokkal is csökkenhet majd a hőmérséklet. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk 21-24 fok mellett, majd szerdán és csütörtökön egy újabb hideg front fogja meghatározni időjárásunkat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: 8 óra múlt 10 perccel, jó reggelt, sziasztok, Balázsba forgat, holnap már visszatér hozzánk, úgyhogy én meg a két csajjal vagyok. Hello, lányok!
5: Jó reggelt!
6: Csűvázz!
4: Csűvázz! M1 Budapest felé Tatabányánál off, Barbara küldte az infót, hogy mi az oka, hogy csak a felújítás, vagy történt valami baleset, azt nem tudjuk. Ha bármilyen fontos info van az utakról, akkor azt nyugodtan küldjétek. Itt van még egy, Róbert Károly körút M3-as felüljárónál a belső sávban 4 autós koc van. Úgyhogy ott sem lehet különösebben közlekedni. Nekünk pedig megérkezett a vendégünk. Hát gyerekek, azért ez egy, hogy is mondjam, picit hosszabb könyv, mint a Rinna. Tehát, hogyha ebbe elkezdenénk a felolvasást, ez mintegy 8 évig tartana. Törteli Eszter írta, az a cím, hogy Szemtől szemben a halállal, és Eszterről annyit kell tudnunk, hogy ő bűnügyi helyszínelő, és szívesen fogadta a meghívásunkat. Hello, szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat.
4: Hát az első és legfontosabb kérdés az az, hogy miért? Hogy mikor jön el az ember életében az a pillanat, hogy azt mondja, hogy ő be akar menni egy olyan helyszínre, ahol az élettel összeegyeztethetetlen nyomokat talál egy holttestet, talál mindenféle olyan dolgot, amit az emberek nagy többsége szeretne elkerülni.
7: Akkor kezdem a végével. Én már nem vagyok bűnügyi helyszínelő, de ugye sokáig ezen a területen
5: most
7: dolgoztam.
5: Most SMK-sként dolgozom.
4: Ugyanolyan
6: az éves is annyira mocskos.
7: Igen. De alapvetően én gyerekkorom óta különös érdeklődést mutattam úgymond az emberi test iránt, mint orvosi szempontból. Tehát engem így nagyon érdekelt ez, hogy ami él, az mitől él, hogyan működik az ember, és hát nyilván, hogy mi történik utána. Tehát ez egészen kicsi koromtól megvolt ez a nevezük biológiai érdeklődésnek. És én soha nem voltam ilyen nagyon lányos lány gyerekkoromban sem, tehát én nagyon szerettem volna katona lenni, vagy orvos, vagy katonaorvos, tehát ilyen terveim voltak. Én úgy töltöttem már a nyarokat is, hogy szöges drótból akadálypályát építettem a kertben, és én ott rohangáltam, tehát az valahol...
4: Micsoda szép nyarak lehettek.
7: Valahol borítékóval volt.
5: Hol van ez? Deszantozik éppen nekem.
7: Igen, egyébként ez volt a menetrend otthon, hogy kerestek valahol akkor, vagy a fa tetején, vagy valami veszélyes helyen, és már akkor úgy gondoltam, hogy valami ilyesmi irányba szeretnék elindulni, tehát mindenképpen valami egyenruhás élet felé.
4: Milyen végzettség kell ahhoz, hogy az ember bűnügyi nyomozó legyen?
7: Én elvégeztem, még akkor rendőrtiszti főiskolának hívták, és akkor bűnügyi szaknyomozóként végeztem ott. Majd ezt követően én szereztem ott egy mesterdiplomát is, rendészeti vezető, és ezután pedig ez egy speciális képzés, gyakorlatilag én szemlebizottság vezetőként dolgoztam, és ezt kellett még hozzá végezni.
6: Az elmélet és a gyakorlat az mindig más, tehát egy csomó ember feltételezi magáról azt, hogy neki ez menni fog, aztán eljön az első eset, amikor kiderül, hogy valóban működik ez gyakorlatban. Te emlékszel a legelső esetedre?
7: Én még egy nyári gyakorlaton voltam, amikor hát így gondolták, hogy ha már engem ez a téma érdekel, akkor így bedobnak a mély vízbe, és így direkt kiválasztottak nekem egy olyan esetet, egy olyan ügyet, hogy szerintem az emberek 99%-a így sírva menekült volna ki a bonzteremből, és hát ott volt egy pillanat.
5: Egy Nutribulletből kellett kiszedni egy postást. És...
7: nem részletezni, inkább, mert sokan reggeliznek. Úgyhogy...
5: Nyugodtan, ez egy olyan műsor, hozzászoktam rosszul érzni magam.
4: A dolgok is történtek.
5: Elengedheted magad, minden érdekel.
7: Egy jó vízi halott, tehát annak úgy azért van állaga is, meg szaga is, meg minden. És hát ott volt egy ilyen pillanat, amikor így, hát én, mint a kocsma ajtón így beléptem a bonzterembe, nagy lendülettel, nagy mellénnyel megálltam.
5: Mi van ma?
7: Igen, megláttam így ott a fekvő delikvest, így jöttek a szagok. Én úgy emlékszem, hogy csak 2 másodpercig, mások szerint több ideig, de ezt most hagyjuk. Szóval, hogy néhány percig talán, úgy azért úgy lefagytam. Tehát ilyenkor a legjobb szó erre az, hogy így lefagysz, így az összes vér kimegy mindenhonnan.
5: Sokat
7: kaptál. Tehát igen, tehát így azt éreztem, hogy majd megfagyok. Melegem van, minden bajom van így egyszerre. És így álltam, és így néztem, és így próbáltam magamat visszahozni, hogy na, ha most visszafordulok, akkor ennek ennyi volt, úgyhogy inkább erőt vettem magamon, és akkor próbálkoztam, de azokat a kaján vigyor tekinteteket nem felejtem el, ugye
4: a jelenlévő érkezett,
7: igen, a rutinosok, hogy na, és akkor
6: na, mi van, cica? Ezt akartam, na, lesz-e neked.
7: Igen, tehát így dől vagy nem dől, állító rossz nyelvek szerint ilyen fogadásokat is kötöttek, hogy dől vagy nem dől, így mindig az újakra. És hát ez volt az a pillanat, amikor tényleg eldőlt, hogy jó, akkor ezt csináljuk.
4: Jó, de te dőlni nem dőltél.
7: Nem dőltem.
5: Annyi, hogy 3 napon hamarabb találtak a vízi hullát, csak bent tartották neki kicsit, hogy jobb legyen az élmény.
7: Igen, igen.
4: Meg lehet ezt szokni?
7: Szerintem meg. Alapvetően, tehát aki ezt a szakmát választja, az nyilván azért tudja, hogy mire vállalkozik. Ezt nem hiszem, hogy tanulni meg lehet. Tehát, hogyha valakiben nincs meg ez a képesség, hogy ezt bírja, tehát, hogy mesétálok az utcáról, és akkor ezt elkezdem, akkor szerintem ezt nem lehet megtanulni, de egyébként az valóban így van, hogy utána ez is ugyanúgy, mint bármilyen más munka, egyébként totál tud rutinná válni.
4: De mondjuk a szagok például, ugye azt elmondtad az előbb is itt az első esetnél, hogy az egy nagyon szörnyű volt, vagy az orr az elkezd tompulni, és azt mondod, hogy jó, hát ez van.
7: Biológiailag, ha jól tudom, akkor ilyen 80 néhány másodperc alatt egyébként a szaglóideg elfárad. Uh-huh. Tehát egyébként a szagokhoz ténylegesen hozzá lehet szokni, és az nagyon nagy butaság, amikor mondják, hogy rakjunk az órunk alá mentolt, meg ilyen hülyeségek, mert hogyha az ember ezt csinálja, akkor azzal csak azt éred el, hogy folyamatosan újra fogod érezni ezt a hullaszagot.
5: Jó, ne házassági tanácsokat adjunk most azért. Menjünk be át a gyakorlatra.
7: Úgyhogy ez nem olyan jó ötlet, de egyébként meg lehet szokni, abszolút.
6: Neked pontosan mi volt a feladatod? Tehát mit csinál egy bűnügyi helyszínelő?
7: A bűnügyi helyszínelő az egy nevezük gyűjtőfogalomnak, vannak a bűnügyi technikusok, ők azok, akiket a filmekben is lehet látni, akik ugye poroznak, meg nyomokat rögzítenek, stb. Én ugye a szemlebizottság vezetőként gyakorlatilag a helyszíni tevékenységet irányítottam, illetve jegyzőkönyveket készítettem.
4: Mert te vagy az, akit látunk az ilyen filmekben is, hogy odamész, tollal fogjuk meg ugye a bögre szárát, mert azon van nyom.
7: Nem mondjál ilyeneket, mert rosszul lesz.
4: De én láttam a tévében, a NCIS-ben is ez volt.
5: Az nem NCIS, hanem Nicsi.
4: Ja, Nicsi.
7: Igen, így szoktam mondani viccesen, hogy nagyon izgalmas lenne egy magyar CSI sorozatot leforgatni, és akkor így az első 10 rész, hogy jegyzőkönyvet írunk.
5: Nagyjából Magyarországon adminisztrációval kezdődik
7: így
5: az
7: van,
5: egész.
7: Így van, abszolút.
4: Azokból semmi nem igaz?
7: Hát nagyon sok olyan dolog van benne, amire azt mondom, hogy valami olyasmi történik a valóságban is, de nyilván ez nagyon meg van szépítve, ki van kozmetikázva. Én nekem, amit most itt említettél példát, hát ebbe az a kedvencem, hogy tollal felemelek egy bizonyítékot, könyörgöm, hát ezen a DNS-em rajta van a tollon. Ha azt ráteszem valamire, meg érintkezik vele, aha, ezt hívják kontaminációnak, akkor ugye átmegy azonnal az én DNS-em arra az adott dologra, és innentől kezdve a bizonyítéknak annyi, hiszen az ügyvéd, bármelyik kezdő ügyvéd, azzal fog védekezni, hogy hát ezt a helyszínelők vagy a nyomozók tették oda a helyszínre. Tehát, hogy ez már innentől nem lehet.
5: És kapcsán hány gyilkosságügyben vagy gyanúsított jelen pillanatban? Hogy...
4: kezdőkorodról.
7: Voltak ilyen érdekes pillanatok, igen, amikor jött a találat, és akkor így néztünk össze, hogy igen, melyikünk volt.
4: Megkapjátok a hívást, hogy találtak akkor egy holttestet, ki kell vonulni ide. Oké, megjelenik a csapat, milyen a hangulat, majd ez egy fontos, fontos kérdés ez egyébként. Ki megy be először, végigmentek-e a helyszíneken úgy, hogy rögtön be a közepébe, vagy kívülről haladtok befelé?
7: Ez egy nagyon-nagyon aprólékos munka. Kezdjük az elején, tehát hogyha jön egy úgynevezett küldés, tehát úgy hívják, hogy küldés, amikor megérkezik a riasztás, ilyenkor ugye a bűnügyi helyszínelők bent vannak egy épületben, egy ügyeleti helységben. És ugye megérkezik ez a riasztás, akkor gyakorlatilag ilyen legkésőbb 10 percen belül, mindegy, hogy mikor jött a riasztás, tehát hogy hajnalba éjszaka nap, akkor 10 percen belül lent kell a kocsiba lenni, teljes harci tízbe felszerelve és indulni. Ezután ugye, amikor megérkezik az ember a helyszíre, akkor az mindig adatgyűjtéssel kezdődik, ugye tájékozódással, stb., mert ugye tudjuk, hogy az információ azért torzul. Tehát sokszor szaladtunk abba bele, hogy a bejelentéshez képest egy teljesen másik címre érkeztünk gyakorlatilag, tehát hogy mire ugye kiérkezik a bizottság, addigra azért ugye az információk is szaporodnak, és akkor ennek fényében ugye ez fontos lépés. Ezt követően pedig hát mindig a külső környezettel kell kezdeni a szemlétet, akár környező utcák, és akkor szépen halad az ember befelé, és azután ugye jön az ajtó leírása, ami egy nagyon fontos része, majd a lakásnak az összes helyisége, abban minden berendezési tárgy, minden egyes dolog, és hát ugye lehet úgy is kezdeni egy szemlét, hogy a holttesttel kezdjük, és utána a többit, vagy pedig a úgymond a lakást nézzük körbe, és utána a holttestet. Én általában ezt a verziót választottam, mert szerettem már előzetesen tájékozódni arról, hogy van-e esetleg a lakásban valami, ami később érdekes lehet.
5: A technológia mennyire dobta meg azért a folyamatokat az elmúlt pár évben?
7: A technológia az rendelkezésre áll ugyan, és hát ezekben a CSI filmekben látjuk is ezeket a szuperkütyüket. Hát maradjunk annyiban, hogy a magyar valóságban azért ezek a szuperkütyük, ez gipsztej, spárga, szilikon, és...
4: Mi nem mentünk előre.
5: A régi jó dolgok.
4: Igen, az működött.
7: De egyébként működik, tehát hogy ebben ez az érdekes, hogy ezek jól működnek, tehát egy celluxos letapogatási ruházatról teljesen jó eredményeket hoz mondjuk szövetszálakból bármiben. Tehát ezek működő technikák. Ezek a szuperkütyük nem állnak rendelkezésre. Egyébként Magyarországon, hát részben nyilván azért folyamatos ez a fejlesztés, csak nagyon nehezen követi le egymást, úgymond a technika, meg az integráció. Tehát...
5: De mondjuk egy drónt nem vetnek be ilyenkor, hogy átpásztázza a környéket, vagy ilyesmi, hogy ezt utólag vissza tudják nézni, milyen volt a...
7: Hát az nem a helyszínelők, tehát a helyszínre lehet igen ilyen speciális szerveket úgymond hívni, hiszen ez egy abszolút csapatmunka, tehát itt olyan társszervi együttműködések vannak, kezdődik ugye a mentősökkel, akik a helyszínen vannak, akkor akár katasztrófavédelem, tűzoltók, akkor ugye akár mentőegységek, és hát nyilván a kutyás egységek.
6: Mm. És akkor, amikor ti kis kosztümben besétálsz, és előkerülnek ezek a kis nejlonzacskók, amiben begyűltitek a csikkeket, tehát mi az, amit összeszedtek, mi az, amit érdemes összeszedni?
7: Na, kezdjük az elején, kosztümben nem lehet helyszínelni, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon tévhit egyébként a
4: tévekben. A mindig abban volt.
7: Tudom, tisztán vagyok vele, de hát elképesztő, hogy milyen helyekre kell bemenni, tehát ez is a filmekhez képest egy teljesen másik dolog, hogy a filmekben minden alkalommal ugye ilyen gyönyörű, szép, tiszta, luxus lakások, stb. Hát olyan helyeken jártam, hogy tényleg ez a padlótól a plafonig, szemét, mindenféle kacat, ugye nagyon sok az ilyen, ezt úgy hívják, hogy patológiás halmozó, tehát ez a kényszeres gyűjtögető például, akiknek az egész háza tényleg olyan, mint egy ilyen hódvár, és nagyon sok ilyen helyen kell lenni, plusz nyilván ugye a helyszínen azért mindenki veszélyben van ugye a szennyeződésektől. Tehát, hogy ez az egyik ok. A másik, nyilván mi magunk is összeszennyezzük a helyszínt, tehát ezért nagyon fontos a védőruha, ez a fehér ruha, amiben ugye lehet látni, ez mindenkinek fel kell venni, és a filmekben ezen is én nagyon jól szoktam így mosolyogni, hogy ott vannak a bűnügyi technikusok ugye talpig beöltözve, szájmaszk-kesztyű, stb., és akkor besétálnak oda kosztümbe a többiek. És hát akkor mi értelme van beöltözni? Hát ugye mi szórjuk a DNS-ünket, tehát itt is most, ha ebben a helységben, itt ezen a ásványvizes flakonon, ami előttem van, hogyha most ezt bevinnénk DNS-vizsgálatra, mindannyiótoknak rajta lenne a DNS-e, úgyhogy nem nyújtatok hozzá.
5: Hát a Ferinek akadás azt mondani, hogy ez a viselkedés, amit csinálsz itt ebben a szobában.
6: Nekem mondjuk
4: ilyenek
6: az én DNS-e.
4: Több helyen van a DNS-e. Amikor is bejössz, és van egy csomó különböző testakatú ember, akkor átfut az agyadon, hogy a Ferit nehezebb lenne helyszínelni.
7: Nem, alapvetően nem, maximum hullazsák méretén gondolkodni
4: kell.
6: Na jó, oké, tehát ott tartottunk, hogy bementek egy ilyen helyszínre. Ott lehet egy csomó nyom, ott lehet például egy rakás cigarettacsik. Tehát mi az, amit érdemes hazavinni, és mi az, amit nem érdemes hazavinni? Tehát hogy mi szerint szelektáltok?
7: Ez mindig a helyszín adottságaitól függ, tehát attól, hogy mi történt ott az előzetes információk alapján. Tehát hogyha mondjuk egy szemmel láthatólag, vagy minden szerint stimmelő öngyilkosság történt, akkor ott nem feltétlenül szükséges mondjuk nyilván az egész házat szétszedni és mindent becsomagolni, hanem ugye úgy fogalmaz a jogszabály is, hogy a halálesettel összefüggésbe hozható dolgokat. Negyenbelülés helyszínén, hát ott szinte leltelszerűen mondhatni az egész házat el szoktuk csomagolni, tehát nem volt ritka, hogy ilyen 300 bűnnyellel végződött egy-egy ilyen szemle, és akkor igen, ezt úgy, mint a filmekben, egyesével szépen
6: hány óra
7: lerögzíteni. Hát egy nagyobb emberölés helyszíne az ilyen 24-36 órát simán eltarthat.
4: Hány eset van mögötted? Mert mondod, hogy nagyobb emberölés, kisebb, öngyilkosság, ilyen baleset. Gyilkosság, baleset.
7: Hát nem számolom, tehát ezt nem húztam erről soha statisztikát, de az biztos, hogy több ezer ügyhöz volt valamilyen formában közöm.
6: Az NCIS meg mindenféle sorozatok miatt mondjuk a hozzátartozóknak vannak, hogy is mondjam, ilyen irreális elvárásaik, hogy nektek mit kellene tudni meg, hogy akkor ő látta a sorozatban azt, hogy és akkor hol van az a permet, amivel most mindenkit be kellene spriccelni, tehát hogy vannak ilyen sztorik?
7: Természetesen ezek a sorozatok ilyen szempontból ugye azért rossz hatással vannak egy szinten az emberekre, mert megnézik ugye ezeket a sorozatokat, és elvárják, hogy azok a szuperkütyük ugye rendelkezésre állnak. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a helyszínről már egy DNS eredményt lehet hozni. De ilyen nincsen, tehát Magyarországon több hónap akár egy DNS vizsgálatnak az eredménye. Illetve hát nyilván a fizika törvényeit azért nem lehet átverni. Tehát, hogy vannak olyan fizikai törvényszerűségek, amiket hiába szeretne az ember, de nyilván az nem fog működni. Tehát, hogy ezekben azért volt elég sok ilyen kérdés, és hát én mindig ilyen hát viccesen mondtam, hogy egyébként jobb a helyszínelőket idézőben nem felbosszantani egy helyszínen, mert lehet csinálni olyan alapos szemlét is, hogy tényleg vödörszámra kiszórni a koromport és az egész házat úgymond teljesen feleslegesen és indokolatlanul úgymond szétbombáztatni, csak azért, mert attól a bejelentő vagy a sértett eredményt várhat, de én azt gondolom, hogy mivel ez egy szakma, egy kicsit tudni kellene megbízni a szakemberekben, hogy tudják a dolgukat.
6: Olvastam, hogy volt, aki azt kérte rajtatok számon, hogy miért nem nyeritek ki az elhunynak a gondolatait.
7: Igen, tehát volt olyan, aki azt kérte, hogy vágjuk le a holtesnek a fejét, és kössük rá egy projektorra, mert a Vadi új vagy nyugat című filmben ez ugye szerepel ez a jelenet, hogy ott kivetítik az gondolatait.
5: Az utolsó képet, amit látod, azt lehet
7: kijelenteni. Igen, és akkor volt, aki bejött, és egy az egyben ezt kérte például tőlünk.
5: Ez szerintem teljesen.
4: És ilyenkor, de ilyenkor elkezded magyarázni, hogy ez egy film, és ez a valóságban nem működik?
7: Nem ilyenkor próbálsz úgy tenni, mint a te lennél a páfránya a helyiségben, és
4: így. Csak ne
7: hozzád jöjjön oda. És keresed egy nála sokkal tapasztaltabb kollégát, aki ez átirányított.
4: Konfliktus van a hozzátartozókkal? Azt nektek kell kezelni, vagy arra van valaki?
7: Volt, sok esetben, engem is paraszoltak be több esetben. Ez általában abban a helyzetben fordult elő, amikor valaki nem tudta elfogadni azt, hogy itt mondjuk öngyilkosság történt. És én ezen úgy mindig elgondolkodtam, hogy miért könnyebb vajon az embereknek azt gondolni, hogy a szerettemet megölték, mint elfogadni az öngyilkosság tényét.
5: Hát ezt szerintem te is tudod,
7: ez egy kicsit felelősséghárításnak is tűnik valahol, hogy hát, hogyha valaki más a felelős a halálért, nyilván egy hozzátartozó nem lesz felelős a halálért, hiszen ha valaki depressziós vagy olyan állapotban van, akkor az sajnos én is azt mondom, hogy nem mindenkit lehet egyébként megmenteni, de ilyenkor nagyon szeretnek az emberek gyakorlatilag bármibe kapaszkodni, ami kisegíti őket, hát és ilyenekből szokott lenni inkább probléma. Hát ezt azzal lehet kivédeni nyilván, hogy ami teljesíthető kérés, annak eleget kell tenni, teljes körű alapos, akár úgymond kiterjesztett nyomozást ilyen esetben le kell folytatni, és akkor utána gyakorlatilag van az a pont, ahol meg neki is el kell fogadnia, hogy nincs tovább.
4: Igen, meg hát ott már nem a te dolgod lesz kísérni ezt. Abszolút, a dolgot
7: hát
4: tovább.
7: Mindenkinek van főnöke, tehát...
4: Melyik a nehezebb? Szervek. Egy gyilkossági ügy, vagy egy öngyilkosság helyszínelése? Vagy nincs ilyen?
7: Hát ugye amikor egyértelmű emberölés helyszínén van az ember, szerintem ezek közül is az volt mindig a legnehezebb, ahol ismeretlen volt az elkövető. Mert ha ismeretlen az elkövető, akkor ugye óriási, tehát amúgy is hatalmas a felelősség egy helyszín elön, de ilyenkor ez hatványozódik, ez a felelősség, hiszen hogyha ugye valami nyomot nem rögzítünk, nem jól rögzítünk, beszennyezünk, nem tudom, rálépünk, tehát hogy előfordul nyilván olyan dolog, hogy akár mi magunk megsemmisítünk egy bizonyítékot véletlenül, akkor onnantól kezdve bukik az egész eljárás. És hogy mindennek pontosan törvényesnek kell lenni, mert ugye sokszor bizonyítékokat azért zártak ki, mert egészen egyszerűen ugye mondjuk nem a jogszabályoknak megfelelően kerülhetett rögzítésre.
4: 2 perc múlva lesz 8:30, folytatjuk még a beszélgetést, jó, csak nekünk most el kell menni a hírekre, úgyhogy Törteli Eszterrel beszélgetünk tovább a Szemtől Szemben a Halála című könyv szerzőjével, és bűnügyi... Mi a pontos?
7: Hát bűnügyi helyszínről, bizottságvezető.
4: Bizottsági. Na,
5: bizottság. Tetszett ez a rideg tekintetkitartás.
4: Nem akartam értett hülyeséget mondani, én mondom, inkább megállok.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
9: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
10: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
3: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy 2 főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság július 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
8: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
9: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
10: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
2: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
12: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
13: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és

0: Lidl, igazán megéri.
1: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
2: Volkswagen.
3: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Huszkvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Huszkvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Huszkvarna.hu.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
6: Reklámot hallottak.
7: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 329 millió forintos fejlesztés valósult meg a karantsági iskolában. Lezárult a bajnokság a labdarúgó Nógrádi élvonalban. Kedden kap osztályozós ellenfelet az SBTC. Hozom a részleteket. Sikeresen lezárult a Mintaiskola modellprogram Karantságon című fejlesztés a karantsági első István általános

0: iskolában, amely az elmúlt időszak egyik legjelentősebb oktatási célú beruházása volt a térségben, írja a nol.hu. A mintaiskola projekt a Salgótarjáni Tankerületi Központ jóvoltából 329 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg. Megújultak az iskola vizes blokkjai, valamint két új csoportszobát is kialakítottak, amelyek modernebb és támogatóbb tanulási környezetet biztosítanak a diákok számára. A projekt különlegessége volt az építés és pedagógiai fejlesztésen túl, hogy az iskola az elmúlt időszakban a helyi közösségi élet egyik fontos színterévé vált. A diákok tavasszal olyan ismert előadókkal találkozhattak, mint például Mező Misi vagy Kökény Attila. Berki Gabriella igazgató és szakmai vezető korábban hangsúlyozta, a program egyik legfontosabb célja az volt, hogy az iskola ne csak oktatási intézmény legyen, hanem olyan közeg, ahol a gyerekek motivációt, élményeket és kapaszkodókat is kapnak a mindennapokhoz. A kisállatkereskedéseket és a horgászboltokat ellenőrzik kiemelten a revizorok ezen a héten Nógrád vármegyében. A NAV Nógrád vármegyei adó- és vámigazgatósága munkatársainak megjelenésére jó eséllyel számíthatnak az érintett vállalkozók a mai napon Balassagyarmaton és környékén, hol a Bátony terenyén és térségében, szerdán a Salgótarjáni járás településein, csütörtökön Pásztón és környékén, pénteken pedig Széchenyben és térségében. Az adóhatóság ezúttal is felhívja rá figyelmet, hogy az ellenőrök a hét valamennyi napján a vármegye egyéb településein is végezhetnek vizsgálatokat. A mögöttünk hagyott hétvégén lezárult a labdarúgó Nógrádi élvonal aktuális idénye. Gólgazdag volt a zárókör, csak két olyan forduló volt a bajnokság során, amikor a mostanitól több találatot jegyeztek fel. Eredmények: SBTC Karancslapújtő 6-2, Mohora Pásztó 0-1, Karancsberény Vizslás 1-3, Bátony Terenye Héhalom 3-1, Somos Berkenye 7-4, Szügy Széchény 3-0. A Magyar Labdarúgó Szövetség kedden 11 órakor tartja majd az osztályozók sorsolását, az NB3-ba jutásért harcba szálló csapatok között az SBTC is ott lesz. Közlekedés. Munkálatok miatt az M3-as autópálya több szakaszán is forgalomkorlátozásra kell számítani a Nógrádból ingázóknak. Az Útinform szerint Bak térségében új terelést építettek ki, a 48-as és a 39-es kilométerek között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Ugyanitt a 60 felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv járható. A Miskolc felé tartók Gyöngyös térségében is sávelhúzásos terelésre számíthatnak a 65-ös és a 75-ös kilométerek között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Jó reggelt, szevasztok, 5 perc múlva lesz 3:49, Balázs forgatáson, mi viszont itt, úgyhogy Juli, egy jó időjárás jelentést légy szíves.
4: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
3: Na, ez igen, ez az, így kell csinálni.
5: Juli nincs itt, úgyhogy muszáj volt a beugrani helyette.
3: Nem, mert reggelizni. Végre jót mondtál, Juli, jól sikerült az időjárás jelentés.
5: Ugye, átvettem helyetted.
3: Lenyeli.
5: Fütyültapszol.
3: És vendégünk is van, Törteli Eszter, bűnügyi helyszínelő, aki egy könyvet is kiírta, vagy könyvet is kiadott, kiírt magából, hát volt mit kiírni. Erről a mennyi ideig tartott ez, Eszter? Várjál, egy pillanat. Ja,
5: kicsit,
3: bent vagy.
5: Kicsit azt mondom, tőlem kérdezem, figyelj, megközelítőleg.
6: Mindig benne vagyok.
7: Egész pontosan 16 évig.
3: 16 évig csináltad ezt a, hát nem tudom, szép szakmának tudjuk ezt nevezni?
7: Nekem az volt abszolút, igen.
3: Mi volt a legnagyobb büszkeség ebben a 16 évben? Melyik volt az az eset, amire azt mondtad, hogy na, ezt megoldottuk.
5: Ezt jó kitaláltam.
7: Nagyon sok olyan ügy volt, hál' Istennek, amiben nagyon szép eredményeket tudtunk hozni, mert bennem volt mindig egy ilyen akaratosság, egy ilyen nagyon mély megérzésekre hallgató ösztönöm. Tehát, hogy azt mondtam valamire, hogy itt valami történt, akkor arra hallgattam, és éreztem, hogyha van valami. És éppen ezért azért úgy gondolom, hogy voltak szép felderítések. Egy olyan ügyet tudnék talán kiemelni, amire azt mondom, hogy mindenki azt mondta, hogy ez teljesen veszett fejsze, illetve hát az összefüggéseket sem látták, hogy volt az országban egy ilyen öngyilkos hullám, amikor ilyen kvázi szektaszerűen elkezdtek emberek meghalni párosával, tehát kettesével hajtották ezt végre, és ez így országosan elindult egy ilyen történet, és én kezdtem el felfedezni azt, hogy hát ezek lehet, hogy összefüggnek, mert annyira sok volt a hasonlóság az ország különböző pontjain bekövetkezett haláleseteknél, hogy ezt mindenképpen össze akartam rakni ezt a dolgot, és hát ez olyan volt, mint a filmekben ez a része, tehát kitapétázva otthon, meg a folyosón, meg a munkahelyen, mindenhol minden, ezzel keltem, ezzel feküdtem, ezzel az ügyel, rengeteg mindenkit végig kellett ellenőrizni, tehát ilyen több ezer embert kellett ellenőrizni ahhoz, hogy megtaláljam azt az egy közös többszöröst, aki mozgathatja a szálakat. Ő persze álnéven volt fent, ugye a Facebookon, őt utána később onnan sikerült azonosítani. Ez volt az az ügy, amire én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy ezt sikerült megállítani, mert aznap, amikor elfogtuk ezt az elkövetőt, akkor hatan szerettek volna éppen öngyilkosságot
3: elkövetni. Tehát ő beszélte rá őket?
7: Igen, ő vette rá őket. Tehát, hogy folyamatosan interneten kapcsolatban álltak egymással, mert ez ha hihetetlen, ha nem, de léteznek ilyen öngyilkos fórumok, ahol szabadon beszélgetnek gyakorlatilag az emberek erről a témáról. Nyilván a rendőrség próbálja ezeket nyomon követni, figyelme, de hát tudjuk az interneten, azért ez két perc alatt csinálnak egy másikat, és megy tovább az élet, és egy ilyen fórumon ugye elkezdett ilyen, hát kétségbe esett fiatalokra vadászni, elkezdett velük beszélgetni, és gyakorlatilag rábírta őket ennek az elkövetésére, és hát őt feletébe elveszte.
5: És az elkövetőről mit lehet tudni, hogy neki milyen volt a karaktere, vagy a profil, miért csinálta?
7: Hú, hát én vártam, amikor megvolt az elfogás, ezt egy külön egység végezte, ugye hát azért egy arra számítottunk, hogy egy nagyon veszélyes emberről van szó. Én ott ültem a kihallgatóban, már nagyon izgatott voltam, hát azért tényleg hónapokig tartó kőkemény munka után itt ül, és szembenézés, stb.
5: Valakivel, aki de nem is tudod, hogy kicsoda, nem? Tehát van egy nagyon mély elköteleződés.
7: Ez amúgy tényleg nagyon be tud kattanni az ember ilyenekbe. És vártam, kinyílik az ajtó, és behoztak egy ilyen összeszakadt 18-9 éves fiatalembert, és így ücsörgött ott.
3: Nem
7: a
3: volt benne
7: sarokba.
3: Az, hogy megütöd. Én biztos, hogy megőrülnék ettől, hogy elkaptad, kibogoztad a szálakat, ott van ez az aljas rohadék, én nem tudnám visszafogni.
5: Mi volt
3: magad
5: a motivációja?
7: Neki egy nagyon durván bántalmazó gyerekkora volt, tehát őt konkrétan láncon tartotta az apja kamrában, és verték, és bántalmazták, és gyakorlatilag ezt a hatalmat élvezte. Tehát azt élvezte, hogy neki hatalma van, Istent játszott szó szerint mások felett. Tehát ő neki erről szólt ez az egész.
5: És mi lett a büntetése?
7: Hát ez öngyilkosságban közreműködésnek minősül. A pontos végét nem tudom, hogy hány évet kapott, de az biztos, hogy azért ő volt egyébként az első, akit így sikerült elítéltetni Magyarországon.
3: De ez gyakorlatilag már túlmutat egy kicsit a feladatodon, tehát itt te már nyomozó is voltál akkor, nem?
7: Ahogy kezdtem, hogy én korábban nyomozóként dolgoztam, és utána lettem bűnügyi helyszínelő, tehát ez még így a nyomozói.
5: De akkor ez egy precedens értékű ügy volt, nem? Tehát akkor gondolom már kell verned egy csomó új dolgot így a bírókon, meg hogy akkor ennek pontosan mi a tétje, mi a súlya?
7: A bűncselekmény létezett, csak ilyenben még ilyen szintű bizonyítékokat nem nagyon sikerült összerakni, hogy valakit ilyen miatt elítéljenek, mert ugye ennek vannak feltételei, tehát hogy kvázi tevőleg részt kell vennie valamilyen formában ebben az öngyilkosságban ahhoz, hogy őt elítélhessék.
3: Nagyon fontos kérdés érkezett, azt kérdezném a helyszínelő hölgytől, hogy az új lenyomat port mivel lehet leszedni az üvegről, mert eddig semmivel se sikerült.
7: Valahol valaki.
3: Igen, hát valahol van valami eset.
7: Ha beszóltál a helyszínelőknek, akkor valószínűleg azt a tanácsot adták, hogy jó vizes ruhával törölgessed, mert az garantált, hogy örök élet meg két napra beissza az adott felület. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy száraz ruhával szépen át kell törölgetni először, tehát leszedni úgymond a nagyját, és akkor utána pedig bármilyen gyakorlatilag ilyen ablakmosóval, vagy bármilyen folyadékkal egyébként szépen le lehet törölni. Csak először szárazzal, jó? Tehát ez a lényeg.
8: Vannak bizarr sztorik, tehát olyanok, amikre úgy ott álltatok, és így nem hittétek el, hogy ez megtörtént.
7: Hát elég sok ilyen volt, ugye a könyv is ezért született, mert ezeknek a jó részét egyébként be akartam mutatni. Az egyik ilyen történet, amit szerintem például nagyon nehéz lehetett ebben a szituációban ennek a személynek, aki érintett volt, hogy ő konkrétan arra kelt fel reggel, hogy egy elvágott torkú ember fekszik a nappali a közepén. És hát ezt úgy nehéz kimagyarázni utána.
5: Nyesték
7: a nyakát, igen. Tehát ezt nehéz egy kicsit kimagyarázni, de alapvetően itt például az történt, hogy betörés közben meghalt a betörő, és konkrétan beleesett egy ilyen üveg dekorációba, és ez okozta végül a halálát, de hát azért ezt így el lehet képzelni, hogy reggel így fölkelsz, hiszen ölemész a kis kávédot megcsinálod, és így ez a látványfogad, és na ezt magyaráznak, hogy neked ehhez nincs közel.
5: Kati, mondtam neked, hogy pakolj el este. Figyelj, azt akarod akartam kérdezni, hogy amúgy ez tényleg így van, hogy az ember alszik éjszaka, akkor nem kell fel arra, hogy valaki összetörik valamit a szobába. Tehát, hogy tudnak annyira mélyen aludni emberek, hogy nem hallják, hogy bejöttek a házba.
7: Hát ugye eleve ő ott követte el a hibát, hogy a teraszajtót így nyitva hagyta szellőztetés céljából, tehát az utcazaj valamennyire bejött, illetve hát ugye azért manapság már tudnak olyan jó szigetelésű házakat építeni, hogy gyakorlatilag a felső emeleten ő nem hallott ebből az egészből semmit.
3: És ilyenkor automatikusan ő agyanúsított? Tehát aludt bent, és tényleg elmondja, hogy de én itt aludtam, és itt volt a reggelre az elvágott torkú csávó a konyhámba, higgyék el, hogy nem én voltam.
5: Én nem szólnék senkinek, eltakarítani, aztán utána majd megoldják, hogy
7: akarják. Klórmézású.
3: Hiányzik. Így van.
7: Igen, tehát ez egy érdekes helyzet. Nyilván itt a körülményekből abszolút meg lehet ezt állapítani, hiszen ugye én azt mondtam mindig, hogy a magyar rendszer szerintem nagyon jól működik abban a tekintetben, hogy egy több szűrős rendszerről van szó. Tehát ugye van egy helyszíni szemle, ami mondjuk úgy, hogy az első szűrő. A helyszínelőknek nincs röntgen szeme, tehát hogy lehet nyilván olyan belső sérülés vagy természetes halálok, ami nem látszódik úgymond az emberem, de alapvetően ugye a helyszíni körülményeket megvizsgálják. Utána jön a nyomozás, és ezzel párhuzamosan ugye a boncolás, és ez még plusz két olyan további szűrő, hogyha esetleg a helyszínen valamit nem sikerült feltárni, mert nem látható, mert nyilván nem lehet belelátni az emberekbe, akkor ezt a későbbiek során még fel lehetett tárni, és hát itt is utána sikerült megállapítani, hogy valójában ő előbb meghalt, tehát egy természetes halálok volt, és túlak keletkeztek a sérülések, tehát nem történhetett ott semmilyen bűncselekmény.
3: De addig a csávó gyanúsított, aki bejelentette az ügyet.
7: Alapvetően a bejelentő nem gyanúsított, nem lépelő gyanúsított státuszba, de nyilván egy alapos kihallgatásnak azért alá kell vetni, hogy tisztázni kell ezeket a körülményeket.
8: Volt egy olyan sztorid, ahol az egyik rokon együtt élt a halott apjával évtizedeken keresztül.
7: Igen, és ez nem is csak egy ilyen ügy volt, csak hát egyről akartam írni a könyvben, de több ilyen esettel is találkoztam. Tehát az, hogy többször ez előfordul, hogy valaki meghal, és hát úgy van vele a rokon hozzátartozó, hogy hát jó, jön az a kis nyugdíj, vagy esetleg neki nincs saját bevétele.
5: Jó helyen van ez.
7: Igen.
3: Befizettünk utána és, mindent.
7: És hát itt az illetőnél hát nyilván azért volt egy kis szellemi visszamaradottság, de hogy ő gyakorlatilag úgy nem is fogta fel, hogy meghalt, meg hát mondta, hogy neki egész életében csak ő volt ez a hozzátartozója, és ezért mindenképpen vele akart együtt maradni, és valóban egy ágyba aludt vele, ott feküdt mellette folyamatosan.
5: De ez miért van? Mondd meg nekem, hogy miért van az, hogy az én gyerekem egy rossz kilincset meg fog elkap valamit tőle. Valaki hullával alszik egy ágyba. Egy évtizeden keresztül. Hogy, és semmi baj nem lesz. Ez, mi múlik ez pontosan? Hogy mi...
7: Hát ez pont ezen, hogy belegondolsz, akkor nevezzük úgy, hogy a szegmensekben élők általában ritkábban betegednek meg. Miért? Mert gyerekkoruktól kezdve, vagy akár ugye egy adott időszakban minél több fertőzéssel találkozol, egyébként annál ellenállóbb lesz pont ugye egy szinten az immunrendszer.
8: Ne takaríts ennyit.
5: Előtte nagymamámmal aludtam együtt 40 évig, mert ő volt halott, de most, hogy mi
7: a? Tehát a túlzott fertőtlenítés egyébként ilyen szempontból nem mindig jó, mert ugye akkor gyakorlatilag...
5: De most egy hulla az nem halálos ítélet egy házban? Tehát azt mondod nekem, hogy aki egy hullát tart a szobában, hogy az nem egy
3: megúszható.
7: Szemmel láthatólag igen, mert mit mondtam, több ilyen eset is előfordult.
5: De ez azért van, mert a páratartalom miatt így mumifikálódik inkább, mint hogy lebomlana. Mi történt?
3: Na jó, hát ez az első 3 hét, miután már mumifikálódott, akkor oké. Na de addig.
5: De figyelj, de nem folynak ki belőle testnedvek.
7: De, abszolút. Csak hát ugye ágyneművel szépen be volt takarva, és akkor ott az felszívta.
8: Hogy ne fázzon meg,
3: mama.
7: Igen, hát van ennek egy jellegzetes bukéja, egyébként így a rohadó káposztatorzsához tudnám hasonlítani nagyjából, tehát egy hasonló illatot kell elképzelni.
5: Igen, mekkora illata.
7: És akkor talán már túl vannak a reggeli. És ez a szag, ez nyilván ez ott van. Hát erre szoktam azt mondani, hogy nyilván épelmélyű ember, tehát aki úgy rendben van, az ilyet azért nem fog csinálni. Tehát itt azért mindig valamilyen súlyos mentális hátrány az mindig szerepet játszott az ilyen extrémebb esetekben.
8: A halálnemeknek melyik az a fajtája, ami a legfelkavaróbb számodra?
7: Szerintem a mondhatni csúnyább ügyek azok mindig a magasbulugrások voltak. Ugye egy panel 33 méter magas, ezt szerintem 100 évesen is fogom tudni a méreteket, és ugye 33 méter magasról, amikor valaki ugye azért földet ér, az egyből az egy brutális sérüléseket tud okozni, tehát szerintem az, amire azt mondom, hogy tehát ha valaki engem valaha így talál meg, akkor engem eltettek lábaló, mert soha nem ugranék le, tehát hogy biztos, hogy nem, mert annyira iszonyatosan nagyon csúnya szerintem ez a halál. Meg ugye az, hogy ebbe belevonnak sok mindenki mást is. Tehát ugyanúgy, mint aki vonat elé lép. Hát ez, ezért ott gyerekek vannak, ott emberek vannak, civilek vannak, stb. Én ezekre gondolom azt, hogy egyébként egyrészt ez egyfajta, hát most hogy is mondjam, hogy felelőtlenség az elkövető részéről, és aki mondjuk öngyilkosságot követel, hogy azért ilyen szinten belevon másokat. Másik szinten meg hát nyilván ez maga látvány is azért nagyon-nagyon csúnya tud lenni.
3: Itt kint a teraszon voltunk a hírek alatt, ahogy szépen elnéztél arra keletre, és azt mondtad, hogy abban a házban is elszíneltünk.
7: Igen, Budapestet én így ismerem, hogy gyakorlatilag ilyen térkép van a fejemben, hogy ott is volt cím, ott is volt helyszín, ott ez volt, ott az volt. Nagyon sok helyen jártam, igen.
5: Kérdezted egy ilyen spirituálisat amúgy, hogy például te így érzed, hogyha ha bemész egy szobába, vagy van annak egy ilyen energiája, vagy egy ilyen hangulata, hogyha mondjuk így gyilkosság történt, tudod, hogy így van valami plusz, amit tudod, nem tudom, hogy ez mondjuk egy ilyen érzék, ami kialakul az emberben, de hogy fogékony vagy ez ilyesmire, hogy...
7: Én abszolút, és amikor ugye helyszínelőként is dolgoztam, akkor én mindig megpróbáltam, most úgy hülye hangzik, de így kapcsolódni az adott ügyhöz, és nagyon sok olyan megmagyarázhatatlan dolog történt, ilyen esetek kapcsán, ugye többről írok a könyvemben is, amit én elfogadom, ha valaki azt mondja, hogy nekem átlagon felüli megfigyelő képességem van, és azért tudtam ezeket a válaszokat, de nagyon sokszor volt olyan, hogy ez a mondjuk leültem a boltos mellé az ágyra, és megkérdeztem, hogy mit csináltál konkrétan, tehát hogy elkezdtem beszélni hozzá, és egyszer csak így felpattantam, elindultam, és két háztömbbel odébb belemásztam a kukába, és kivettem belőle egy zsákot, és ott volt benne az a bizonyíték, ami az ügyhöz tartozott. És nem tudom megmondani, hogy miért vagy hogy. Én azt gondolom, ez nyilván hitrendszer kérdése, mindenki úgy gondolja, ahogy szeretné, de nyilván energiája szerintem van egyébként a halálnak is ugyanúgy.
5: S van olyan, hogy mondjuk hetekkel, hónapokkal utána, egy ügy után még valami kísért téged ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy így jön veled, ez az egész nem tud letenni egyből?
7: Olyan furcsa dolgok történtek, hogy amikor ilyen nagyon erőszakos címen voltunk, tehát ami tényleg ilyen indokolatlanul brutális erőszakos cím, akkor olyannal azért találkoztam, amikor így fura dolgok voltak, tehát ez a klasszikus értelemben vett, hogy ülsz és mozog a függöny, meg a szénsavmentes ásványvíz tetején lerobban és elárasztja a szobát, tehát hogy voltak olyan dolgok, amikre azt mondom, hogy hát most vagy véletlen, vagy nem, de időnként azért előfordultak ilyen dolgok. Én ezt, mint mondtam, mivel az egész halál témát én nagyon természetesen tudom kezelni, és abszolút nem félek ezektől a dolgoktól, ezért ezeknek én úgy olyan igazi különös jelentőséget nem tulajdonítottam, hanem igazából elfogadtam, hogy akár lehetettől is.
3: Erre a házra ugorjunk már vissza, mert ott egy érdekes...
7: Ne ugorjunk vissza.
3: Már úgy, hogy ne menjünk vissza, vagy le meg főleg nem, hanem hogy egy érdekes sztorit meséltél el kint.
7: Igen, itt a környéken esett meg, az az ügy, egy idős ember meghalt, és hát van az a helyszínelő mondás, hogy amely kutya a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog, és sajnos egy ilyen eset történt, hogy
5: bodri,
7: ez okkal van ez a helyszínelő mondás, és hát igen, ott például a kutya, a szegénykém ugye közel megette az elhunytat, ilyen ügyekkel is egyébként nagyon sokszor találkozom.
5: Ilyenkor a kutya automatikusan örökös lesz?
7: Ilyenkor egyébként, ha már itt tartunk, beszéljünk erről, egyrészt nekem ezért nincs kutyám, kettő pedig, ugye, amikor volt is, akkor én halálra ejtettem, tehát én kiraktam,
5: hogy
7: engem biztos nem veszel meg, ne nézegessé. És alapvetően, ugye, ilyenkor az a legérdekesebb szerintem, hogyha egy ilyen eset történik, akkor utána a kutyát, bár ilyen megfigyelésre elviszi az állatorvos, tehát bekerül egy megfigyelésre, viszont utána a hozzátartozóhoz szeretné, akkor elviheti ezt a kutyát. És nekem az annyira furcsa dolog, és hát nyilván a kutya nem tehet róla, hát hogy ösztönlényt tette, úgymond azt, ami az ösztöneinek megfelelő volt.
5: Hát az eset első követ, aki nem enné meg.
8: A nagypapa velünk él tovább.
7: Igen, de hogy azért ebbe gondoljunk bele.
3: És elviszik a kutyákat általában?
7: Simán. És amikor azt látod, hogy viszi a hozzátartozó, és a kutya így nyalogatja, és én így nézel utána, ez azért nekem legalábbis ezek voltak azok a pillanatok, amikor úgy elgondolkodtam, hogy mentem volna inkább műkörmösnek, igen.
3: Most ne legyen kétséget, hogy a mi macskáink egy pillanatra gondolkoznánk, ha ott feküdnénk halottan.
5: Én ezt meg kell vigyem, Mancit, meg kell vigyem. Manci nem. Azt még azt az alutasokosat se eszi meg, ami éppen nem a szezonális, tehát hogy szerintem, hogy ott ülne fel, ezt a zsírosat, én? Én biztos. Én nem.
7: Igen, egyébként a macskákban is ugye benne van abszolút ez a dolog, tehát ez
5: de volt már akinek a macskaráktól az arcán, most mondanak őszintén.
7: Igen.
5: Ez na, nagyon nagy munka lehet amúgy, egy érdes nyelv. Én nem haragudnék Mancire miatt. Gyere, Manci. Gyere,
8: Manci, éljen túl. Hát,
5: nem, Manci most szerintem kirágná magát a lakásba, és menne valami fancy életet élni máshol.
3: És meséltél még egy másik történetet, az meg ugye az ilyen, hát az emberi nem törődömség, meg a hidegségnek a gyönyörű példája volt.
7: Igen, tehát volt egy ilyen eset is, amikor egy ilyen közös bérleményben, tehát ahol mindenki egy szobát bérelt egy ilyen nagyobb lakásban, ott gyakorlatilag meghalt az egyik lakó, és hát több héten keresztül nem nyitottak be hozzá, hogy esetleg rendben van-e, és gyógyszermérgezés követett el, tehát ott azért a bomlási folyamatok is hamarabb beindulnak, és hát borzasztó.
5: A gyógyszert hamarabb.
7: Igen.
5: Ez nagyon fontos
7: hát
5: információ.
7: Helyszínelőként ezt így ránézés lehet tudni, tehát bemész, és mondott gyakorlatilag szinte, hogy jó, mit vedd be? Igen, ezt ránézésre egyébként abszolút lehet látni. És ugye ezen a helyszínen is ez volt az érdekes, hogy a másik két lakójuk próbáltak azért tenni a szag ellen, tehát hívtak csatornatisztítót, meg azt hitték, hogy a csatornából jön ez a szag. Tehát, hogy küzdöttek ellene, de hát amikor mi megérkeztünk, akkor a szomszéd utcába így, tényleg, mint a filmekben, így kiszagolsz a levegőbe, és megérkeztünk Home Sweet Home, és akkor menjünk dolgozni. Tehát olyan szintű szag volt, és hát nem tettek semmi lépést. Tehát nem nyitottak be a szobába, pedig be sem volt zárva, tehát még csak azt se lehet mondani. Én sokszor találkoztam ezzel a nem törődömséggel, tehát nekem a legdurvább ilyen ügyem az volt, amikor 6 éven keresztül nem nyitottak ajtót valakire, és hát elárverezték a házát, és hát sikerült a holttesttel együtt elárverezni, és így benyitott az új lakó, és így kérdezte, hogy ez a házhoz van, vagy ezért külön kell fizetni.
5: Jó, tehát, megtarthatja a holttest.
7: Igen, tehát hogy ez volt az első kérdés, hogy ez valami Halloween party dekor, de alapvetően ott például ugye ez az illető is, bár voltak rokonai, és akkor utána a rokonok előkerültek, hát az örökségért azért általában elő szoktak kerülni.
3: Igen, addig nem érdeklődünk,
7: igen,
3: de ott...
7: Igen, kérdeztem én is, hogy hát ezt hogy, tehát azért 6 évig nem...
5: Az utolsó 6 évben nagyon kiegyensúlyozott volt a kapcsolatok.
8: Igen, kicsit csendes volt.
7: Hát azt mondta, hogy utoljára valami névnap volt, összevesztek, és azt mondta, hogy őt ne hívja, és akkor ő nem...
3: Lassan lejár az időnk, de még a legfontosabb kérdés.
5: Jaj, nem ezzel akartam, de most mindenkor ezt fogom megkérdezni, hogy az a kérdés, hogy tényleg igaz, hogy minden halott elengedi az áruizmait és megbesteleíti a saját fehér neműjét? Ezt a hallgatók kérdeztek, én csak feltettem helyetetek.
7: Szépen fogalmaztál. Nem igaz, hogy mindegyik, de van olyan, nem is egy és nem is két cím nyilván, tehát nagyjából szerintem az esetek felére azért elmondható.
3: Hát azért ez megnyugtató. Ez igaz.
5: Ennek sokkal rosszabbra számítottunk. Balázsra volt egy elképzelésünk, hogy mind a kettőnket úgy fogják megtalálni, majd hogy ha nem vécén, akkor meg rettenetesen össze valahogy hozva, és akkor ez egy kicsit, tehát akkor van esélye, hogy nem.
7: Van abszolút, legalább 50%.
3: Eszter, köszönjük szépen, hogy jöttél hozzá. Törteli Eszter bűnügyi helyszínelő, a Szemtől szemben a Halála című könyv szerzője volt a vendégünk az elmúlt egy órában. Köszönjük szépen!
7: Köszönöm szépen a meghívást!
3: Köszönjük! Hello! Hamarosan 9 óra, most lehet SMS-ben jelentkezni a Kapura rugós játékunkra. Egy szerencsés nyertes fog majd egy Hisense TV-t nyerni.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
2: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
10: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
9: Tényleg ennyire jó?
10: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
9: 1%? Ez egy valóra vált álom.
10: cserifehérvár.hu.
11: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
1: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
14: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
16: Autóüveg Pilkington.
17: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
18: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
19: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
20: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
21: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
19: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
22: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
23: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
24: Modern, energiahatékony, környezetbarát és hosszú távon megtakarítást biztosító megoldást keresel otthonod fűtésére és hűtésére. Akkor sargotarjanklima.hu. Hőszivattyús rendszerek tervezése, beszerzése és kiépítése a Nógrádi térségben egyedülálló szakmai tapasztalattal. sargotarjanklima.hu.
25: A hőszivattyús rendszerek kialakításához az arra jogosultak az otthonfelújítási támogatást is igénybe vehetik.
24: További info sargotarjanklima.hu.
2: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Munkaidőben is. Délés 2 között Justin Orsi várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en nap

Lemez játszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Jamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furbeat, Antonio, Jauri és a Diszkós Hit DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottál.
2: Salgó Tarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Szentmisével emlékeztek a magyar hősökre a megyeszékhelyen, hegyi kerékpáros pályával bővült a Salgó-Tarjáni Extrém Park. A friss helyi híreket Novák Esztertől hallják. Az Attilgyeri úti Szent József plébánia templomban tartott szentmisével, majd ezt követően a Millet centenáriumi emlékműnél virágok elhelyezésével emlékeztek a magyar hősökre. A magyar hősök emlékünnepét minden évben május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. A misét celebráló Sánta János atya úgy fogalmazott, ahogyan a múltban változtak a szellemi irányzatok, aszerint változott ennek az emlékünnepnek a formája és megítélése. A lényeg azonban sosem változott, minden jó érzésű, magyarságában és Isten hitében bízó ember tudta és tudja, hogy hőseinkre meg kell emlékezni. Sánta János azt is hozzátette, hőseink életüket adták a magyar hazáért, a szabadság eszményért, egy jó értelemben vett jobb világért. Senki nem születik hősnek, de mindenki, aki kellő következetességgel, bátorsággal és lelkierővel végigviszi az eszményét a jó érdekében, az képes rá, hogy azzá váljon, fogalmazta meg, hozzátéve, hogy a Szentlélek minden nemes lelkű, igaz, a szeretteiért, honfitársaiért és embertársaiért tenni akaró emberben jelen van. Átadták a Salgó-Tarjáni Tóstrandon található Extrém Park újabb elemét, egy technikai és élményelemekkel, többek között ugratókkal és döntött kanyarokkal kialakított erdei kerékpáros pályát. Krejcsi Bálint polgármester hangsúlyozta, az Extrém Park és környezete a fiatalok kedvelt helyszíne, leginkább erre tekintettel döntöttek amellett, hogy tovább kell bővíteni az itteni lehetőségeket. A helyszíne az eddigi BMX és görkorcsolya pályák, továbbá kerékpáros pumpapálya mellé bővült most az erdei útvonallal. A városvezető kiemelte, ez egy olyan nyomvonal, melynek elemei a gyakorlott kerékpáros számára is élményt tudnak nyújtani, ugyanakkor ezek a technikai elemek mindegyike kikerülhető, így akár a megfelelő hegyi kerékpárral rendelkező iskolások is bejárhatják, segítve azt, hogy megismerkedjenek ezzel a sportággal és gyakorlatot szerezzenek az erdei kerékpározásban. A több mint 800 méter hosszú, jelentős földmunkával kialakított single trail pálya létrehozásához az Aktív Magyarország állam titkárság biztosított mintegy 20 millió forintos támogatást, amit az önkormányzat közel 5 millió forinttal egészített ki. Újabb munkaterületeket nyitnak meg a Rákóczi úton ezen a héten, közölte Salgó-Tarján önkormányzata. A kivitelezéssel kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgotarjan.hu oldalon szöveges és térképes formában is. Az itt megjelentek szerint mától elkezdik lezárni az egykori második Rákóczi Ferenc általános iskola előtti és azzal szembeni parkolókat. Az önkormányzata az egykori öblös üveggyár területén biztosít ideiglenes parkolóhelyeket, melynek bejárata az üvegfúvók szobor mellett található.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió.

0: és uraim, egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben, a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok!
2: Halli-hó!
1: 4:10 lesz 3 perc múlva. Bizony. És van egy kis hagyatékunk az elmúlt órából. Egy nagyon fontos információt sikerült még kiszednünk a vendégünktől.
2: Majdnem elsiklottunk felette, de hát ugye a minket érintő benyomások miatt muszáj voltunk rákérdezni, hogy volt-e olyan haláleset, ahol a nyest nemhogy elkövető volt, de mondjuk részt vett a hulla eltüntetésében, és azt hittük, hogy nagyon vicceset kérdeztünk, majd mondta, hogy hogy de, hát például, hogyha valaki egy garázsban végzi be, akkor annak nagy esélye van, hogy a nyest leheszi az arcát.
3: Szerintem ezt nem látott olyat, ami nincsen, nem létezett volna. Ott nyest, bármi, egér, nyúl, bármi.
2: Tudod, az a durva, hogy a nyestek ugye a kaját eldugják a motortérben. Tehát
1: el, hogy rohadjanak meg.
2: Van esélye annak, hogy egyszerűen valakinek az arcát fogod megtalálni az akkumulátorról.
1: Elég, hogy behoztad ezt a rohadt nyest témát, és erre mi történik? Szétregják a kocsimat.
2: De azóta mi történik?
1: Azóta megjavították, az autót el kell menjek érte.
2: Jó, de most már nyestek jönnek? Jönnek még?
1: Igen, a másik autót, meg a szomszéd autóját összeszarták, meg összejárkálták, úgyhogy köszönjük szépen. Most ott tartunk, hogy van 2 rohadék kakukkunk, akik éjszaka hajnal, tehát nem tudsz nyitott ablaknál aludni, mert oda szállnak a fára.
2: De milyen hangja
1: van? Kakuk, így, ilyen. Ez az.
2: Ennyi?
1: Igen.
3: Kuvikod nincsen?
1: Nincs kuvikom, nincsen. Van vidrán.
2: Ezek jön még az emetes mellett a prostituáltak szóta még kurjogatni.
1: Ők ott kuvikolnak. Igen, de én csak elhagytam a fejem, és tovább megyek. Jó? Van vidránk.
2: Az egy vízinyest.
1: Nem
2: az
1: jó. A vidra se jó. Hát miért
2: csobog éjszaka, csobog, és nem tud aludni.
1: Mekkora farka van egy vidránk, amivel csobog?
3: Ez egy szavarba jössz.
1: Igen. Van rókánk. Van egy kannyulunk.
2: De a kannyul az miben más?
3: Az megcsinálja a vidránk.
1: Az nagyobb. Egyébként figyelj, akkora nyulunk van, hogy félsz tőle. Éjszaka jár ki, megnéztük, van éjszakai kamerarendszerünk.
2: Dübög a kis picsájával?
1: És dübög, és lezabál mindent. Tehát van egy, vettem 2-3 évvel ezelőtt, vettem egyenesen a királyi palota kertjéből mini cseresznyefát. Hoppá!
2: De miért meg... kicsi pofádnak, hogy kis mini...
3: Neki már a Germensdorfi, az már kohaz,
1: nem, mert a gyerekek a cseresznye nem mini rajta, hanem azt ígérik, hogy ez nem nő nagyra. Tehát nem az van, hogy 8 méteren van a cseresznyét, hanem szedő magasságban.
3: Úgy is felérnéd. Hát most mi?
1: Hoppá!
3: Hát,
2: de akkor a jegenyével miért barátkozol? Hát ő lesz neked a legmagasabb.
3: De ő is feléri.
1: De mert ha a nyakamba ül a jegenye, akkor is csak 4 méterek vagyunk, és 8 méteren van a cseresznye, tehát én mini cseresznyefát vettem, meg mini barackfát is. Ez a rohadék nyúl, a barackfát, ami már egy darab barackot hozott tavaly, azt még megmentettük, idénre kirágta.
3: Leállt a láj.
1: Igen.
2: Azért, mert
3: a gyümölcs napja van.
2: Nem, inzulin rezisztens szegény nyúl, és azt mondta, hogy egy cukorral köröd szédbozolja a bundámat?
1: Nem. Úgyhogy egyelőre a cseresznyefát, ami most 3 darab cseresznye van, azt tudtátok, hogy a mini cseresznyefán nem terem duplán, tehát nem tudsz belőle fülbevalót csinálni, csak egy szárú cseresznye
2: van. Ennél semmi nyomorultabban nem alattam még.
1: Nekünk ez jutott, 3 darab cseresznye van.
3: A mutáns mini cseresznye.
1: Ezt most körbe kerítettük, tehát a nyúl ebből nem eszik, rohadjak meg.
2: Az én kedvenc random gyümölcsöm van az eperfa, ami mindenkinek szétberheli a kocsiját.
3: Imádom.
2: És azt mondom, az nagyon durva. Tehát az, hogy az eperfának mennyire elhanyagolják a gyümölcsét, pedig abból aztán...
1: Pedig
3: a legjobb cefét lehet belőle csinálni.
1: Csinálni.
3: Óriási. Na, figyelj, a vidrád az honnan jön ki? Hát nincs az... víz.
1: Júli.
2: Ez már sivatagi vidra. Sivatagi vidra, ami ilyen izapakolás.
3: Ez már nem cuppok, hanem sistereg.
1: Visz magával egy vödör vizet, abban lakik, és néha kimászik. Na, ennyit az állatkertről. Jöjjön a játék, Anna, légy szíves. Ugyanis ma indítjuk el azt a játékot, ami naponta van egy Hisense 65 szolos LED TV-nk, és a végén mindenki belekerül a kalapba, aki jelentkezett a játékra, tehát SMS-t küldött egész héten, ugyanis olyan ajándékot intéztünk nektek, drága hallgatók, hogy becsírtok.
3: Travis Scott koncert.
2: Életedek 12 másodperc.
1: Nem.
3: Találkozó a nyullal.
1: Június 26-án.
3: Nem csinálok programot, oké?
1: Te, aki megnyered ezt, nem te, Juli, hanem a hallgatók közül, aki ezt megnyeri, ő ott lesz Bostonban, Ez egy nagyon messzi város Amerikában. Igen. Jó, csak hogyha véletlenül. Igen. Ott leszel Bostonban másod magaddal a foci VB egyik mérkőzésén.
3: Öcsém, és ez mindent adunk.
1: És mindent adunk hozzá, tehát két fő részére repülőjegyet, szállást, foci belépőt, és magát a bostoni stadiont 2 órára.
3: Ez egy elég csinos kis csomag.
1: Szerintem ez egy elég jó kis csomag. Tehát 5 darab ilyen Hisense lettévénk van, 65 szolos, ezt kiadjuk naponta, és pénteken lesz még egy sorsolás, az összes olyan ember, aki bekerült a játékba, benne van a kalapban, és valaki június 26-án a foci VB egyik mérkőzését Bostonban nézi meg. Ezt szerintem ez menő.
3: De nagyon remélem, hogy végre ez az ajándék olyan emberhez kerül, aki aztán kivinyogja, amikor fölvesszük, tehát ordítani fog örömében.
1: Hát ez...
3: Nem legyen már.
2: De miért kell neki elvárások? Örüljön. Is lehet örülni.
3: Hát nem, örüljön hangosan. Ez egy tök nagy ajándék. Jártatok már Bostonban?
1: Nem.
3: Iszonyatosan jó hely.
1: Te voltál?
3: Aha, igen.
1: Mikor voltál te, és hogy él még a város lakossága? Hogy még nem...
2: Semmi nem sütött
3: rá, nekik egy kisebb járvány.
1: Nem perzselte föl a tisztító tűz.
3: Nem értem,
1: mikor voltál?
3: Hát volt egy, várjál, mint 6 éve, 5 éve? 6 éve, igen. És akkor kint élt a legjobb barátnőm, és én hozzájuk mentem kilátogatóbb, ők Boston mellett éltek egy kis városkában, aztán utána elmentünk New Yorkba is, úgyhogy nekem ott elég jó kis dolgom volt.
1: Azóta már elvált, és
3: nem, hát nem újra Magyarországon élnek.
2: Diagnosztizáltam egy nagyon ritka betegséget, megkopaszodott is, és a szemei pedig vörösek lettek.
1: Elkapta a Juliátok. És mielőtt elkezdjük a játékot, azt szeretném kérni, hogy legyetek kedvesek, vessetek egy rövid pillantást erre a fotóra, ami rólunk készült, ugye Balázs, Feri, Eszter, Juli, ez a felállásunk. Mindannyian kapusmezben vagyunk. Én utoljára 13 éves koromban voltam ilyen sovány.
2: És ilyen közel a Balázshoz, mert nagyjából másfél centivel vagy magasabb.
1: Ennél mi közelebb is szoktunk lenni motoros túrán, de erről most nem akarok beszélni.
2: De van.
3: A kezed is elég kicsi, úgy igen, látom.
1: A Juli feje az kétszer akkora, mint az Eszteré. És a
2: ami
1: Juli...
2: amúgy így van az életben is.
3: Ezt ne vitassuk el, sokkal inkább a méretbeli különbség, tehát hogy 3,5 centivel magasabb vagyok, mint az Eszter.
2: Ez eljött. De nézzétek, semmi narancsbőr rajtam, mert ugye betartottam a diétát.
1: Hát, világos.
2: Igen, és ráadásul ugye minden ilyen egyes mezt viselünk, ami szerintem nagyon túlzó.
1: Kapusmez.
2: Miért csak a kapusnak nem lehet bármilyen száma?
1: Nem.
3: És csak is az egyes.
1: Kapus egyes.
2: És mi, hogyha 99 akarok lenni?
1: Akkor csak mezőjátékos lehetsz.
2: Na mindegy,
1: a kapus mindig egyes.
2: De nézd a nagy képviséget Juli arcán.
3: Rúgjál, öreg! Na gyere, rúgjál rá!
1: A Juliban az, hogy ő mellel fogja ki.
3: Igen. Én mellel, titek rád, meg az Eszterre amúgy se rúgnék, mert szemüveg van rajtatok. Mm. Tehát félnék, hogy lerúgnám.
1: Annál jobban látunk.
2: Nagyon rossz érzés, alacsonynak látni magam. Nem, ránézek, és alacsonyak, hogy ez ilyen érzés lehet.
3: Igen.
2: De csehben nagyon vastag a nyakam.
3: Nem lenézni az emberekre.
2: Olyan nyakam van, ilyen súlylökő vagyok valójában, amikor nem kapuskodom.
1: Na itt van velünk Misi, jó reggelt, hello!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szevasz, Misi! Te most tényleg kim vagy Franciaországban?
4: Igen, itt vagyok éppen Bordeaux előtt, egy parkolóba állok, aha.
1: Mit csinálsz ott? Kimentél meccset nézni? Ja, az itt volt a meccs, hülye vagyok.
4: Nem, kijöttem megnézni a szurkolókat. Aha, igen, a PSG szurkolókat, hogy mit művel.
1: És volt valami?
4: Nem, csak ilyen kamionsofőr vagyok. Nem azért jöttem.
1: Meg nem egy rövid fuvar, és jelentkeztél a tévés játékra, a Fiat szobája festés előtt áll. Nem lehetsz ilyen béna.
4: Nem festés előtt áll, a festés megvolt, csak a tévé is beszállt egy picit a játékba.
1: De tényleg, te szedted le a tévét, és sikerült leejteni?
4: Hát valójában nem leejteni, hanem ahogy szedtem le, egy picit... Nem, erősebben nyomtam meg, ahogy tartottam a kijelzőt, és hát egy picit összeroppant. Úgyhogy így végül is még működik a tévé, mert hangja van. Csak
1: kép nincs. Igazi ügyes apuka vagy.
4: Igen.
1: Jó, hát és nem, megpróbáltad, nem tudtok újat venni, szóval nagyon jól jön ez a tévé. Misi, a következő a feladat. Elsőként válaszolnod kell magadnak a két lány, a két fiú közül valakit, aki kivédi majd, vagy hát nem védi ki, ezt még nem tudjuk, a te 11-es rugásodat. Balázs nincs itt, tehát ő nem játszhat.
4: Mint lány? Nem, az Esztert szeretném akkor.
1: Radi.
2: Jó, de hát ezt tudjuk, hogy himnős Valád, hogy hisztesnek.
1: Na most csak szólok, hogy azért a nagyobb felület többet takar.
2: De itt most a játékban nem olyan nagy felület, most történetet megcsináltak történetet.
1: Jó, jó.
4: Tehát... Igen, pont én a kép alapján ezt néztem, hogy ezt nagyon sukár.
1: Nagyon sukár, bizony.
2: Meg vagyok sukárosodva. Nyár, ez már a Summer Buddy-n, barátom.
1: Jó, akkor Eszter legyen a játékos.
2: Jézus, húrten, de miért csináltam ezt? Jó,
5: Gyula,
2: légy ilyen hangos, vagy csak nekünk volt fő.
1: Kicsit
4: lejjebb.
1: Na kérlek szépen, Eszter bennáll a kapuba, illetve most még csak sétál a kapu felé. Négy helyre rúghatsz ebbe a kapuba. Van egy egyes számunk, ez a bal felső sarok, van egy kettes, ez a jobb felső sarok, van egy hármas, ez a bal alsó, és van egy négyes, ami szintén a jobb alsó sarok. Mit gondolsz, hova szeretnéd rúgni a labdát?
4: Én a kettesbe szeretnék.
1: Jobb felső.
2: Jól csinál, mert jobbra
1: igen, mert mindig balra vetődik.
2: Igen.
1: Jó, akkor kettes szám, hát nézzük, hogy ki fogja Eszter az első lövésedet. Van egyébként hát...
5: ez a játék. Minden idők legjobb játék.
2: Ez a játék, ez is komolyan mondja.
1: Igen, igen. Hát figyelj, Misi, az van, hogy Eszter beledőlt a lövésedbe, érted?
5: Arcon lőtt.
1: Zseniálisan.
2: Én szégyellem magam, különben még ezért, nem volt ilyen reakcióidő, mert nem tudom, hogy tehát, de még rúghat egyet?
1: Nem egyet, még kettők, összesen van három lövése.
2: Jó, én a négyesen mennék rá, csak azért mondom, mert ha most jobbra fejeltem, akkor már nem fog még egyszer jobbra fejelni.
1: De lehet, hogy pont ez a beugrató, hogy ugyanoda rúgja.
2: Jó, akkor
1: rúgja. Misi, hova szeretnéd lőni?
4: Ha legyen az egyes.
1: Egyes,
4: az a bal alsó, ugye?
1: Fölső, nem, fölső, fölső, fölső.
4: Ja nem, akkor a bal alsó, nem tudom hányat volt, mert úgy látom, Eszternek fölfelé megy.
1: Igen, mert hosszú, de nagyon érdekesen védett egyébként, mert nem emelte fel a kezét Eszter, hanem melkassal vett el a
2: lövésedet. Olyan, mint egy ilyen pakuntetlibábú, ami így beborul a...
1: Hármasra lövünk, hármasra, figyelj, gyerünk! Isten, ez egy őstehetség!
2: Én mondtam neked, hogy a négyes. Én tudom, mik a gyenge pontjaim.
4: Na most nem mondod, hogy ezt is kivédted.
2: Hát ez van.
5: Már nagyon formában van Eszter.
2: A sport az életem.
1: A legjobb emberünket állítottuk a kapuba. Eszter, ugye Eszter a kapus, én vagyok a csatársor. Egyedül. Jó? Na, akkor utolsó lövés. Misi, tényleg szedd össze magad, ne szórakozz. Agyas legyen.
4: Jó, köszi.
5: Na figyelj, egyszer vetődött jobbra föl, másszor balra le, akkor most...
4: Na akkor Eszter mondta a négyes, bár hát mondjuk eddig kivédte mind a kettőt, nem tudom, hogy higgyek-e, de akkor legyen a négyes.
1: Lehet, hogy Eszter saját magát akarja ezzel csapdába csalni.
2: Igen, Misi, el tudom nekem mondani, hogy ugyanolyan világtal vagyok, mint ebben a játékban, viszont na, az van, hogy... Hát.
5: De ha te nem nyered meg, akkor az Eszter hazaviszi.
2: Én nem akarom hazavinni. Na gyerünk, Misi!
4: Na,
1: figyelj! Funka.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Hisense 65 colos mini LED TV.
1: Na,
2: mondtam,
1: Misi!
2: Hogy négyes.
4: Na, ez igen, most hirtelen nem tudtam, annak örültök, hogy kivédte megint, vagy hogy nyertem a tévét.
5: Nem, mi neked rukadunk.
4: Akkor jó. Nem végig. Tudom, a Júlia, hogy mondta, a tévé nyereménynél is kell vinnyogni, vagy csak a bosztoni útnál, mert azt
5: mindig
4: kihagynám.
5: Vinnyoghatsz bármikor.
2: Hagyjunk neked egy 10 másodperc, de vinnyogjál.
4: Nem, azért mondom, azt inkább kihagynám, de örülök nagyon.
1: Misi egyébként, hogyha a szerencse olyan furcsa fintorral áldotta volna meg saját magát, hogy mondjuk te nyered meg a bosztoni utat, azért az érdekelne,
4: nem? Akkor vinnyogok. Akkor vinnyogok.
1: Aha. Akkor majd vinnyogsz. Oké, és mondjuk a fiadat vinnéd, vagy valaki mást?
4: Hát szerintem a fiamat igen, mert ő focizik. Bár mondjuk az egész családban a lányok is szeretik a focit, de inkább a fiammal mennék.
1: Oké,
4: igen,
1: elég az alkudozásból két fős vagy, az utazás.
4: Vagy az anyukája. Hát akkor lesz, hogy az anyukájával menne a fiam, mert lehet, hogy engem ott, hogy nem.
5: De hát talán tulajdonképpen.
1: Oké, Misi, igen, ez majd gondolom. Pénteken fog kiderülni. Gratulálunk, megvan a Hisense TV, jó?
4: Köszönöm szépen, nagyon jók vagytok.
1: Hello.
4: Köszi, hello. Sziasztok.
1: Na, bámulatos a játék,
5: ezt a játékot mikor találtuk ki?
1: Az volt, a baj,
5: volt,
1: már nem
5: volt egy
1: ilyen
5: óriás
1: rá.
5: Brainstorming, amikor...
1: Igen.
2: Ugye én biztos, hogy benne kapcsolom, hogy saját zsebből dolgozik. Tehát itt az van, hogy így elmondja nekünk, hogy ez meg az meg az, de már addig régen késztényekként ezt így eladta.
5: Felriad valamelyik éjszaka, és azt mondja, hogy csináljunk ezekből kapust.
2: Olyan szintű ez a játék, nem tudom, kiprogramozta le. Például, mint régen a Commander-en lehetett, hogy mi volt?
1: Commodore 64 számítógép, igen. Mondjuk nem olyan pixeles, ugye, mert szépek vagyunk rajta, de hát a mozgásunk az, hogy is mondjam, kicsit így Én baltával faragott.
5: Mint a kapja beborul.
2: Nekem amúgy nagyjából olyan test kultúrám tett, hogyha esetleg ez számára kétséges lett volna.
1: Na, mindenki, aki ma jelentkezett a játékra, az megteheti ezt majd a következő napokban is, de akkor ők benne vannak már a kalapban. Mindenki csak egyszer fogunk beletenni, mert Anna ebben nagyon ügyes, ugye őket ki fogja szűrni, és akkor pénteken lesz a sorsolás, mondom még egyszer, június 26-án Bostonban a foci VB egyik meccsét fogja megnézni a nyertesünk másodmagával, fizetjük a repülőjét, a szállást, a meccsegyet, mindent, szóval full extrás a dolog. Szerintem tök jó, addig pedig minden napra van egy tévé, még két kiegészítés, nem csak egyes van foci mezben, jól tudtad, Eszter?
2: Ha nem.
1: Van például 90-es, a Dibusz 90-esben.
2: Sziasztok. Na. Sziasztok.
1: Sziasztok, ezt is tudod, és azért Mini a 65 szól, mert az egyébként nagyon nagy, csak ez a tévé neve, hogy Mini. Hát ezzel meg nem tudunk mit csinálni, úgyhogy jövünk a hírek után vissza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A csirke szárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
1: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
9: Volkswagen.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
11: Rohanós a reggel! A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többfiledobó

0: Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Oda-vissza gyorshajtáson kapták egy postás autósofőrjét Mihály Gergén. A következő szezonban is az NB1B piros csoportjában játszik majd a Salgótarjáni KSE. Jönnek a részletek. Siető postást rögzítette a Trafipax. Mihály Gergén oda-vissza gyorshajtáson kapták az autó sofőrjét, közölte a rendőrség. Ismertetésük szerint az egyenruhások még múlt csütörtökön végeztek sebességellenőrzést Mihály Gergén, ahol az egyik irányban 66, majd fél óra múlva visszafelé 72 km/órás sebességgel rögzítették ugyanazt a postás autót azon az útszakaszon, ahol legfeljebb 50 km/óra a megengedett. A szabályszegő járművezető összesen 100 000 forint közigazgatási bírságra és 8 büntető pontra számíthat. Sikeresen lezárult a Mintaiskola modellprogram Karantságon című fejlesztés a karantsági első István általános iskolában, amely az elmúlt időszak egyik legjelentősebb oktatási célú beruházása volt a térségben, írja a nol.hu. A Mintaiskola projekt a Salgótarjáni tankerületi központ jóvoltából 329 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg. Megújultak az iskola vizes blokkjai, valamint két új csoportszobát is kialakítottak, amelyek modernebb és támogatóbb tanulási környezetet biztosítanak a diákok számára. A projekt keretében több partnerintézménnyel is együttműködés valósult meg, összesen 15 köznevelési és egy szakképző intézmény vett részt a modellprogram kipróbálásában és szakmai továbbadásában. Oda-vissza győzelmet aratott a Baja csapatával szemben az EBH Salgótarján kosárlabda csapata az NB1B piros és zöld csoportja közötti osztályozón, így a következő szezonban is felsőbb csoportban játszhatnak majd. A salgótarjániak 13 pontos előnnyel várhatták a bajai

0: visszavágót, melyet impozánsan kezdtek. Az első 10 percben 8 ponton tartották a hazaiakat. Bár a második negyed a bajáé volt, a 3 pontos vendégelőnynél lepergett nagy szünet után már ismét megfelelően szigorúvá vált a salgótarjáni védekezés, a záróetapban pedig már nem történt meglepetés. Végül Fudi Basket bajáese EBH Salgótarján 55-72. Dániel Péter vezetőedző értékelésében úgy fogalmazott, összességében csalódásként élték meg a szezont, hiszen nem sikerült elérni azt, amit szeret volna, de legalább nem lett igazán csúfos vége. Néhány szó időjárásunkról. Ma is gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, emellett a nógrádi tájakon is többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Szeles időben lesz részünk, helyenként egy-egy heves zivatar sem kizárt, napközben 19-22 fok lesz, de a zivatarok környezetében átmenetileg több fokkal is csökkenhet majd a hőmérséklet. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk 21-24 fok mellett, majd szerdán és csütörtökön egy újabb hideg front fogja meghatározni időjárásunkat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázzsal, Rázsku Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Fél tíz múlt 8 perccel, szevasztok, még néhány kiegészítő az előbbi játékhoz. Az egyik SMS-ben lehet jelentkezni. Jó, csak mert hogy hallgatói kérések érkeztek, SMS-ben lehet jelentkezni, mint általában a játékainkra. SMS-ben. Jó?
2: Jó.
1: Egyes, kettes. Tudom, hogy mi a mini benne, az a LED technológia. Tehát kis LED-ekből áll.
2: Úgy nagyon... beszélsz, hogy itt feljött a szponzor.
1: Nem hívott fel, hanem ugye a hallgatók mondják, hogy mi az, hogy mini a tévé, amikor ez 65 szol, ami rohadt nagy, hogy nem a méretére vonatkozik a mini, hanem a technológiájára, hogy ez még kisebb ilyen LED pontokból áll, tehát annál szebb a képe.
2: De hány szenszéknél ez a mini?
1: Jó, azt én mondom, igen, indul. Onnan indul, és annál egyre nagyobb. Jó, tehát ezek, és hogy aki nem játszott, az benne van-e a kalapban? Igen, mint ahogy azt elmondtam, hogy minden jelentkező belekerül a kalapba. Jó? Így vagyunk. Megnézzük, hogy miről beszéltünk ma, illetve meghallgatjuk, ugye a Travis Scott koncert borzolta a kedélyeket a hétvégén, hogy lehetett ezt ilyen kis helyen megrendezni, miért kellett ennyi sztár, miért ennyi volt a belépő, miért annyi volt, miért ilyen, miért amolyan, úgyhogy Ádám számolt be nekünk az eseményről, aki mint vendég volt ott, aztán pedig beszéltünk Horváth Rolanddal, a koncert promótól, ők szervezték az eseményt, ügyesen hárított egyébként Roli.
2: Ez a dolog.
1: Ugye? Nagyon, és utána pedig Törteli Eszter bűnügyi helyszínelővel beszélgettünk, és akkor ebből hallgatunk most meg egy rövid részletet.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: A VIP-ból élvezhettem ezt az egész show-t, és ezért nagyon közel voltam a normál kategóriához, és direkt videófelvételeket is tudtam készíteni arról, amikor a káosz kitört. Leginkább szerintem akkor kezdődött a legnagyobb probléma, amikor egy ilyen kerti bútort, egy kerti kanapét hozott a közönség egészen az elejére, a Travis Scotthoz elég közel. Nem tudom, mi volt az a terv, hogy éppen hozzávágják, vagy nem tudom, mi lesz. És folyamatosan nyomult előre a közönség. Mindenki próbált előre nyomulni, mert ehhez szoktak hozzá, hogy Travis Scott, akkor ezt most mindenkinek látni kell.
1: Oké, tehát mindenki előre nyomult, sokan voltak, plusz egy kanapé elindult a tömegen keresztül. Ettől azért Igen. még nem szarom össze magam, hogy mekkora botrány van.
4: Igen, ettől még nem, de viszont annyira nyomultak előre, hogy a kordon szétnyomta az embereket, tehát Aha. az előlévő kordon. 8. percnél, mivel ugye Travis koncertje tényleg 12-13 percig tartott, jöttek be a biztonsági emberek, szedték ki a kanapét nyilván, iszonyat erőfeszítésekkel szedték ki az embereket. Látszott, hogy némelyiknek szerintem jobban fájt a kiszedés, mint az ottlevés, tényleg annyira próbálták menteni a helyzetet, ami szerintem jó volt, tehát hogy abszolút jól próbálták menteni, ennyi.
2: Volt egy olyan pont, ahol egyébként fennállt annak a lehetőség, hogy ez a tömeg feljut a színpadra, tehát hogy mondjuk megjelentek ott a biztonságiak, vagy bárki, akik menekítették a Travist?
4: Igen, tehát őt vitték ki elsőnek, de szerintem inkább nem is a biztonságiak, tehát, hanem a stábja. Stábja érezte azt, hogy jó, akkor menjünk. Konkrétan a szám közepénél. Ugye a legnagyobb jelenlegi szám, ez a Fiend, ez volt a legnagyobb megőrülés középpontjában, és pont ekkor szakadt meg igazából az egész, amikor ő fölment, tehát fölállt a DJ pultra, és onnantól kezdve még jobban tömörült előre a közönség. Lejött a DJ pultról, és nem tudom, szerintem egy perc se telt el, és akkor kapucni föl, mint ahogy a fellépése felénél, és ment le.
5: Több olyan eset volt, amikor letartóztatták a Travis az elmúlt 10 évben.
1: Aha, azért, igen,
5: milyen vibe-ot generált a partiain.
1: Jó, tehát
5: ez nem egy sima koncert volt, ez egy Hosted by Travis Scott eseményként lett meghirdetve, és hogy egyébként nagyon sokan bele fognak futni a mai nap folyamán. Tegnap este Isztambulban ugyanezt a partit letolta, ugyanilyen vibe-bal, 2500 ember volt jelen, és egy török minimálbérrel egyenértékű török liráért adták a normál belépőjéket, és 1 millió forint egyenértékű líráért a VIP jegyeket. Mi ennek a negyede, ötödéjére árultuk a jegyeket, ott 50 ezeren regisztráltak be, és 2500-an lehettek ott. Figyeljetek, ha egy horrorfilmre veszel egyet, akkor ne egy farkasházirékra és a tintanyúra számítsunk már.
1: Ami jó, ugye, csak nem ez. Igen.
5: Abszolút.
1: Én ezt elmondtam az elején, hogy én nem gondolom, hogy az 50 ezer forint egy három ilyen előadóért sok lenne.
2: Én meg nem gondolom, hogy a farkasházirékra nem kevésbé veszélyes.
6: Nem voltál még tintanyúr koncerten, jó?
2: Nem voltál amikor elszabadulnak az ovisok, jó?
1: Nevében is benne van, hogy Farkasházi, hát érted? Már csak veszélyes lehet. Tehát én nem gondolom, hogy az 50 ezer forinton fog bárki kiakadni, de akkor ezek szerint te már kaptál ilyen visszajelzést, hogy sok volt, drága volt a bevétel.
5: Abszolút, nagyon sok visszajelzést érkezett, illetve arra is, hogy az MC Camon miért dumált bele a DJ szettekbe, mivel megkértük, hogy tájékoztassa a közönséget, hogy a Travis alatt is mindenki maradjon a lehető legnyugodtabb, ne alakulhasson ki olyan szituáció, ami már máshol megtörtént.
1: Na, az összetört üvegasztal, a bekerült kerti bútor, a töménytelen füst, ami miatt nem lehetett látni rendesen, ezek se validak?
5: A füst valid, a sötét környezet valid, és ez mind a Travis Scott menedzsmentjének a kérésére történt. Megérkeztek a helyszínre, tourmanager körbejárt, kihúzta a hűtőket, lekapcsolta a fényeket, a VIP-ba kihúzta még a pénztárgépet is, úgyhogy fél óráig le kellett állítanunk a VIP-t, mire helyre tudott állni a rendszer, és tudták az utalszolgáltást folytatni. Ez a környezet, amit ott tapasztaltak az emberek, ez mind a Travis saját kreatív koncepciója. És ha megnézitek az isztambuli tegnap esti bulit, pont köszönöm ugyanezt a vájt.
1: Aha. Te úgy ítéled meg szervezőként, hogy ez nem volt veszélyesebb semmivel,
5: mint
1: másik ilyen jellegű rendezvény.
5: Mi felkészültünk. A mi részünkről biztonságtechnikailag minden szabálynak megfelelően mi felkészültünk. Ez Travis Scott. Erről szól. Bárki felmegy a social médiájára, beüdöd a TikTokon, ugyanilyen videókat fogsz látni. A fesztiváljain is, ami sima koncert, ez egy más koncepció. Most ugyanezt megcsinálja ma este Izmirben. Kíváncsi leszek, hogy a ma esti parti hogy fog kinézni az előző kettőhöz képest. Sajnos. De garantálom, hogy ugyanígy.
1: Meg lehet ezt szokni?
6: Szerintem meg. Aki ezt a szakmát választja, az nyilván azért tudja, hogy mire vállalkozik. Ezt nem hiszem, hogy tanulni meg lehet. Tehát, hogyha valakiben nincs meg ez a képesség, hogy ezt bírja, tehát, hogy mesétálok az utcáról, és akkor ezt elkezdem, akkor ezt nem lehet megtanulni, de egyébként az valóban így van, hogy utána ez is ugyanúgy, mint bármilyen más munka, egyébként totál tud rutinná válni.
1: De mondjuk a szagok például?
6: Biológiailag, ha jól tudom, akkor ilyen 80 néhány másodperc alatt egyébként a szaglóideg elfárad. Uh-huh. Tehát egyébként a szagokhoz ténylegesen hozzá lehet szokni, és az nagyon nagy butaság, amikor mondják, hogy rakjunk az órunk alá mentolt, meg ilyen hülyeségek, mert hogyha az ember ezt csinálja, akkor azzal csak azt éred el, hogy folyamatosan újra fogod érezni ezt a hullaszagot.
7: Jó, ne házassági tanácsokat adjunk most azért. Menjünk be a gyakorlatra.
6: Úgyhogy ez igen, tehát ez nem olyan jó ötlet, de egyébként meg lehet szokni, abszolút.
2: Neked pontosan mi volt a feladatod? Tehát mit csinál egy bűnügyi helyszínelő?
6: Nevezük gyűjtőfogalomnak, vannak a bűnügyi technikusok, ők azok, akiket a filmekben is lehet látni, akik ugye poroznak, meg nyomokat rögzítenek, stb. Én ugye a szemlebizottság vezetőként gyakorlatilag a helyszíni tevékenységet irányítottam, illetve jegyzőkönyveket készítettem.
1: Mert te vagy az, akit látunk az ilyen filmekben is, hogy odamész, tollal fogjuk meg ugye a bögre szárát, mert azon van nyom.
6: Nem mondjál ilyeneket, mert rosszul lesz.
1: De én láttam a tévében, a NCIS-ben is ez volt.
7: Az nem NCIS, hanem Nicsi.
1: Ja, Nicsi.
6: Igen, így szoktam mondani viccesen, hogy nagyon izgalmas lenne egy magyar CSI sorozatot leforgatni, és akkor így az első 10 rész, hogy jegyzőkönyvet írunk.
7: Magyarországon adminisztrációval kezdődik az egész.
6: Így van, abszolút. Volt.
1: Megkapjátok a hívást, hogy találtak akkor egy holttestet, ki kell vonulni ide. Milyen a hangulat, ki megy be először?
6: Ez egy nagyon-nagyon aprólékos munka, kezdjük az elején, tehát hogyha jön egy úgynevezett küldés, tehát úgy hívják, hogy küldés, amikor megérkezik a riasztás, 10 percen belül lent kell a kocsiba lenni, teljes harci díszbe felszerelve és indulni. Ezután ugye, amikor megérkezik az ember a helyszíre, akkor az mindig adatgyűjtéssel kezdődik, ugye tájékozódással, stb., mert ugye tudjuk, hogy az információ azért torzul. Tehát sokszor szaladtunk abba bele, hogy a bejelentéshez képest egy teljesen másik címre érkeztünk gyakorlatilag. Tehát, hogy mire ugye kiérkezik a bizottság, addigra azért ugye az információk is szaporodnak, és akkor ennek fényében ugye ez fontos lépés. Ezt követően pedig hát mindig a külső környezettel kell kezdeni a szemlét, tehát akár környező utcák, és akkor szépen halad az ember befelé, és azután ugye jön az ajtó leírása, ami egy nagyon fontos része, majd a lakásnak az összes helyisége, abban minden berendezési tárgy, minden egyes dolog, és hát ugye lehet úgy is kezdeni egy szemlét, hogy a holttesttel kezdjük, és utána a többit, vagy pedig a úgymond a lakás nézzük körbe, és utána a holttestet. Én általában ezt a verziót választottam, mert szerettem már előzetesen tájékozódni arról, hogy van-e esetleg a lakásban valami, ami később érdekes lehet.
2: És akkor, amikor ti kis kosztümben besétálsz, és előkerülnek ezek a kis nejlonzacskók, amiben begyűjtitek a csikkeket, tehát mi az, amit összeszedtek? Mi az, amit érdemes összeszedni?
6: Na, kezdjük az elején, kosztümben nem lehet helyszínelni, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon tévhit egyébként a filmekben. Tudom, tisztán vagyok vele. Filmekben minden alkalommal ugye ilyen gyönyörű, szép, tiszta, luxus lakások, stb. Hát olyan helyeken jártam, hogy tényleg ez a padlótól a plafonig, szemét, mindenféle kacat, ugye nagyon sok az ilyen, ezt úgy hívják, hogy patológiás halmozó, tehát ez a kényszeres gyűjtögető például, akiknek az egész háza tényleg olyan, mint egy ilyen hódvár. A másik, nyilván mi magunk is összeszennyezzük a helyszínt, tehát ezért nagyon fontos a védőruha, ez a fehér ruha, amiben ugye lehet látni, ez mindenkinek fel kell venni, és szórjuk a DNS-ünket, tehát itt is most, ha ebben a helységben, itt ezen a ásványvizes flakonon, ami előttem van, hogyha most ezt bevinnénk DNS vizsgálatra, mindannyiótoknak rajta lenne a DNS-e, úgyhogy nem nyúltatok hozzá.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: 3:03:10.
2: Hát jó reggelt! Még mindig.
1: Kicsit megkésve, de beértjük a lelkesedést, Juli. Még egy naphallgatóját hívunk, és aztán elbúcsúzunk. Mi is holnap jön Balázs. Melyik ötök jön?
8: Eszter.
1: Eszter jön?
8: It's me.
1: Jó.
8: Hello! Is it me you looking for? Ez csak azért van, azért, hogy aki már holnap Júliának plastikai műtéte lesz, egy pupot kap a hátára.
2: Igen, hogy szimmetrikus legyen.
8: Igen.
2: Most már van kettő, akkor legyen hátul is kettő.
8: Így van. Most pup feltöltése vagy. Szégyed magad.
1: Hát se egy Eszterék, vagy egy Juliék, vagy egy Feriék, vagy egy Balázsék.
8: Vagy egy twerk.
9: Sziasztok!
8: Hát ez...
1: Igen, nem volt olyan erős az SMS, mi is éreztük, de valamiért a csajoknak megtetszett. Haláli a mai műsor, bár Balázs kicsit csendes, ugye, így a bűnügyi helyszínűnök kapcsán.
8: Én sem számítottam volna a hívásunkra, ha első őszintén.
2: Minket választottunk, Pikachu.
1: Na, jó van, nem is hallunk belőled semmit, mert kihangosítom, vagy plusz ajándékunk nincsen, Balázsékos ajándékcsomag nincsen, viszont büszkén viselted a Naphallgatója címet egész nap, jó? Köszönjük mi is, hello, szevasz, vigyázz magadra. Én ez már túl fáradt vagyok, most elkezdjem magyarázni, hogy vegye le a izéről a kihangosítóról.
2: Nem, mire megoldja.
1: El tudjuk engedni így is.
8: Ennyi. Szóval azt is kérdezik, hogy most holnap melyik Eszter jön?
1: A bűnügy is, vagy a humoristás?
8: Nagyon viccesen, hogy átadnánk neki, és az lenne, hogy csak így nyomozgatna.
1: Be
8: lehetne telefonálni. Azt felfedezetül megkérdezni, hogy volt-e neki olyan esete, amikor nem tudták, hogy mibe halt meg, mint amikor vizsgáltuk azt, hogy átlőttek a falon. Ilyet kell. Vissza kell hívni ezt a nőt.
1: Biztos van egy sztori egyébként.
2: Hogyne.
8: Na, hát ezeket kellett volna megkérdezni.
1: Jó, holnap erre akkor rátérünk, hiszen te is itt leszel, én is itt leszel, majd Balázs beavatjuk ebbe a dologba. A motoros társak figyelmét felhívnám, hogy a rendőrség fokozott ellenőrzést kezdett.
8: Legyetek nyestek,
1: és tűnjetek el előlük, ugye? Tehát egy átszerelt kipufogó, az komoly bírságot vonhat maga után.
8: De mivel szerelik át a kipufogót?
1: Hát tudod, szoktak olyat csinálni a motorosok, hogy leveszik a gyárit, és föltesznek egy ilyen fölokosítottat, hogy hangosabb legyen a motor, hogy az autósok hallják.
2: Ez összhangban van? Ez az a
1: hát nem hiszem, hogy már van ilyen, de lehet, van hogy meg ilyen? Is lehet fúrni, én ennyire nem értek hozzá, de átraksz egy másikat, és hogyha ez ugye nem ilyen vizsgáztatott darab, akkor annak elég csúnya vége van a rendőrség de részéről.
8: A kipufogó hangja korrelál a pénisz méretével?
1: Minél hangosabb, hát ahogy az én hangerőmet most fölidézem a motor, igen. Igen, nekem is nagyobb ilyenkor.
8: A Ferinek a motorák ilyen.
1: Na jó, van, puszi csajok, nagyon jó volt, holnap találkozunk akkor Eszterrel.
8: Nagyon rutinos volt ez a számhoz.
1: Úgyhogy holnap találkozunk, vigyázzatok magatokra, szevasztok.
8: Viszlát, ciao. Auf Wiedersehen.
3: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
3: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forintig.
4: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
5: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnk.
6: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Balázsék után, bocsánat, Feriék után kevés a beszéd, nagyon sok a zene. Játszani is fogunk, a Total Dance Cabrio-ra juttatok majd be hallgatókat ebben az órában is. Hamarosan szólni fogok, amikor telefonálni kell.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy, és a naptári nyár első napján sok a felhő. Van, ahol esik, van, ahol már esett, és vannak olyan területek, ahol csak ezután fog esni. Egy hidegfront miatt alakult így, és nem lesz ma több. Budapesten 21 foknál, országosan 24-25 foknál.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatják.

0: itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet. 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával, nagyon-nagyon sok hallgatót juttattunk be a partira, és akkor most érkezik a Total Dance Cabrio, a 10. jubileumi show a Budapest Parkban. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel 10-ként mostantól a forradróton a 20-as 311-111-en. Ha sikerül, Rádió Egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok mindenkinek! A buliról a részleteket most mutatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban július 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter,

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Ha nyár, akkor Rádió 1, és ha Rádió 1, akkor sok-sok buli idén is. Például hamarosan érkezik majd a Total Dance Cabrio ebben a hónapban, június 13-án a Budapest Parkban. A 90-es évek az ezredforduló sztárjaival és az ő zenéikkel lehet bulizni. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ, Fun Factory, Master Blaster, lehetne még sorolni, mert egy csomó magyar fellépő is van a korszakból. Valakit viszont most bejuttatok a bulira. Hogy szólíthatlak?
1: Ja, Lilla vagyok, játszani szeretnék.
0: Lilla, dolgozol nagyon?
1: Igen.
0: Hallani, mi a meló?
1: Adminisztratív munkám van.
0: Aha.
1: Egy multinál.
0: És szeretnél nagyon kikapcsolódni?
1: Így van.
0: Na hát akkor a szlogenünket kiválóan tudod nyilván.
1: A rádió ezt a igazi mai sláger meg.
0: Mert hogy tizedikként hívtál fel!
1: Komolyan?
0: Igen.
1: Se hittem így elsőre.
0: Várj, akkor mondom másodjára. Tizedikként hívtál fel!
1: Szuper!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Na most már elhiszed?
1: Most már igen.
0: És hát, hölgyeim és uraim, ezen a héten Juhász Gerivel azon leszünk, hogy boldog, vidám hallgatók jól érezzék magukat a nyáron, úgyhogy nagyon sokat fogunk játszani, például a következő órában is, itt a Rádió 1-en. Hey!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hétfő van, ma mindenki próbál produktív lenni a munkahelyén. Próbál. Vagy legalábbis úgy teszünk. És hát így egy órával az ebéd előtt a kávé már nem ad, úgyhogy kell az energia a rádióból. Azt pedig én megadom. Ray Daltonnal kezdek, mindjárt jön a Blood Running.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
5: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
7: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
8: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
12: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
13: Ez itt Texas, drágám.
12: Új föld.
14: Jó lesz itt élni, nem igaz?
13: Majd teszünk róla.
12: Új ellenfelek.
14: A magái az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
12: Új szabályok.
15: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
13: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
14: A béke még odébb van.
12: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
16: A 30 éves Penny-ben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
1: Reklámot hallottak.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
18: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igaz

0: Rádió Egyen. A Rádió Egyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió Egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Immár 17. alkalommal rendezi meg június 6-án szombaton a Park Partit a Duci csapat Karancslapújtőn. Az eseményt idén együtt tartják a Falunappal és az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének 31. vadásznapjával. A főzőversenyre az ország számos pontjáról, több száz kilométerről is érkeznek csapatok, melyek jellemzően a saját környékük jellemző fogásait főzik meg. A vadásznap kapcsán természetesen lesznek vadételek is, még a több a csapat tárcsás és bográcsos ételeket fog készíteni. A Komédiák színpad több mint 50 fős, 4 csoportban dolgozó közössége ad gála műsort június 5-én pénteken délután 3 órától a József Attila Művelődési Központ színház termében. Mint a szervezők fogalmaznak, a tehetséges, lelkes és kreatív gyerekek változatos jelenetekkel, humorral és érzelemmel teli előadásokkal készülnek, amelyekben megmutatkozik fejlődésük, bátorságuk és a színpad iránti szeretetük. Ez a gála nem csak egy előadás, hanem egy közös alkotó munka ünnepe, ahol a játék és a fantázia életre kel a színpadon, hangsúlyozták. Az előadás szereplői a Zente Ferenc Színház utánpótlás csoportjának tagjai, egyben a Váci Mihály Művészeti Iskola színjáték szakos diákjai lesznek. Az előadásra jegyek kaphatók a főtéri Zente jegyirodában és online a zenteszínház.jegy.hu weboldalon. A Fába álmodva címmel nyílik kiállítás Angyal Péter intarziáiból június 2-án kedden délután 16:30 a Salgótarjáni József Attila Művelődési Központ klubtermében. A tárlatot Orbán György János képzőművész fogja megnyitni, a műsorban közreműködnek a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.
0: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper délelőttöt mindenkinek, Györki Attila a stúdióban. Legyen akkor is szuper ez a délelőtt, ha az időjárás nem a legtökéletesebb így a nyár első napján. Nem baj, lesz majd játék ebben az órában is, Total Dance Cabrio páros belépőkért, és itt egy dal, ami idén nyáron nagyon sokat fog menni. Opa!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. So step to the level. Az igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A naptár szerint a nyár első napja van, csak valaki elfelejtett szólni időjárás kapitánynak. Beadta a felmondást a tavasz, de még visszajár pakolni, így is mondhatnánk. Nagyon minimális lesz területileg és időben a napsütés, inkább a borulás a jellemző az országra. Továbbra is záporok, zivatarok várhatóak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban július 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ, Fun Factory és a Master Blaster, valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
0: Hallgassa a rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
3: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
5: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
6: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. A buli szezon elején járunk, ugye nemrég a Rádió 1 bedurrantotta a nyarat a Rádió 1 születésnapi fesztiváljával, és itt is van a következő rendezvény, amire ismét nagyon-nagyon sok hallgatót juttatunk be. Total Dance Cabrio, a 10. jubileumi show június 13-án a Budapest Parkban, a 90-es évek az ezred forduló meghatározó zenekaraival, énekeseivel. Mondtam, hogy nagyon sok magyar sztár is tiszteletét teszi ott. Az Animal Cannibals, Betty Love, Splash, P. Junior, Erős és Piggy Boy, Szatmári Jován, tudnám még sorolni, de hát valakinek nyernie kell, valaki megkapja tőlem most a páros belépőt. Halló?
1: Halló, szia Rádió, egy Gábor vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Itt a lendület, itt a vidámság, Gábor, miért van jó kedved?
1: Hát miért ne lennék vidám, egyébként már, ha csak felveszitek ezt a készüléket, az már jó.
0: Helyes válasz, azért vagy vidám, mert mindig a Rádió egyet hallgatod.
1: És ez így is van.
0: Hát akkor nyilván nincs gondod a Rádió 1 szlogenjével.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.
0: Na tudod, miért leszel még vidámabb? 10-ként értél el!
1: Magas! Hey! De jó! Nagyon jó! Köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Hát, ha most ilyen vidám vagy, mi lesz veled június 13-án?
1: Nagyon jó lesz.
0: Megpakoljuk a Budapest Parkot vidám boldog Rádió 1 hallgatókkal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Lépj be a gondtalan kertápolás világában. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
12: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
14: Modern, energiahatékony, környezetbarát és hosszú távon megtakarítást biztosító megoldást keresel otthonod fűtésére és hűtésére. Akkor salgotarjanklima.hu. Hőszivattyús rendszerek tervezése, beszerzése és kiépítése a Nógrádi térségben egyedülálló szakmai tapasztalattal. salgotarjanklima.hu.
15: A hőszivattyús rendszerek kialakításához az arra jogosultak az otthonfelújítási támogatást is igénybe vehetik.
14: További info salgotarjanklima.hu.
5: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
5: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerme.

Egy újabb hétfő az ellenség, ahogy Charlie mondaná, de remélem mi nem így tekintünk rá. Szép jó napot kívánunk hallgatóinknak, induljon jól a hetük. Mi persze segíteni szeretnénk ebben itt a 100,4 Rádió 1-en, ahol a mikrofonnál Husztin Orsi vagyok. Június 1-jét írunk, indul a meteorológiai nyár a tündékkel, mert hogy őket köszöntjük. Ide várunk mindenkit erre a frekvenciára, töltsük együtt a következő órákat derűvel, lendülettel. Ebben napjaink slágerei segítenek bennünket. Ebben az órában helyinfókkal jövünk, ezen a héten is számos esemény vár ránk, zenében pedig már is itt van Tiesto. Vele kívánok jó munkát, jó rádiózást!

Bibirexa után Kámrát felvételével folytatjuk a hétfő délutánunkat itt a 100,4 Rádió 1-en. Idén is indul az Agyvamenti bicikliút az év kerékpár útja díjért, melyet már 7. alkalommal hirdettek meg a Közlekedési Kultúra napja alkalmából. Az Aktív Magyarország honlapján olvasható, a kezdeményezés célja változatlan. Megmutatni a magyarországi kerékpározás sokszínűségét és felhívni a figyelmet a folyamatosan bővülő bringáns infrastruktúrára, illetve a biztonságos közlekedés fontosságára. A mezőnyben városi szakaszok, természetközeli útvonalak, vízparti tekerések és dombvidéki bringautak is helyet kaptak. A 61 km hosszú bicikliút nagy része síkon vezet és minimális emelkedőt tartalmaz, amelyeket kiváló aszfalton lehet végigjárni. A jelöltekre holnap éjfélig lehet szavazni az aktívkalandor.hu honlapon. Az eredmény hirdetésre pedig szerdán a kerékpározás világnapján reggelén kerül majd sor. Megyünk tovább a zenékben, ahogy említettem, itt van Kámrád és a Be Mine a Rádió 1-en.

A 100,4 Rádió 1-et hallgatják, és nem állunk meg az igazi mai slágerekkel. Most éppen Mike Posner felvételét hozom. Ebédidő is van, úgyhogy ha már ott tartanak, akkor jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Hamarosan visszatérek majd programokkal, de előtte elmondom, újabb tehetséggondozó programot valósít meg a Tehetségeket Segítő Egyesület. A Jó Palócok Sikeresek című projektre 2 millió forintot nyert el az Egyesület a Tehetség Közelben Komplex Tehetséggondozó Programok Támogatása című felhíváson, melyet a korábbi Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő hirdetett meg tavaly. A program részeként 60 órás természettudományi szakkört rendeztek 7. osztályos diákoknak decembertől május végéig. A szakkörhöz csatlakozó 15 gyermek a fizika, a kémia, a matematika, továbbá a robotika és az agrártudomány területén is új ismeretekkel gazdagodhatott. A foglalkozásokat a Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolájában tartották az intézmény szaktanárainak segítségével. A programot egy hetes napközis tábor fogja zárni a nyári szünet elején, amelynek a Tarjáni Gyermektábor ad otthont. És akkor érkezzen Mike Posner felvétele itt a Rádió 1-en. Hát csak a Pélini Bíza, ez a dal címe.

4 perccel vagyunk, fél egy után itt a 100,4 Rádió Egyen, az igazi mai zenék között most Szemfeld érkezik, én pedig programokkal jöttem vissza. A holnapi nap folyamán Angyal Péter intarziáiból nyílik kiállítása a József Attila Művelődési Központban. A Fába álmodva című tárlatot Orbán György képzőművész fogja megnyitni délután 16:30. A műsorban közreműködnek a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. 6-án egy emlékkoncert lesz itt Salgótarjánban Henning Rudi emlékére, a Gerelyes Endre Művelődési Házban. Este 7 órakor veszi kezdetét a Fanyul Pallavával. Ott lesz Kudella Ali, Szeleimi, Csonka Róbert, Szőke György, Pompor László, Sándor Zoltán, Nagy Norbert Nanó és Rácz Gábor. A Salgótarjáni Balassi Bálint könyvtár is csatlakozik a 97. ünnepi könyvhéthez, amelynek kapcsán számos érdekes programmal várnak mindenkit június 4-e és 13-a között. A program sorozat 4-én csütörtökön délután 16:30 Petrovics Zsuzsa Érzések és emlékek című kiállításának megnyitójával, illetve a 4 évszak 4 gondolat című könyv bemutatójával veszi kezdetét. 6-án szombaton délelőtt 10 órától a Balassi Emléktúra várja a közönséget a Balassi Bálint Könyvtár, a Hagyományőrző Civil Társaság és a Salgótarjáni Közgésöreg Diákok Egyesülete közös szervezésében. 9-én kedden délután 16:30 négyszögletű kerekes címmel rendeznek irodalmi felolvasó délutánt Lázár Ervin emlékére. 17. alkalommal rendezi meg június 6-án szombaton a parkpartit a Duci csapat Karancslapújtőn. Az eseményt idén együtt tartják a Falunappal és az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei területi szervezetének 31. vadásznapjával. A főzőversenyre az ország számos pontjáról több 100 kilométerről is érkeznek csapatok, melyek jellemzően a saját környékük jellemző fogásait főzik meg. A vadásznap kapcsán természetesen lesznek vadételek is, míg a többi csapat tárcsás és bográcsos ételeket fog készíteni. A folytatásban pedig akkor, ahogy ígértem, a holland DJ-vel Szemfelddel megyünk tovább, aki tulajdonképpen fesztiválokon nagyon népszerű nyárias pozitív elektronikus zenéje miatt nem is titkolja egyébként, hogy pozitív energiát kíván adni a zenéjével. Lássuk akkor. Szemfeld itt a Rádió 1-en.

0: slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
1: Csak itt a Rádió Egyen.
2: Daily Mix a Rádió Egyen.

Hétfő ide vagy oda, a jó zene segít lendületben maradni nekünk, a 100,4 Rádió 1-et hallgatják Taylor Swift felvételével a folytatásban. Nógrád vármegye több településen is várják a véradókat ezekben a napokban. Ma este 6 óráig a Salgótarjáni területi vérellátóban nyújthatják karjukat véradásra a segítő szándékú polgárok. További információ a vöröskereszt.hu vagy pedig a véradás.hu weboldalakon érhető el. Mi pedig köszönjük, hogyha segítenek, és akkor a folytatásban Taylor Swift érkezik itt a 100,1 Rádió 1-en.

0: pillanatokon belül jönnek a hírek, csak hogy képben maradjunk, aztán pedig folytatjuk, hamarosan indul egy újabb óra, mutatom kivel. A hírek után érkezik Lady Gaga, ő indítja el a következő óránkat. Itt a 100,1 Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
4: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottál.
5: A friss helyi híreket Novák Esztertől hallják június 1-én 13 órakor.
2: Nógrádi Napló. Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Szentmisével emlékeztek a magyar hősökre a megyeszékhelyen, oda-vissza gyors hajtáson kapták egy postásautó sofőrjét Mihály Gergén, a következő szezonban is az NB1B piros csoportjában játszik majd a salgótarjáni KSE. Már is jönnek a részletek. Ideiglenes parkolóhelyet nyitotta a salgótarjáni önkormányzat a Vásártér közelében, enyhítve a Rákóczi út felújítása miatt keletkező parkolóhiányt. Erről hírblokkunk végén hozom a részleteket. Az acélgyári úti Szent József plébánia templomban tartott szentmisével, majd ezt követően a Millet centenáriumi emlékműnél virágok elhelyezésével emlékeztek a magyar hősökre. A magyar hősök emlékünnepét minden évben május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. A misét celebráló Sánta János atya úgy fogalmazott, ahogyan a múltban változtak a szellemi irányzatok, aszerint változott ennek az emlékünnepnek a formája és megítélése. Azonban sosem változott, minden jó érzésű, magyarságában és Isten hitében bízó ember tudta és tudja, hogy hőseinkre meg kell emlékezni, fogalmazta meg. Sánta János azt is hozzátette, hőseink életüket adták a magyar hazáért, a szabadság eszményért, egy jó értelemben vett jobb világért. Senki nem születik hősnek, de mindenki, aki kellő következetességgel, bátorsággal és lelki erővel végigviszi az eszményét a jó érdekében, az képes rá, hogy azzá váljon, fogalmazta meg, hozzátéve, hogy a Szentlélek minden nemes lelkű, igaz, a szeretteiért, honfitársaiért és embertársaiért tenni akaró emberben jelen van. Isten a szent lelkének ereje által mindnyájunkat életünk feláldozására szólít, természetesen a többséget nyilván nem a szó szerinti vértanúságra, de az élet tanúságára, az önzetlen szeretetre mindnyájunkat meghív, fogalmazott Sánta János. Siető postást rögzítette a Trafipax, Mihály Gergén oda-vissza gyorshajtáson kapták az autó sofőrjét, közölte a rendőrség. Ismertetésük szerint az egyenruhások még múlt csütörtökön végeztek sebességi ellenőrzést Mihály Gergén, ahol az egyik irányban 66, majd fél óra múlva visszafelé 72 km/órás sebességgel rögzítették ugyanazt a postás autót azon az útszakaszon, ahol legfeljebb 50 km/óra a megengedett. A szabályszegő járművezető összesen 100 000 forint közigazgatási bírságra és 8 büntető pontra számíthat. Sikeresen lezárult a Mintaiskola Modellprogram Karantságon című fejlesztés a Karantsági Első István Általános Iskolában, amely az elmúlt időszak egyik legjelentősebb oktatási célú beruházása volt a térségben, írja a nol.hu. A Mintaiskola projekt a salgótarjáni tankerületi központ jóvoltából 329 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg. Megújultak az iskola vizes blokkjai, valamint két új csoportszobát is kialakítottak, amelyek modernebb és támogatóbb tanulási környezetet biztosítanak a diákok számára. A projekt különlegessége volt az építési és pedagógiai fejlesztésen túl, hogy az iskola az elmúlt időszakban a helyi közösségi élet egyik fontos színterévé vált. A diákok tavasszal olyan ismert előadókkal találkozhattak, mint például Mező Misi vagy Kökény Attila. Merki Gabriella igazgató és szakmai vezető korábban hangsúlyozta, a program egyik legfontosabb célja az volt, hogy az iskola ne csak oktatási intézmény legyen, hanem olyan közeg, ahol a gyerekek motivációt, élményeket és kapaszkodókat is kapnak a mindennapokhoz. A kisállatkereskedéseket és a horgászboltokat ellenőrzik kiemelten a revizorok ezen a héten Nógrád vármegyében. A NAV Nógrád vármegyei adó- és vámigazgatósága munkatársainak megjelenésére jó eséllyel számíthatnak az érintett vállalkozók a mai napon Balassagyarmaton és környékén, holnap Bátonyterenyén és térségében, szerdán a Salgótarjáni járás településein, csütörtökön Pásztón és környékén, pénteken pedig Széchenyben és térségében. A kisállatkereskedések és a horgászboltok célzott ellenőrzése során elsősorban az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják majd a NAV munkatársai. Utóbbi körben kiemelten ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, továbbá a megfelelő áfa kulcs használatát is. Az adóhatóság ezúttal is felhívja rá figyelmet, hogy az ellenőrök a hét valamennyi napján a vármegye egyéb településein is végezhetnek vizsgálatokat. Átadták a Salgótarjáni tóstrandon található extrém park újabb elemét egy technikai és élményelemekkel, többek között ugratókkal és döntött kanyarokkal kialakított erdei kerékpáros pályát. Krejcsi Bálint polgármester hangsúlyozta, az extrém park és környezete a fiatalok kedvelt helyszíne, leginkább erre tekintettel döntöttek amellett, hogy tovább kell bővíteni az itteni lehetőségeket. A helyszíne az eddigi BMX és görkorcsolya pályák, továbbá kerékpáros pumpapálya mellé bővült most az erdei útvonallal. A városvezető kiemelte, ez egy olyan nyomvonal, melynek elemei a gyakorlott kerékpáros számára is élményt tudnak nyújtani, ugyanakkor ezek a technikai elemek mindegyike kikerülhető, így akár a megfelelő hegyi kerékpárral rendelkező iskolások is bejárhatják, segítve azt, hogy megismerkedjenek ezzel a sportággal és gyakorlatot szerezzenek az erdei kerékpározásban. Azt is hozzátette, az extrém pálya egyszerre kínál sportélményt, kihívást és természetközeli kikapcsolódást. A több mint 800 méter hosszú, jelentős földmunkával kialakított single trail pálya létrehozásához az Aktív Magyarország Államtitkárság biztosított mintegy 20 millió forintos támogatást, amit az önkormányzat közel 5 millió forinttal egészített ki. Oda-vissza győzelmet aratott a Baja csapatával szemben az EBH Salgótarján kosárlabda csapata az NB1B piros és zöld csoportja közötti osztályozón, így a következő szezonban is felsőbb csoportban játszhatnak majd. A salgótarjániak 13 pontos előnnyel várhatták a bajai visszavágót, melyet impozánsan kezdtek. Az első 10 percben 8 ponton tartották a hazaiakat, bár a második negyed a bajáé volt, a 3 pontos vendégelőnynél lepergett nagy szünet után már ismét megfelelően szigorúvá vált a salgótarjáni védekezés. A záró etapban pedig már nem történt meglepetés. Végül Fudi Basket Baja Ese EBH Salgótarján 55-72. Örvin 18, Ormai 14, Hargitai 13 pontot adott a közösbe. Dániel Péter vezetőedző értékelésében úgy fogalmazott, összességében csalódásként élték meg a szezont, hiszen nem sikerült elérni azt, amit szerettek volna, de legalább nem lett igazán csúfos vége. A kettős győzelemmel a salgótarjáni KSE kiharcolta, hogy a 2026-27-es szezonban is a honi kosárlabda sport második vonalában, azaz az NB1B piros csoportjában szerepelhessenek. A mögöttünk hagyott hétvégén lezárult a labdarúgó Nógrádi élvonal aktuális idénye. Gólgazdag volt a zárókör, csak két olyan forduló volt a bajnokság során, amikor a mostanitól több találatot jegyeztek fel. A legtöbb gólt Somoskőújfaluban láthatták a nézők, összesen 11-et, de a matematikailag már korábban bajnokká vált SBTC, illetve harmadik helyét már korábban biztosító Karancslapújtő találkozója is 8 gólt tartogatott. Eredmények: SBTC Karancslapújtő 6-2, Mohorapásztó 0-1, Karancsberény Vizslás 1-3, Bátonyterenye Héhalom 3-1, Somosberkenye 7-4, Szücs-Széchenyi 3-0. A Magyar Labdarúgó Szövetség kedden 11 órakor tartja majd az osztályozók sorsolását, az NB3-ba jutásért harcba szálló csapatok között az SBTC is ott lesz. Közlekedés. Újabb munkaterületeket nyitnak meg a Rákóczi úton ezen a héten, közölte Salgótarján önkormányzata. A kivitelezéssel kapcsolatos információkat folyamatosan frissítik a salgótarján.hu oldalon szöveges és térképes formában is. Az itt megjelentek szerint mától elkezdik lezárni az egykori második Rákóczi Ferenc általános iskola előtti és azzal szembeni parkolókat. Az önkormányzata az egykori öblösüveggyár területén biztosít ideiglenes parkolóhelyeket, melynek bejárata az üvegfúvók szobor mellett található.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Justin Orsival. Csak igazi,

Folytassuk akkor a hétfő délutánunkat. Jó napot kívánunk mindenkinek. Ebéd után vagyunk, picit belassulva, de egy jó kávé plusz napjénk slágerei segítenek rajtunk. A mikrofonnál Justin Orsi vagyok, amiről pedig ebben az órában szó lesz. A nyár beköszöntével újra megtelik élettel a kert. Körülöttünk vannak a méhek és darazsak. Beszélünk majd arról, mit tilos csinálni, ha megcsipett egy méh vagy egy darázs. Most viszont zene érkezik, Minelli és a Rampampam.

4:42 után járunk 3 perccel. A 100,4 Rádió 1-et hallgatják, benne pedig érkezik a folytatásban Kató. Szóval mit tilos csinálni, ha megcsípett mondjuk egy méh vagy egy darázs? A nyár beköszöntével ugye újra megtelik élettel a kertünk, a parkok, a játszóterek és minden olyan hely, ahol virágok, gyümölcsök vagy akár csak egy kiömlött üdítő illata csalogatja a rovarokat. A legtöbb ember számára a méhek és a darazsak jelenléte természetes része a meleg hónapoknak, mégis sokan tartanak tőlük. A méhek alapvetően békés, munkájukra koncentráló rovarok. A virágok nektárját és a virágporát gyűjtik, és csak akkor csípnek, ha közvetlen fenyegetést éreznek. Számukra a csípés végső eszköz, hiszen a fullánkja horgas, és a csípés után a rovar elpusztul. A darazsak viszont ragadozók, táplálékukat részben más rovarokból, részben az emberi környezetben talált édes ételekből és italokból szerzik. A fészküket rendkívül agresszívan védik, és a fullánkjuk többször használható. Így számukra a csípés nem jár végzetes következménnyel. Ha egy méh vagy egy darázs körülöttünk repked, az esetek többségében egyszerűen tovább áll, hogyha nem zavarjuk. A csapkodás viszont pont az ellenkező hatást váltja ki, a rovar úgy érzi, hogy támadás érte, és védekezni kezd. A méhcsípés esetén a fullánk gyakran a bőrben marad, és tovább pumpálja a mérget, azért ezt minél előbb el kell távolítani. Darázscsípésnél a fullánk nem marad bent, érdemes a csípés helyét hideg vízzel vagy jéggel hűteni, mert ez csökkenti a duzzanatot, és hát persze a fájdalmat is. A viszketést és a gyulladást enyhíteni egy egyszerű, patikában kapható krém, vagy ha valaki allergiás, vagy a csípés után szokatlan tüneteket tapasztal, például nehéz légzést, szédülést, erős duzzanatot, akkor azonnal orvoshoz kell fordulnia. Vigyázzanak magukra. És akkor hozom a folytatásban Kató felvételét itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ma gyakran zavarhatják felhők, a napsütés. Sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására, a helyenként heves zivatar is lehet. Napközben 23-30 fok között mozog a hőmérséklet. Holnap a napos idő mellett magas UV-sugárzással kell számolnunk. Egyelőre úgy tűnik, a hét második fele csapadékosabb lesz, a hőmérsékletben viszont nem lesz változás.

minden igazi mai sláger után. Jön egy újabb. Ez a 100,4 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Alex Warrennel folytatjuk az igazi mai zenék között itt a Rádió 1-en, de hamarosan Enrique Iglesias is érkezik. Már a következő 5 évben lehet olyan év, amikor a Föld átlag hőmérséklete 1,9 Celsius fokkal lépi túl az iparosodást megelőző értéket. Mindezt Meteorológiai Világszervezet állítja jelentésében. Ez szerint a következő 5 évet rekordközeli hőmérsékletek jellemzik majd, amihez az emberi tevékenység által okozott felmelegedés mellett az El Niño is hozzájárul. A jelentés külön kiemeli az északi sarkvidék helyzetét, ahol a téli középhőmérséklet a következő években 3,5-szer gyorsabban emelkedik majd, mint a globális átlag. Nagyon világos bizonyítékok vannak az éghajlat melegedésére, és arra, hogy a globális átlag hőmérséklet emelkedése folytatódik sajnos. Alex Warren a folytatás itt a 100,1 Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Most búcsúzom, jó volt együtt önökkel. Justin Orsit hallották mostanáig itt a 100,4 Rádió 1-en. Találkozunk holnap délben ugyanitt. Addig is vigyázzanak magukra. Minden jót!

A 100,4 Rádió Egyen. Igazi mai sláger követ. Igazi mai slágert. Igazi mai slágert. Igazi mai slágert. Igazi mai slágert.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Hogy melyik dalt, hogy meghallgattál az
9: elmúlt időszakban? Csak igazi slágert.
10: Én komoly zenét hallgatok.
8: Bach?
9: Mi van?
10: Például.
11: Szimfónia? Arra nem látom azért a rócsónk indulását. Nem. Tehát nem, arra megmondom őszintén.
9: De várjál, te innen hazamész, és bekapcsolsz egy Beethovent?
10: Bachot leginkább.
9: Bach.
11: Könnyed. Egy meghallgat egy
9: könnyed Bach.
11: Mozartot. Egy könnyed Bachot.
8: Van valami kedvenced? A Bachnak van valami időszak, amit jobban szeretsz? Van valami?
10: Van,
9: igen, délután 2-3-ig.
11: Nagyon szereti a Bach virágterápiát, azt nagyon szereti. Illetve a Bach csomóponton a Zsűrt nagyon sokszor látják, hát hogy is mondjam, csak nézelődni, üldögélni.
8: Nagyon fél a Bach kecsétől. Megnézni valami Zsűrt egyszerbe Bachva, de...
9: Bachrein úti cél még, vagy mászt elengedted?
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: A Fába álmodva címmel nyílik kiállítás Angyal Péter intarziáiból június 2-án kedden délután 16:30-kor a Salgótarjáni József Attila Művelődési Központ klubtermében. A tárlatot Orbán György János képzőművész fogja megnyitni, a műsorban közreműködnek a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Folytatódik az Este Árt kiállítás sorozat a Pásztói Csohány Kálmán Városi Könyvtárban. A június 2-án, kedden délután 16:30-kor megnyíló tárlaton Major Bálint alkotásait ismerheti meg a közönség. A tárlatot megnyitja és az alkotót bemutatja Varga Lili. A kiállítást ezt követően június 16-áig lehet megtekinteni a Pásztói Könyvtár 2. emeletén. Henning Robertre, a Fanyú zenekar alapító gitárosára emlékeznek meg június 6-án szombaton az Agyvapáfalvai Gerelyes Endre művelődési házban. Az este 7 órakor kezdődő emlékkoncerten a Fanyú zenekar mellett a Pallava együttes is fellép majd. Az eseményre a belépés ingyenes. Június 6-án szombaton rendezi meg a Bányász Kohász juniálist Salgótarjánban a Bányász Kohász fúvó zenekar. Az eseményt délután 3 órakor fogják megnyitni ünnepélyes keretek között a Dr. Förster Kálmán emlékparkban. 3 óra 20 perckor zenés felvonulás indul a múzeum térre, ahol 4 órakor zenés gála veszi kezdetét, melyen bemutatkoznak a juniálison résztvevő csapatok. Köztük lesz a Flower Girls névre hallgató bátonyterenyei mazsolett csoport, a Miskolci Perece Bányász koncert fúvózenekar, a Péceli Ossó János fúvózenekar, valamint Salgótarjánból az Ifjúsági fúvózenekar, a Bányász Kohász dalkör és a házigazda Bányász Kohász fúvózenekar.
5: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most, Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi, ma is

0: csak igazi mai slágermegy. Rádió 1, Rádió 1.
1: Nagyon nagy cél van, de amúgy nagy célben is, mint a Rádió 1-et van.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Mától a naptár szerint is hivatalosan nyár van. Gyakorlatilag meg, hát inkább egy erősebb április, nem? Az autósoknak kitartást az utakon, sokan esernyőnek használják a kocsit. Holnap egyébként a Dunától keletre még borulással indítunk, a Dunántúlon viszont már napsütésre lehet ébredni. A csapadék viszont úgy néz ki, a héten állandó vendégünk marad.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen! Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Az újdonságával érkezik most Taylor Swift, és jön a Taylor Swift adó. Nem errefelé, Amerikában, Rhode Islanden. Megadóztatják majd ugyanis az üresen álló, vagy csak időszakosan használt ingatlanok tulajdonosait, és mivel

ezzel előzik a pénzesebb, tehetősebb vevőket. Mások viszont úgy gondolják, hogy mivel mérséklődnek az üresedések, a környék boltjaiban, áruházaiban, piacain ismét elkezdtek vásárolgatni az új tulajdonosok, amelyek egyébként hosszú távon tesznek jót a városoknak. Szerintem meg Taylor Swift pont ki tudja majd fizetni a Taylor Swift adót. Már csak ennek a dalnak a jobb díjaiból. Itt az Opel Light, Rádió 1-es újdonság.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ahogy az előbb mondtam, valakit bejuttatok a Total Dance Cabrio-ra, június 13-án lesz a Budapest Parkban. Egy kis emlékidézés egy olyan korszakból, amelyeket csomó igazi mai slágerben visszaköszönnek, ugye? Na, kinek adhatok páros belépőt? Halló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Tóth András vagyok, szia.
0: András, te hol dolgozol, mit csinálsz éppen?
1: Hát én tanyagondnok vagyok.
0: Merre felé vagy, tanyagondnok?
1: Bács-Kiskun megyében, Szankon.
0: Lenne itt egy kis táv? Jönnél Budapestre bulizni?
1: Hát nagyon szívesen mennék, igen.
0: De csak igazi Rádió 1 fanok jöhetnek, akik tudják a szlogenünket.
1: Persze. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tizedikként értél el, András!
1: Jó, nagyon jó, szuper, nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Mit fognak szólni így a tanyán, hogy te nem leszel ott június 13-án?
1: Hát néha itt a segítőnek is kell egy kis szabadidő.
0: Megoldják.
1: Igen.
0: Mert hogy ez a tiéd?
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Wow, nagyon szuper, köszönöm szépen!
0: És itt a Rádió 1-en egész héten játszunk. Nem csak most délután, este is a Kívánság műsorban is lehet nyerni Juhász Gerinél.

0: itt a Rádió 1-en. Azonnal indítom az újabb zenei órát Loival.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
5: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: És a Master Blaster. Valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6.900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Rohanós a reggel? A Metro havi bajnok ajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: konkrétan olyan zenéi vannak, mintha egész évben naplemente lenne a Balaton Soundon, ami idén sem lesz természetesen, de oda tudjuk magunkat képzelni a feelingbe. Na ezt a hangulatot hozzá ez a dal is. A héten közben elsősebb oldalát mutatja a nyár, 26-27 fokok lesznek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Bibi Rexától érkezik az aktuális kedvencünk. Éveken átmentek a találgatások, a pletykák arról, hogy az énekesnő több híres DJ-vel és producerrel is randizgatott a stúdiózások alatt, de amikor egy újságíró erre rákérdezett, általában akkor direkt, homályosan vagy kétértelműen reagált ezekre, úgyhogy nem tudjuk, csak ő tudhatja, mi az igazság. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, a Rádió 1-en csak igazi mai slágermeccs.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Játékot indítottam közöttük, és a Total Dance Cabrio-ra juttatok be egy hallgatót. Aki ügyes, aki szerencsés. Háló, háló!
1: Ja, Niki vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Niki, honnan csörögtél?
1: A munkából éppen várok, szinter előtt alkatrészre.
0: Ó, akkor meddig tartom eló?
1: Hát, nincsen vége nekem sosem, mert területi képviselő vagyok, és
0: folyamatosan
1: dolgozok. Hát, megvan az előnye.
0: Hogy akarsz akkor eljönni Total Dance Cabrio-ra?
1: Ó, hát arra csinálunk időt. Arra lehet szakítani mindig.
0: Uh-huh.
1: Mindenkinek arra van ideje, amire akarja.
0: Uh-huh. Például Rádió 1-et hallgatni. Tudod a szlogenünket, ugye?
1: Hogyne, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy tizedik lettél! Muszáj a naptáradat átszervezni, mert neked programod van június 13-án.
1: Meg volt neki hagyva a hely.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Végre sikerült!
0: Ez bizony sikerült, nagyon ügyes voltál, és lesz még játék, hölgyeim és uraim. Délután a kívánság műsorban Juhász Gergőnél is lehet nyerni itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazúban is sláger megy, és így lesz ez a következő zenei órában is. Én Györke Attila vagyok, és azonnal indítom, és amivel kezdek, comrades...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
12: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Rita Ora legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felfesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1, 16 óra 14 perc, közlekedési infók. Jani írta, hogy az M1-esen Budapest felé haladva Bicskétől áll, mint a gerej, 15 percenként mennek vagy 100 métert. Beatrix is innen írt, főleg a terelt külső sávban van a torlódás az M1-esen azon a térségben, és ennek az oka egy kis úton folyó munka Biatorbágynál a 17-es kilométernél, 8 kilométeres jelen pillanatban a dugó. Ha van még hír, jöhet. A Rádió 1 forradrottja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Autós barátaimnak pedig ma is jár egy zene természetesen. Ezt választott.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy az infók után is. Öttől Geri és Jamina, a stúdióban addig én, és mindjárt játszom ezt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
6: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
8: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
9: Volkswagen.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az Ithaka.hu-n.
11: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Power Lines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 42 perc közlekedési infókkal. Névtelenül küldte valaki a hírt, volt egy baleset a 46-os főúton, az 54-es kilométernél félpályán lehet csak autózni. Nemrég pedig megtudtuk, hogy az M1-es Budapest felé Bicskétől áll, mint a gerely. Többen is írtak, úgyhogy pontosan tudjuk, mi az oka. Egy kis úton folyó munka Biatorbágynál a 17-es kilométernél, 8 kilométeres a torlódás. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Ötig Györke Attila a stúdióban, hozok még egy-két dalt, aztán Jamina és Juhász Gergő zenél a Rádió 1 Live Mixben. Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
8: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
7: Tényleg ennyire jó?
8: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
7: 1%? Ez egy valóra vált álom.
8: cherifehervar.hu.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer. Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
2: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
10: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
11: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk egy teljes órán keresztül, méghozzá Jaminával. Ő az egyetlen DJ a Rádió egy lemezlovasai közül, akinek van első, második és harmadik helyezett díja is a Rádió egy DJ szavazásairól. Hello Jami!
3: Hello Geri, üdvözlök mindenkit, tök jó hétkezdés itt most. Bizony. A rádió, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagyok veletek. Köszi, hogy ti is itt vagytok, és hallgattok minket a következő egy órában.
2: És tudjátok nézni is a műsort, élőben megyünk az online felületeinken. Kevés duma, sok zene, ez lesz, innentől kezdjük el.
3: Juhu, így van, Tóth Abigail óriási slágerével, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen ugye egy magyar lányról van szó, és ez pedig a Sugar Daddy, egy közönség kedvenc itt a Rádió 1-en is. Ezzel fogom indítani a mai mixet itt a Rádió 1-en.
1: Rádió 1 Live Mix.

0: Rihanna legelső nagy-nagy slágere, a Pont a Replay egy kicsit felújítva a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, mellettem Jamina élőben a lemezjátszói mögött, közlekedési infók jönnek. Két budapesti balesetről kaptunk hírt, az egyik a Fehér úton történt, a Gyakorló utcánál, a másik pedig a Hungária körúton, a Stróbel-Alajos utcai kereszteződésnél. Bármilyen más infótok van, ami hasznos, ami segít a többieknek, küldjétek 0-20-3-111-111. Na milyen most, Jami?
1: Milyen vagy milyen volt? Milyen most? Milyen? Igen, egy kicsit félreértettem. Egy vadonatúj Taylor Swift nótával megyünk tovább, és számomra még mindig nagyon meglepő az, hogy Taylor Swiftet akkora rajongás övezi körül a fiatalok körébe, hogy van egy olyan skillje, amivel meg tudja fogni tényleg ezeket a nagyon fiatal lányok, inkább ugye kislányokat, mert fiúkat annyira nem látok Taylor Swiftet hallgatni, úgyhogy remélem, hogy ez is tetszeni fog nektek, és ráadásul találtam egy nagyon jó remixet belőle. Taylor Swift jön, és az
0: Opelite.
1: Az Opelite Cosmic Dawn remixében. Hallgassátok, és jöhetnek a sázámok. Tényleg egy vadonatúj Taylor Swift dallal megyünk tovább. Itt a Rádió 1-en. At the turntables now, Yamina.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, Jamina élőben a lemezjátszóknál ma itt a Rádió Egy Live Mixben. Tökéletes a Live Mix még Finnországban is. Üdvözlettel, Örs Finnország!
1: Wow, az de igen, jó. Nemzetköziek vagyunk.
0: Gratulálok, Jamina! Nagyon jók a zenéid, a közönség meg úgy szeret, ahogy vagy. Üdvözlettel, Zsófi!
1: Jaj, de cuki vagy, Zsófi, köszönöm szépen!
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Jamina és a Rádió Egy Live Mix utána a Rádió Egy Kívánság műsorban lesz játék is. Páros belépőket nyerhettek a Total Dance Cabrióra. Egész héten lendülünk tovább.
1: Így van, megyünk is tovább. Mindenképpen szerettem volna a mai mixbe betenni a Cruel Summer-t. Ezt biztosan nagyon sokan ismeritek, Bob Sinclair óriási slágere, ami egy kicsit újabb köntöst kapott most, és én nekem abszolút azt hozza, hogy benn vagyunk most már majdnem nyakig a nyárba. Úgyhogy remélem, ti is ezt érzitek, ha nem, akkor a dal után majd biztos. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen.

0: Joel Corey és a Galantis együtt, ez volt a Stay a Little Longer a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Jami állt ma mellettem az elmúlt egy órában. Milyen lesz a hét, Jami?
1: Hát képzeljétek, ez a hetem egy kicsit pihis, kicsit, nagyon, mert elutazunk egy picit Petivel, a férjemmel, úgyhogy nagyon várom, nagyon durva héten, heteken vagyok túl, úgyhogy tök tudatosan egy picit szeretnék pihenni, különben nem tudok 100%-ot nyújtani a további fellépéseken és a nyári fesztiválokon, úgyhogy most egy nagyon kicsi kicsek lesz, aztán majd jövök vissza jövő héten.
0: De jó, mi pedig találkozunk ugye a World Is My Radio Show-ban holnap után, szerdán este.
1: Így van, igen, úgyhogy ott még jövök vissza hozzátok, nektek további jó bulit és hallgatózást itt a Rádió 1-en, szevasztok.
0: Maradjatok, egy síre jön mindjárt, és az Azizán. És játszani is fogunk 6 és 8 között, a Total Dance Cabrióra nyerhettek páros belépőt, de csak akkor, ha itt maradtok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
13: Ez itt Texas, drágám.
12: Új föld.
14: Jó lesz itt élni, nem igaz?
13: Majd teszünk róla.
12: Új ellenfelek.
15: A magáé az Edwards Ranch.
16: Már Dutton Ranch.
12: Új szabályok.
17: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
18: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
19: A béke még odébb van.
12: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
6: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
16: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
6: Tényleg ennyire jó?
16: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
6: 1%? Ez egy valóra vált álom.
16: Cserifehérvár.hu.
8: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forint.
20: forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
21: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szabdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
22: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
23: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
24: Autóüveg Pilkington.
25: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
26: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
27: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
28: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
29: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
28: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
30: A csirke szárnya legjobb a grillen.
31: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
30: Mondom, hogy a szárnya jó.
32: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
33: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
34: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
35: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
6: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Are you with me? A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió E. Indul. A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek, baleset történt Budapesten az Orci úton, az Üllői útnál, és lassú a haladás az M1-es autópályán a főváros felé Bicske és Herceghalom között, csak úgy, mint az M0-áson a Megyeri hídon, az M4-es autóúton Üllőnél, a 10-es főúton Solymárnál, valamint a 31-es főúton Maglód határában. Türelem, kitartás, mindenkinek jó utat! A következő telefonáló szemfeltet kéri. Halló!
1: Szia, Claudia vagyok, és ezt remélnek küldeném, aki most jön haza a munkából hozzám, és a kislányunkhoz.
0: És akkor jön is nektek szemfelt, aki zseni volt egy hete a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Ez a Heart Like Mine.

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Hájpatont kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Bocsi vagyok, Julianna, és küldeném minden buszos kollégámnak, aki éppen úton van.
0: Jön is akkor nektek mindjárt Hájpaton és az Out My Head. És közben figyelem, indítom a következő játékot, aki innentől 10-ként telefonál, jöhet velünk bulizni a Total Dance Cabrióra, a számunk 0620-3-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió Egy bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai: Captain Jack, Bass Hunter,

0: valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és természetesen idén nyáron is elviszünk titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra. Halló, halló!
1: Szia, Lili vagyok!
0: Hello, Lili, mi újság? Hogy indult a hét?
1: Nagyon jól indult, dolgozni voltam, és most éppen várom a vacsoránkat.
0: Mit tesztek ma?
1: Hamburgert fogunk enni.
0: Oké. És jönnétek velünk bulizni?
1: Igen, nagyon szeretnénk menni.
0: Kérem szépen a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon ügyes voltál, jókor hívtál, jól indul a hét, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülünk neki, és remélem, hogy a Cabriónkkal tudunk menni, reméljük, hogy addigra megjavul.
0: Azt a mindenét, a Total Dance Cabrióra egy Cabrióval érkezni? Ti vagytok az élet császárai.
1: Köszönjük szépen!
0: Én köszönöm, hogy minket hallgattok, játék természetesen lesz este 7 után is itt a Rádió 1-en. Jön Enrique Iglesias!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és hát zűrös lesz a holnapunk, hideg front jön záporokkal, felhőszakadással, sőt jégesővel.
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
2: Szia, Helga vagyok. A Rétőt szeretnék kérni egy számot.
0: Hello Helga, kinek menjem?
2: Mondjuk a keresztlányoméknak, Lilinek, Zsoltinak, Olivérnek és a fiamnak, Kornélnak.
0: És akkor jön is

0: Én pedig a további kéréseket is várom a számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
10: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x telefotó kamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
12: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP Magyar Nagydíj június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
13: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1. A rádió egy már mindenhol veled van. Töltsd le a rádió egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új rádió egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új rádió 1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul! Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, játszunk hamarosan újra egy páros belépőért a Total Dance Cabrióra. Közben pedig jön egy zseniális friss változat az egyik legnagyobb Faithless klasszikusból. Ki kéri?
1: Szervusz, Barna vagyok.
0: Szia Barna, és ki kapja, kinek küldjük?
1: A kedves családomnak, Zsuzsinak, Milánnak és Kingának.
0: És ez most egy nagyon nagy találkozás, a régi és az új hangzás találkozása. Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert egy Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló!
1: Messi vagyok, hello!
0: Hello, Messi, hogy indult a hét?
1: Nagyon jó, Bambolé-val indult. Jó lesz?
0: Tehát a héten elsőként a Bambolét kéred, Alex, Kenji, nagyon jó, kinek menjen?
1: Nektek, neked, és a pesti barátnőimnek, akik nagyon szeretik. Múltkor elkitte az egyik lánya, Krisztina, hallotta a kérésemet.
0: Nagyon helyes, és hát remélem hallgat minket most is itt a Rádió 1-en. Egy tökéletes nyári sláger 2026-ból, Alex Kenji, Bambolé.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, zivatarok, napsütés, erős szél és 29 fok. Ez lesz holnap.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Viki vagyok. Kezmértől kérlek szépen egy dalt.
0: Szia, Viki. Nagyon jó választás. Kinek menjem?
2: Enikőnek, mert most lesz a születésnapja pont a Total Dance Party.
0: Nem mondod komolyan, amire egész héten lehet nálunk jegyeket nyerni.
2: Ezért is próbálkozom.
0: És azt nagyon jól teszed, egész héten megy tehát nálunk a játék folyamatosan reggeltől estig, és akkor tudjátok mit? A következőt ezennel el is indítom, aki innentől 10-ként hív minket, jöhet velünk bulizni a Total Dance Cabrióra, a számunk 0620 3 111 111.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és jó sokat fogunk fesztiválozni veletek együtt idén nyáron is. Halló, halló!
1: Szia, Lola vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Lola, a szlogenünket tudod, remélem.
1: A hogy a viharban ez? Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: De jó kedvű ma mindenki, te vagy a tizedik!
1: Úristen! Jó ég, nem hiszem el, hát ez csodálatos.
0: Hú, te nagyon akartad ezt a bulit, Lola.
1: Hát én nagyon, amióta meghallottam, hát én nagyon rá voltam erre izgulva.
0: Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Aj, csodálatos! Nagyon szépen köszönöm!
0: Kivel mész?
1: Hiszem a férjemmel!
0: De jó, érezzétek nagyon jól magatokat! Jó bulizást!
1: Köszönjük szépen!
0: Természetesen játszunk holnap is ugyanígy reggeltől estig a Rádió 1-en. Regál Lili jön közben, és a friss dala, a Hilmi.

0: egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mely lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től, egy csomó vadonatúj friss zene vár rátok ma is a World is Mine Radio Show-ban, Metzger Vikivel, Kollárral és velem Juhász Gerivel. Egy óra múlva találkozunk újra, jó hetet mindenkinek, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Indul!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben sűthető burgonyagerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
6: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
10: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
11: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
12: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
11: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
13: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szupersop kártyával csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg a Travoltát 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár. Tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted.
16: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebész rovat.
15: Igen?
16: És akkor csinálnánk ilyen before after.
15: Szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
16: Te vagy az! Ilyen légy.
17: Most kötöm voltam, majd nem.
15: Igen, ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
18: Nyomokban Balázs tartalmaz.
15: Igen, de mi van a száddal? Hát semmi, egy kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az anyag.
16: Vali, vidáman vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
15: Igen, sírsz vagy nevetsz, Vali?
18: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert, nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifi.
15: Hát micsoda harcot vívnak ők az öregedéssel, hát, nem?
16: Én a Nicole Kidman-t is nézem néha, Nicole Kidman. láttak mostanában?
15: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidmannek teljesen eltűnt az arca.
18: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
15: Hát nézzek itt az arcát.
19: Császár zsemlével töltötték
16: mennyi 60 éves körülbelül?
15: Hát 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
16: Most is egy kívánatos
18: jó. Hát 72-nél egy perccel nem lesz
15: öregem. Igen, 83-nál fiáig, semmivel nem több.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
0: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
20: Ladies and gentlemen, madame, hermadan, messző, hölgyem és uraim, fiúknak, miért is szeretnél idem a publikum, ez a Rádió 1 csak igazi mai slágerben, és benne a Diszkósít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG, és köszönjük mindenkinek a tegnap estét, fantasztikus volt a Diszkósít Pizza Kóstoló Party.
21: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Annyit pontosítanék, hogy délután volt, de nagyon jól éreztük magunkat, és családias légkörben telt, ami nem azt jelenti, hogy csak a családunk volt ott, de nagyon ott volt a família, igen, jó? Úgyhogy mesélünk még majd erről.
20: Szavaztok, szép estét, én DJ Junior vagyok, én is köszönöm mindenkit, majd meséltek el, hogy ti ketten, hogy milyen volt ez az egész, mert egy-két színes italt megittam, amitől jól éreztem, hogy nem viccelek. Jó volt nagyon, köszönjük mindenkinek, aki
21: nem viccel.
20: Zseniális volt a pizza. Hype-ton remixével, illetve dalával kívánok mindenkinek kellemes rádiózást, a Rádió 1-en ezzel érkezünk elsőként, és már is megyünk tovább.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít Radio Show 3D-ben. Viszont élőben itt vagyunk a rádió stúdiójában, láthatjátok a TikTokon is, meg a rádió egy live-on a YouTube-on, a lejátszóknál, vagy PG a mikrofonoknál. DJ Junior és Bárány Attila, nagyon-nagyon jó volt a pizza premier. És tegyük hozzá, mondjuk el, hogy nagyon finom volt a pizza. Én szeretem az édeset, ez pedig édes volt. Úgy képzeljétek el, amikor a popcorn, ami rákerül a pizzára, eleve milyen hülyeség pizzára popcorn, na minden. Az alkohollal van megkaramellizálva, amit egyébként a Junior kért, hát döbbenet.
1: Ez zseniális volt egyébként, és
0: gratulálunk működött az Attilának.
1: Igen, gratulálunk az Attilának. Egyébként idén is megyünk, tudom, a világbajnokságra, és elképesztően finom pizzákat csinált. Nem csak diszkosítást, mert egyébként a többi vendég az kért másfajtát, és nagyon sok barátunk, ismerősök, tényleg család ott volt mindenki, és mindenkinek egyöntetően bejött ez a bizonyos pizza dolog, olyannyira, hogy például az öcsém azt mondta, hogy annyira különlegesek ezek az ízek, és főleg intenzívek, amit az Attila összeállít, és nem gondolná, hogy mondjuk három ilyen összetevő összeillene, de itt mégis működik valahogy egybe az egész, amikor a szádba veszed, úgymond, és ízleled a kaját, a pizzát, szóval zseniális volt, de a diszkosít pizzát imádtuk.
0: Egy mondat csak! Én azt hittem, hogy tönkre fogom verni a pizzásztorit a rántott hússal. Igen, még az is jó.
2: Működött, abszolút működött. Igen. És tényleg a buliról is beszélünk majd. Egyetlen egy olyan momentum volt, amit mindenféleképpen ki kell emelnem. Ugyebár a Junior az életében először, vagy legalábbis amióta ismerem, az csúnyán beszélt mikrofonba. Kérem szépen, közönség előtt. Ezt mindenféleképpen ki kell emelnem, illetve azt, hogy édesanyám is ugye oszolt és beszélt hozzá.
1: Így van, beszélgettem anyukával.
0: És annyira
1: beitalozok anyukádnak.
2: Pont ezt akarom mondani, hogy nagyon sokszor büszke volt már rám édesanyám, és mondta, hogy ilyen büszke, olyan büszke, de miután mikrofonba a Junior megdicsérte ki, mondta, hogy a fiára büszke lett, én még édesanyámat ilyen büszkének nem láttam, tehát most is kirázt tőle a hideg. Annyira jó volt édesanyámra ránézni, és ezt köszönöm neked ezúton is, hogy ez valami szenzációs. És ugye mondtam, illetve beszélgettünk arról, hogy édesanyámnak van egy kedvenc dal, képzeljétek el, az a vadonatúj diszkosít dal. Megkérdezte, hogy ez nem Madonna? Az mi hír?
1: Nagyon nagy.
0: És az a mostan.
2: Hát ott ült a diszkos pult előtt végig, az Attilánál megsüketült, mert ugye ott egy kicsit.
0: Direkt voltam.
2: És megkérdezte, hogy ez nem Madonna? Mondtam, hogy nem. Ez a vadonatúj diszkos ital. Na ez jön most itt a Rádió 1-en.

0: Kocsit Radio Show, Rádió Egyen 100%-ig tisztaságú magas BPM tartalma Adrien Sinnőr zenékkel. Kérem szépen, itt beszélgettünk a Diszkocsit Pizza Bulinkról a tegnapi napról. Zseniális volt, mindenki nagyon jól érezte magát. Remélhetőleg ti is, akik ott voltatok, sok barát, ismerős, családtag volt, és hát zseniális a Diszkocsit Pizza. És arról beszéltünk, hogy akár cégeknek, rendezvényeknek, ugye, és különleges alkalmakra, főleg a nyár során, itt akár Budapesten és környékén nagyon szívesen elmegyünk ilyen extra napon, amikor nem este van és nem dolgozunk, hogy csináljunk együtt Balázs Attilával ilyen rendezvényeket, mert találkozhatunk akkor a közönségünkkel, a rajongóinkkal, a barátainkkal, a családunkkal, és ilyenkor kötetlenebb az egész, és ilyen nagyon laza zenét játszottunk, Attila se húzott bele, nagyon tényleg 124 BPM volt, tehát laza volt az egész, és egy jó hangulata volt, hogy szívesen megyünk ilyenre, ez felhívás keringőre, hogy szokták mondani, hogy ha valaki jelentkezik, akkor mi megyünk.
1: Ilyen monológ után szoktak elkapcsolni a rádiót, de most én még rá...

0: Isten éltes az ünnepeteket!
1: Most pedig megyünk tovább egy dallal, amelyet én hát az első másodperctől kezdve úgy reklámozok mondhatni, hogy Magyarország első világsláger, és ez nagyon-nagyon kezd beigazolódni. Az elmúlt héten pénteken a világ legnagyobb DJ szájtján, ahonnan letöltenek a lemezlovasok, az első lett, és azóta is első, tehát most már 3 napja első, és az én tudomásom szerint sose került

egyébként. Egy nagyon érdekes beszélgetés. Egy biztos, hogy én nem akartam kitenni, csak miközben folyt a beszélgetés, nagyon-nagyon sokan kérdeztek, hogy ezt majd vissza lehet hallgatni. Ugye majd kiteszem valóban. Aztán visszahallgattam, és úgy voltam vele, hogy ha kiteszem, és valakinek csak egyetlen egy milligrammi boldogságot is okoz, akkor én már boldog vagyok. Tessék keresni a YouTube csatornámon a riportot ennek a dalnak a szerzőivel.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bányán Attila és velem Hanvai PG-vel.
1: A hétvégén Dance Size Sad lesz, vagyis idézőjeles egész este és báránybuli a zenők röhögnek. 3 órát fogok zenélni, előttem utánam viszont a padavánom, aki nem a Rádió egynél zenél, úgyhogy nem mondom a nevét. A lényeg az, hogy a rajongóim tudják jól, hogy kiről beszélek. Ő fog az előttem játszani, és illetve utánam is. Várok mindenkit szeretettel. 2 hónapja készülök erre a bulira. Csináltam meg 3 olyan dalt, hogy le fog esni a fejetek.
0: Az online longa bárány a 3 óra, de akkor mi is online longba leszünk július 2-án a diszkosítő, mert 3 órát fogunk játszani, képzeljétek el, ez lesz a következő dátum. Ráckevén egy nagy fesztiválon, tavaly is ott voltunk, 2025-ben volt diszkosít, pont csütörtök este, most is lesz, és hát 3 órát tekerünk, előttünk, utánunk lesznek még Rádió egy lemezlovasok, úgyhogy mindenkit várunk nagy-nagy szeretete a nagy Ráckevén fesztiválra, amit egyébként a Rádió egy is támogat. Egészen pontosan 19 nap múlva, június 20-án leszek 50, és itt a fővárosban ünneplem majd egy 5 órás exkluzív szettel egyébként az 50. születésnapi partimat a pesti rakparton. Azt mondták, hogy ezt mondjam, ez így jó. Na, abszolút jó indulattal mondták. Nagyon-nagyon fontos, hogy erre a születésnapomra...
1: abszolút jó indulattal mondták.
0: Van, hogy nem. De a legnagyobb jó indulat az a következő dal, gyerekek.
2: Sondán nézett rád.
0: Tehát a legnagyobb jó indulat a következő dal, gyerekek, ezt kaptam ajándékba az 50. születésnapomra Snoop Girl-től és a Chipet csapattól. AI-jal csinálták nekem, benne van az egész életem, és diszkókutya is. Na, ezt játszom most, és köszönöm a születésnap ajándékot.

talk.

0: voltunk 2025-ben. Rácz Kevin, várunk mindenkit nagy szeretettel.
1: Én meg gyorsan a szombatról még hagyd meséljek egy kicsit. Kivételesen 3 fellépésem volt, mert ugye elrontottam a szervezést, 2 hét múlva lett volna a győri bulim, de ezt előrébb kellett hozni, így aztán 3 lett. Szircen,

0: Viszonyse B középből, Boros Bencének, a Tóth Robertának, a Lóci Csabinak, akik végigjöttek úgy, hogy Orosháza 60 és Debrecen, ahol ők élnek, és minden bulimban ott voltak. Köszönöm szépen!
1: Nagyon-nagyon

től 11-ig, én pedig 11-től hajnal 4-ig, és tuti fix, hogy a következő és az előző dalt is fogom játszani. A Green Velvet-et én annak idején nem tudtam játszani, mert nagyon kemény volt ez nekem, de ezt a verziót imádom, és a következő dalban meg egyenesen szerelmes vagyok.

DJ Junior voltam, és szerdán élőben mixelek, meg még szombaton a héten. A Moving to the Sun megjelent a DJ Junior videó csatornán. Kis posztoltam, úgyhogy nézzétek meg, eredeti valódi a csatorna, most már nem csak a remixek, mert elfogadták. Meg annyit akartam mondani, hogy gyerekek, bárki bármit mond ez a két léhűtő itt nekem. Cseppe

kapcsolatos email Angel. Van egy kis riport, tessék megnézni, ugyebár a YouTube csatornámon, hogyan is lett ez az örökbefogadás. Szerintem Magyarország első, ugyebár világslegeréről van szó. Most pedig már is megyünk tovább, és jön az a csávó, aki azt a dalt is örökbefogadta. Hugel, ezzel búcsúzunk itt a Rádió 1-en. Szavaztok!

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Észvesztően jó zenék jönnek a következő három órában. Elsőként Metzger Viktória válogatásában. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Ugye mindenki imádta a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és itt volt fellépni Sam Felt, úgyhogy őt továbbra sem felejtjük. Rosalindnál készítette a Hard Like Mine-t, csak itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Gordo és a Loco Loco a Rádió Egyen a Third Is Mine Radio Show-ban. Mellette Mesker Victoria lemezjátszói mögött is jön az a fantasztikus dal, amit többek között a Stadium X-el csináltatok közösen.
1: Bizony, és Sam Gray-el, ugye róla azt lehet tudni, hogy Armin van Buuren egyik kedvenc vokálosa, és hát a trackünk az Don Diablónál, a Hexagon kiadónál jelent meg. Mai napig imádom ezt a dalt, és játszom minden klubuliban, úgyhogy a Let You Let Me Go érkezik itt most a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: lemezjátszói mögött, most pedig minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, szinte hihetetlen, de az eredetie a Faithless-től 1995-ben jelent meg 31 éve, és most készült egy új változat Bibi Rexával.
1: Hát igen, és mennyire jó Bibi Rexa, én nagyon-nagyon csípem azt a csajszit, egyrészt azért, mert nagyon-nagyon jó tartalmakat gyárt a social médiára, nagyon szerethető, és ilyen nagyon közelinek érzed a személyiségét, és hát ez az összeállás, hát ez zseniális. New Religion, csak itt nálunk a Rádió 1-en.

0: Siker Victoria lemezjátszói mögött, és jön az a fantasztikus dal, aminek az országos rádió premierje ugye itt volt nálunk nemrég, veled, Miss Mooddal, és természetesen Nagy Bogival.
1: És ez azért is különleges, mert egy abszolút house trackről beszélünk, de magyar rajta a dalszöveg. Nagy Bogival és Miss Mooddal készítettük, és hát szerintem a rádió születésnapunk fesztiválon is nagyot robbant, úgyhogy ezzel folytatódik most a World Is My Radio Show, jön az Éden tőlünk.

0: és Ulti Szigála első közös munkája, reméljük nem az utolsó, AM to PM, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Metzger Victoria lemezjátszók mögött maradjatok mindenféleképpen, vadi új David Guetta és vadi új Bob Sinclair zene is jön 10 után.
1: Úgy is van.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Greenfield, a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
2: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: múlt este 10. Hello mindenkinek, isteni zenék jönnek nálunk továbbra is, isteni DJ-től. Hello Viki.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, egy óriási kedvences tartalunk, itt is van Ed Sheeran és a kamera, csak itt a Rádió 1-en, a Bőr is My Radio Show-ban.

0: és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Bob Sinclair újdonsága érkezik, olyan, mintha 20 éve készült volna. Imádjuk ezt a dalt.
1: Én is, de én nem csak a dalt szeretem, hanem Bob Sinclairt. Én követem őt az Instagramon, és olyan videókat szokott csinálni, nem tudom, Geri, hogy te látod-e.
0: Figyelem.
1: De a Pali az egyszerűen nem tud megöregedni. És annyira érzi a trendeket, és nagyon-nagyon-nagyon jó fej, hogy én már csak szerintem félig azért játszom a zenét, mert nagyon jó fej. De ennek ellenére a legújabbja a Kieszával zseniális. Tőlük érkezik most az I Can't Wait.

0: az Empire of the Sun és az Alive Alok remixben itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Hello, Alok!
1: Hello, everyone! This is Alok, and you're listening to the World is Mine Radio Show at Radio 1.
0: Mellettem most Metzger Victoria a lemezjátszói mögött. Üdv a most érkezőknek! Hello, Viki, neked is még egyszer!
2: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Na nézzük, hogy mi jön Alok remixe után.
2: A következő dal egy side piece dal, ami egy zseniális feldolgozás, az a Cry for You, ismerni fogjátok az eredetét, de hát szerintem ebben az új köntösben még jobb. Úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió 1 Hungary.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és most a remixeit közül érkezik az abszolút leges, legfrissebb. Szólt ez is a születésnapunkon.
1: Bizony, egy saját tracket, vagyis egy saját remixet hoztam. Most ugye Nagy Bogi és Dash közösére készíthettem egy rádió egyes verziót is, úgyhogy ezzel folytatódik a Jól leszek újra remixemmel a Third Is Mine Radio Show.

Ilyenek nálunk a hétfő esték. A Rádió 1-en a 39 Radio Show-ban Metzger Viktória mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni már holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban, és maradjatok, mert hogy rögtön jön Kollár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában. Kollár pörgeti tovább a hétfő estét. Hello, hello!
2: Jó estét, drága rádió, egy berúgjuk az ajtót, indul a mai utolsó óra a Side Piece Festival Ready Cry For You verziójával 2025-ből. Szóval még egyszer, World Is Mine Radio Show, ezzel folytatjuk, maradjatok velünk!

0: Itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show Kollára lemezjátszói mögött Alex Kenji és a Bambolé, ebből jövünk éppen kifelé, és miben megyünk bele?
1: Megyünk át Medúza Don't Wanna Go Home-jába, ami egy igazán érzelmes, dallamos melódiákkal teli dal lett szerintem, 2026-os megjelenés, és felcsendül benne egyébként a Medúza Lose Control-jából az a jellegzetes kis csengő hang, vagy az a kis harang hang, amit szerintem nagyon ikonikusan bele van csempészve a dalba, úgyhogy ha esetleg kihalljátok, akkor ügyesek vagytok. Ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Kollára lemezjátszói mögött nálunk már hétfő esténként is mindig nagy buli van. Mi a most?
1: Chris Lake-kel robogunk tovább, aki nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem nem átlagos az, hogy egy zenei producer, egy előadó kiad egy elektronikus zenei albumot, már pedig Chris Lake ezt megtette a tavalyi évben, úgyhogy erről az albumról következik az Is My Mind, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Kollára lemezjátszói mögött az új fiatal hazai DJ generáció nagy-nagy ígérete, és nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Max Tyler 2025-ös Grease 2000-re következik, de amit ugye a Grease 2000-ről tudni kell, ami szerintem egy klub kultúrai korszakot felölelő dal, az eredeti 1997-es, szóval még egyszer, Three Drives on a Vinyl 2000, Grease 2000, ezzel jövünk Max Tylerrel 2025-ös remixben.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál kullár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Mindjárt éjfél, ennyi időnk jutott mára. Nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. A teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Holnap kedden jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek innentől az én kezemben. Hibázni nem fogok, az üzeneteket viszont figyelem 0620-311-111. Ő pedig már is Joel Corea Galantis-szal, na, hogy nagy kedvenc, Stay a Little Longer. Ezt indítom a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig egy rádió egy DJ-t hozok, egy igazi újdonsággal. Ha jól számolom, akkor bő 2 héttel ezelőtt hallhattuk először ezt a dalt, szerintem nagyon jól sikerült. Regálili, Heal Me, amit hozok, és nem csak szerintem sikerült jól, hanem ahogy nézem az SMS és Viber felon a visszajelzéseket meg, ahogy a rádió egy születésnapi fesztiválon láttam a reakciókat, amikor Lili ezt lejátszotta, hát nagyon nagyot ment, és szerintem most is nagyot fog. Regálili, Heal Me itt a Rádió 1-en.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsiknak pedig folytatódik a játék, a nagy kapura rugás Balázsikkal. Ma is reggel 6-tól érkeznek egyébként, és megéri jelentkezni. A napi díj ma is egy 65-szörös LED TV, a fődíj pedig, ami pénteken talál gazdára, egy páros belépő a június 26-ai foci VB messe Bostonban repülőjeggyel, szállással. Nagyon rendben lesz. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, ahogy halljuk. Bizony, Felix J. Shows Walk With Me. Ez

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig egy újdonságot szeretnék mutatni. Taylor Swift a fogyadásban picivel 3/4 után, aki nemrég elárulta egy interjúban, hogy a Grammy díjai az egyik házában, a fürdőszobában a fürdőkád köré vannak kirakva,

legfontosabb helyszín, és ide állította ki őket. Hát van neki jó néhány, 4 darab egészen pontosan. Ez pedig az aktuális kedvenc, az igazi mai sláger, Taylor Swift és az Uplight. Itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már egy óra is elmúlt kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket. És ezt figyeljük? Nincs hiba, Kashmir Wild Ride, már indítom is!

Party lit. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

two.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Egy csak igazi mai sláger megy. Rachel Agatha Keane a folytatásban, akit mi Rayként ismerünk, és nem mi, hát az egész világ. És arról, hogy hihetetlen jó dalokat élek el, hihetetlen jó hangon. Ez a Where is my husband tőle.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger, megy saját kiadó, saját tehetséggondozó, saját alapítvány, ami a környezetvédelemért tesz, ez mind-mind ott van Szemfeld napi teendői között, és nem mellesleg a fellépés a világ legmenőbb helyein, legutóbb például múlt héten a Rádió Egy születésnapi fesztiválon. Az igazi mai sláger Rosalinnel, Szemfeldnek a Half Like Mine, ezt indítom a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi